0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Szombaton ismét toplista, és hozok néhány újdonságot. Többek között bemutatkozik majd Shakira Die Die című felvétele, ami azért erősen kapcsolódik a 2026-os labdarúgó

0: Andrea Bocelli és David Guetta egymásra találtak, a More Than a Game pedig egy újdonság, és szintén új belépő lesz a héten a Top 50-ben. Ezen nagyszerű felvételek mellett még 48-szal találkozhatunk, éppen ezért ne hagyjátok ki a hétvégi Top 50-et, pörgessük le együtt a kedvencek listáját.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: Vox FM. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A Mount Everest csúcsára készülnek humanoid robotok. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya. Megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat. És megérkezett Kína a Föld második holdjához. Többek között ezekről a témákról lesz szó következő tudományos magazinunkban, illetve a nyárhoz kapcsolódó témákról is. Például megvizsgáljuk majd az ózonrétegünk állapotát, illetve felidézzük a felfedezésének a történetét. Szó lesz arról, hogy miért van az, hogy valaki szinte szúnyogmágnesként működik, mást viszont alig csípnek meg, és körbejárjuk majd a mobiltelefonos lehallgatás kérdését is. Vajon valóban a mobiltelefonunkban lévő mikrofontól kell tartanunk? Hozni fogom a választ, én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Paks kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
3: Összeköt.
1: Nagyon szeretem.
0: Paks FM.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Fox FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden, adta hírül a Magyar Távirati Iroda. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. A Tisza pártországgyűlési képviselője Mellétei Barna Márton törvényjavaslatot nyújtott be az ügynök akták nyilvánosságra hozatalának előkészítésére és a rendszerváltás előtti titkos szolgálati iratok teljes körű felülvizsgálatára, írja az MTI. A javaslat egy 11 tagú tanácsadó bizottság létrehozását is kezdeményezi, amely a minősített iratok felülvizsgálatát segíteni és tájékoztatná a nyilvánosságot az eredményekről. Paks 2 ZRT a társaságnál folyó feladatok az új paksi telephelyű atomerőműves blokkok létesítésének előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásához keres teljes munkaidőben legalább 8 év szakmai tapasztalattal rendelkező pénzügyi számviteli és adószakértő munkatársat paksi munkavégzési helyjel, tette közzé a társaság közösségi oldalán. A pozícióra jelentkezni a Paks 2 Atomerőmű ZRT karrierportáján keresztül lehetséges. Összegyűlt a műtéthez szükséges pénz a 4. Kőcsényi jótékonysági kamionos találkozón, amelyet a paksi etesi Anett gyógyulása érdekében szerveztek június 12-13-án. Etesi Ibolya Anett édesanyja rádiónknak elmondta, hogy az összegyűjtött összegből ki tudnak utazni Barcelonába, és az izomlazító műtétre jövő hétfőn kerül sor a katalán fővárosban.
2: 4.690.000 forint jött össze alatt a két nap alatt, ami ugye azt jelenti, hogy most ki tudunk menni Barcelonába, most szombaton megyünk, hétfőn műtik az Anettet, és jövő héten hétfőn műtik, és akkor elvileg szerda csütörtök fele jövünk haza. Hát nekem, amit ki kellett ebből fizetnem, 1,5 millió forintot még ki kellett. Most azt hiszem 1.900.000 valamennyit utaltunk át Barcelonába, 4.900 euró egyébként maga a műtét most jelen pillanatban. Ugye kifizettük a szállásunkat, kifizettük a repülőjegyet, és akkor fennmaradó meg majd a terápiára.
1: Etesi Anett szerint nagyon jól sikerült a rendezvény.
3: Szerintem eléggé jól sikerült a kamionos tali, nagyon jók voltak a fellépők, akik jöttek, szerintem nagyon jól sikerült. Pénteken talán a kamionos felvonulás, ez nagyon jó volt, de szombaton a fellépők, az Anzibár, a Lord nagyon jók voltak egyébként.
1: Lakatos Norbert a Vaklúf is látogatott el a 10 éves Paksi Szivárvány Egyesület vasárnap délelőtti programjára. Az érzékenyítő programon nem csak az általa hajtogatott lufi figurákat lehetett kapni, hanem azt is megtanulhatták a résztvevők, hogy hogyan lehet segíteni egy vakembernek, vagy milyen eszközök segítik manapság a vakok hétköznapjait. Lakatos Norbert rádiónknak így foglalta össze, hogy hogyan tudunk segíteni egy vakembert az utcán vagy a boltokban.
4: Ugye a vakember az fehér bottal, illetve kutyával tud közlekedni, és úgy tudnak nekünk segíteni, főleg ugye a kereszteződésekbe, ahol lámpa biztosítja az átkelést, hogyha nem sípol. Ugye az első és legfontosabb az érintés, hogy megérintsenek minket, mert ugye nem tudjuk, hogyha oda mellénk áll valaki, és azt mondja, hogy jó napot, nem biztos, hogy nekünk köszön. Tehát az első és legfontosabb az érintés, és meg kell kérdezni tőlünk, hogy tudnak-e valamivel segíteni. És akkor mi azt mondjuk, hogy igen, ebbe és ebbe kérnénk a segítséget, vagy pedig azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, de nem, mert meg tudjuk oldani egyedül. Vagy például a vásárlásnál, ugye hát, ha bemegyek egy nagyobb bevásárlóközpontba, ahol mindent át szoktak pakolni körülbelül havonta, ott ugye mindenféleképpen kell a segítség, mert egyedül nem tudunk bevásárolni.
1: Vasárnap este sikeresen lezajlott Nagy Dorogon a Kastélyparki nyári est, melynek során páratlan kulturális zenei élményben lehetett része azoknak, akik ellátogattak erre a különleges eseményre, adta hírül a település közösségi oldalán. Az est első felében Straub Dezső és Rózsás Viki lépett színpadra, majd a Bajai Fiatalok Színházának művészei kápráztatták el a nagy érdeműt Best of Buffy's című musical válogatásokból álló műsorukkal. A nagydorogi önkormányzat vár mindenkit a következő kastélyparki nyári estére is, melynek időpontja augusztus 8-a 20 óra, fellépői pedig a Dívák lesznek.
0: És most sporthírek a Paksefemen.
1: Ismét távozik Kostas Fleverakis, az ASE vezetőedzője. Helyét Ivicas Kelin veszi át, adta hírül a klub a közösségi oldalán. Az 52 éves horvát szakember jelentős nemzetközi tapasztalattal érkezik Paksra. Pályafutása során holland bajnoki címet, több kupagyőzelmet és évedzője elismeréseket is szerzett. Kellin elmondta, megtiszteltetés számára a felkérés, és olyan csapatot szeretne építeni, amely a bajnokságban bárki ellen versenyképes lehet.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paksefem.
0: Paksefem.
5: Összeköt.
0: Paksefem. Összeköt.

0: Csak hazai. A Paks FM-en.
1: Alszik a város, még épp rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.

0: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Oroszország kész tárgyalásokat folytatni Ukrajnával a tavaly augusztusi Anchorage-i orosz-amerikai csúcson megbeszélt feltételek, a terepen kialakult valóságos helyzet és az orosz vezetés által megfogalmazott elvek alapján, jelentette ki Vlagyimir Putyin a keddi moszkvai kormányülésen, adta hírül az MTI. Az orosz elnök szerint az ukrán dróntámadások nem befolyásolják a hadműveletek menetét, miközben a frontvonalakon továbbra is az orosz erők előrenyomulásáról számolt be. A Védelmi Minisztérium közlése szerint az orosz légvédelem 47 ukrán drónt semmisített meg, és több front szakaszon is előretörést értek el az orosz csapatok. Június 26-án péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli, közölte kedden közös közleményben a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, értesült az MTI. Ahogy a közleményben írják, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Lakossági fórumot tart a mai napon Paksváros önkormányzata a város hosszú távú fejlesztési stratégiájának és az új településrendezési tervének előkészítése kapcsán. A szervezők minden érdeklődőt várnak 16:30-ra a Csengely Dénes Kulturális Központba, hogy véleményükkel hozzájáruljanak Paks jövőjének alakításához. Összegyűlt a műtéthez szükséges pénz a 4. Kőcsényi jótékonysági kamionos találkozón, amelyet a Paksi Etesi Anett gyógyulása érdekében szerveztek június 12-13-án. Etesi Ibolya Anett édesanyja rádiónknak elmondta, hogy az összegyűjtött összegből ki tudnak utazni Barcelonába, és az izomlazító műtétre jövő hétfőn kerül sor a katalán fővárosban.
1: 4.690.000 forint jött össze alatt a két nap alatt, ami ugye azt jelenti, hogy most ki tudunk menni Barcelonába, most szombaton megyünk, hétfőn műtik az Anettet, és jövő héten hétfőn műtik, és akkor elvileg szerda csütörtök fele jövünk haza. Hát nekem, amit ki kellett ebből fizetnem, 1,5 millió forintot még ki kellett. Most azt hiszem 1.900.000 valamennyit utaltunk át Barcelonába, 4.900 euró egyébként maga a műtét, most jelen pillanatban. Ugye kifizettük a szállásunkat, kifizettük a repülőjegyet, és akkor fennmaradó meg majd a terápiára.
0: Etesi Anett szerint nagyon jól sikerült a rendezvény.
2: Szerintem eléggé jól sikerült a kamionos tali, nagyon jók voltak a fellépők, akik jöttek, szerintem nagyon jól sikerült. Pénteken talán a kamionos felvonulás ez nagyon jó volt, de szombaton a fellépők, az Anzibár, a Lord nagyon jók voltak egyébként.
0: Vasárnap este sikeresen lezajlott Nagy Dorogon a Kastélyparki nyári est, melynek során páratlan kulturális zenei élményben lehetett része azoknak, akik ellátogattak erre a különleges eseményre, adta hírül a település közösségi oldalán. Az est első felében Straub Dezső és Rózsás Viki lépett színpadra, majd a Bajai Fiatalok Színházának művészei kápráztatták el a nagy érdeműt Best of Buffy's című musical válogatásokból álló műsorukkal. A Nagy Dorogi önkormányzat vár mindenkit a következő kastélyparki nyári estére is, melynek időpontja augusztus 8-a 20 óra, fellépői pedig a dívák lesznek.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: élesztő műsora. Élesztő.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek június 25-én csütörtökön reggel, amikor is egy igencsak sportos reggelnek nézünk elébe, de hogy miért mondom ezt, azt hamarosan megosztom veletek, viszont mindenek előtt néhány közérdekű információval kezdjük, ugyebár 6 óra 7 perc van, úgyhogy nagyon köszi mindazoknak, akik ilyen korán reggel már itt vannak velünk, illetve velem az élesztőben, és odakint úgy látom, legalábbis az időkép előrejelzése szerint, hogy ebben a pillanatban nincsen olyan baleset, ami bármilyen módon befolyásolná a vételkörzetnek a közlekedését, és szerencsére vételkörzeten kívül sincsen. Ami nagyon-nagyon fontos, odakint már most 22 fokot mutat a stúdió hőmérő, és mindjárt megosztom azt is, hogy milyen időre számíthattok a következő napokban, de hát előjáróban csak annyit hagy mondjak, hogy péntek 24 óráig másodfokú hőségriasztás lesz, és 27-én 0 órától pedig már harmadfokúra nő ez a hőségriasztás előrejelzés, ugyanis a meleg rá fog kapcsolni a következő napokban, és ebből kifolyólag szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg tűzőnapon ne tartózkodjatok. Egyébként a Városházán, a Paksi Pákolic István Városi Könyvtárban, a TV épületében, a Kincskereső Gyermekkönyvtárban, a Városi Múzeumban, a Gyógyászati Központban és a Csengely Dénes Kulturális Központban van lehetőség vízhez jutni. Ilyen ballonos vízautomatát található, ballonos vízautomata található mindegyik épületben, és hát hogyha valakinek esetleg szüksége lenne vízre, mert megszorul, akkor bármelyikbe bátran menjen be. Egyébként ma lesz egy lakossági fórum, ne felejtsétek el, ami Paksi jövőjéről szól, a Csengely Dénes Kulturális Központban kezdődik 16:30, úgyhogy ha érdekel majd a stratégiai tervezése a városnak, akkor gyertek el a mai napon. És akkor nézzük, hogy milyen időre is számíthatunk. Tehát a mai napon sok napsütésre és kevés felhőre lehet számítani, csapadék egyáltalán nem várható. A légmozgás mérsékelt néhol élénk lehet, kora reggel 17, délután pedig 31 fok körül alakul a hőmérséklet, és ahogy ezt múltkor már előre jeleztem nektek, mivel már most 22 fok van, én azért azt gondolom, hogy ez a 31 fok is magasabb lesz, melegebben fog tetőzni, úgyhogy szerintem nyugodtan készülhetünk 33-34 fokra is a mai napon, és holnaptól pedig aztán tényleg igazán meleg lesz, akár 38 fok is lehet, perzselő napsütés, legfeljebb helyenként zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog, mérsékelt keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi északkeleti szél, szombaton, vasárnap pedig már 40, sőt 40 fok fölé fog emelkedni a hőmérő higanyszála, úgyhogy vagy vízparton legyetek, vagy klímás helyiségben, de semmiképp se tartózkodjatok a napon, ezt tudom tanácsolni nektek. És akkor nézzük a reggelünk vendégeit, és hogy miért mondtam azt, hogy egy igazán sportos reggellel kezdünk, vagy arra számíthattok, mert hogy 7:30-ra érkezik hozzám Kovácsik Ádám, a Paksi FC kapusa, majd utána 3 kenus érkezik hozzám, Kollár Kristóf, Juhász István és Hodován Dávid, akik Portugáliában jártak Európa-bajnokságon. Velük is beszélgetek, illetve Kovács Kirával is, aki pedig József Nádor emlékérmet vett át a BM-en, mint a BM-et természettudományi karának legjobb hallgatója, és Paksi lévén őt is meginvitáltam a stúdióba. Ezen kívül közérdekű információkat, kulturális és zenei érdekességeket is hozok nektek, és Páfi Kati jóvoltából tudósítást is, valamint jó magam is jártam egy rendezvényen, a Paksi Szivárvány Egyesület rendezvényén vasárnap, és erről is hozok egy nagyon érdekes beszámolót, úgyhogy érdemes lesz velem tartani, és minket hallgatni itt a reggel folyamán. A következőkben egy nagyon jó kis dalt hozok, amit egyébként a DC Dunacom dolgozóinak küldök, akik jelenleg már 5 órától dolgoznak azon, hogy szép legyen a város, ugyanis ebben a melegben máshogy nem lehet kibírni, csak ha korán kell az ember, és korán kezd el dolgozni, legalábbis, hogyha kint az utcán dolgozik. Tartsatok velem, és kavargassátok a reggeli kávét a Paks FM zenéire. Jó készülődést kívánok mindenkinek!
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora. 1, 2, 3, 4!

0: on its way. Hey! 6 óra 18 perckor folytatódik az Élesztő. Szép reggelt kívánok mindazoknak, akik esetleg most kapcsolódtak be a Paks FM műsorába. Június 25-e csütörtök reggel van, a Vilmosok és a Maximok ünneplik a névnapjukat. A névnaposokat Isten éltesse, sokáig legyen csodálatos napjuk. Szép napot és jó rádiózást kívánok nekik, és a folytatásban pedig Páfi Kati kolléganőm jó voltából egy tudósítással érkezem, méghozzá elindult Paks új település tervének készítése. Gondolkodjunk Paks jövőjéről, közösen szlogennel várja Paksváros önkormányzata a lakosságot. Új település tervének elkészítéséhez való részvételben a terv célja, hogy meghatározza a település hosszú távú fejlődésének irányait, kijelölje a fejlesztések lehetőségeit, és olyan szabályozási keretet hozzon létre, amely támogatja a város jövőképének a megvalósítását. A tervezés során kiemelten fontosnak tartják a helyi gazdasági szereplők, intézmények, közösségek és az itt élők véleményének megismerését. Ennek részeként workshopokat szerveznek, ahol közösen gondolkodnak Paks jelenlegi értékeiről, problémáiról és jövőbeli lehetőségeiről. Az első ilyen workshopot kedden este tartották a Csengedénes Kulturális Központban a Paksi gazdasági élet szereplőinek. Szűcs András ügyvezető, vezető tervező, Páfi Katalin kolléganőnknek elmondta, igen aktívak voltak a résztvevők, akik többek között a Paksi Atomerőmű ZRT, a Paks 2 ZRT és a Rosszatom vezető soraiból is érkeztek.
1: Véget ért most itt az első workshop, amit tulajdonképpen a város fejlesztéséért, a város jobbátételéért szerveztetek. Az első az a gazdasági témakörben jött létre, a lényeget, hogyha esetleg kiemelné.
2: Szűcs András vagyok, az Ampersand stúdiónak az ügyvezetője és vezető tervezője. Paks település tervével foglalkozunk, és rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy a társadalmi bekapcsolás a lehető legmagasabb szinten valósuljon meg. Van egy honlap, amit a tervezés folyamatára biztosítunk, ez a paks.ampersand.studio honlap. Itt végig lehet követni a teljes tervezési folyamatot. Ezen az oldalon már megjelenik ezeknek a workshopoknak a felhívása is, ugyanis a következőkben csütörtökön fogjuk tartani az intézményi workshopot, illetve a lakossági workshopot. Nekünk van már előképünk a településről, hónapok óta részt veszünk itt a településnek az életébe, amennyire csak lehet, tehát járjuk az utcákat, fényképeket készítünk, próbálunk beszélgetni az emberekkel, megpróbáljuk megérteni, megérezni a települést. De ahhoz, hogy igazán jó tervet tudjunk letenni a végén az asztalra, rendkívül fontos az, hogy a különböző csoportokat, különböző résztvevőit a településnek így egyenként is meg tudjuk szólítani. Ez egy remek alkalom volt ez a mai, nagyon-nagyon örülök, hogy eljöttek a gazdasági szereplőknek a képviselői, részt vettek ezen a mai alkalmon. Több csoportba próbáltuk feltárni azt, hogy milyen gazdasági, ipari, kereskedelmi és szolgáltatási hiányok, előnyök, lehetőségek, értékek, fejlesztési szándékok, fejlesztési vágyak, illetve milyen jövőképek alakulhatnak ki ezekben a témakörökben. Legkésőbb a jövő héten próbálunk amúgy ezen a honlapon összefoglalókat közé tenni. Pár szóban már a kollégákkal kiértékeltük a mai napot, és ennek az eredménye az az, hogy ugyan gazdasági workshopnak indult, de mégis arról beszéltünk, hogy a városi lakosság számára milyen igények vannak, ami gazdasághoz, iparhoz, kereskedelemhez, szolgáltatásokhoz kötődnek, és az eredményeket is leginkább ebbe tudjuk megfogalmazni. Nagyon nagy arányban az energetika részéről, tehát hogy a gazdasági, ipari szektornak a szereplői vettek túlnyomó részt ezen az eseményen, de ezek mellett szolgáltatás és kereskedelmi szegmensek résztvevői is itt voltak ezen a mai alkalmon.
1: Nevesíthetünk, tehát a Paksi Atomerőmű, illetve a Paks 2 Atomerőmű, illetve a Rosszatom, tehát a legeslegnagyobb vállalkozók vezetői részéről.
2: Igen, ők itt voltak, tehát hogy nevesíthetjük őket, ők teljes mértékben részt vettek, és nagyon aktívan vettek részt ebbe a mai beszélgetésbe. És nagyon sok olyan témát is hoztak be, amik nagyon izgalmasak, és nagyon örülünk neki, hogy egyáltalán amúgy erről lehetett beszélgetni. Azt nagyon látjuk, hogy Paks már most kihívással küzd, de ez az igazából semmi újat nem fog szerintem elmondani itt a hallgatók számára, hogy a paksi kihívások, például a Dunaparttal, a Dunával való kapcsolódás, ennek a lehetőségének, a tárházának a bővítése, ez mindegyik csoportba előkerült. Közlekedési problémák, közlekedési gócpontoknak a feltárása, oda esetleg javaslatok megfogalmazása, hogy hogyan lehet a baleset veszélyes zónákat csökkenteni, hogyan lehet ezt a kitettséget valahogyan visszaabszorítani. A munkahelyek kapcsán előjöttek azok a kérdések, hogy milyen területekre van szüksége esetleg még Paksnak, amiket be kell vonni esetleg még a fejlesztésbe, vagy ezekre nincsen szükség. Ezekben is történtek állásfoglalások. az értékek mentén, akár a prelátus, akár az olyan területek piac környékének a feltárása, az Erzsébet szállónak a környezetének az alakítása, a főutcának a valamilyen jellegű átalakítása, a Sárgödör térnek a kérdésköre, a sportközpontoknak a kérdésköre, mármint hogy ez a terület, amilyen központilag sportot szolgál ki, ennek a kérdésköre, illetve az, hogy az egyes lakóterületeknek milyen lefedettsége van, hol okoz problémát, hogy az egyik helyre el kell jutni, vagy a másik helyre el kell jutni, ez mind-mind érintettük ma. A következő napokban irodai körülmények között is részletesen feldolgozzuk ezt, összevetjük, és abból próbálunk majd egy áttekintő képet nyújtani mindenki számára, akit érdekel.
0: Szűcs András vezető tervezőt hallhattátok Paksúj település terve kapcsán, és a következő workshopra ma 10:30 és 13 óra között kerül sor, és várják az önkormányzati oktatási, szociális, egészségügyi, kulturális és egyéb intézmények képviselőit, akikkel közösen értékelik a település jelenlegi helyzetét, és megfogalmazzák a jövőbeni fejlesztési igényeket az alábbi témák mentén, például intézményi ellátottság, szolgáltatási kapacitások, elérhetőségi problémák, közlekedési kapcsolatok, demográfiai folyamatok hatásai, fejlesztési lehetőségek, és így tovább. Majd lakossági workshopra is sor kerül ma, ezt már említettem nektek a reggel folyamán, 5:30-7:00 a Csengedénes Kulturális Központ nagy termében, a helyben élők tapasztalatainak, problémáinak és fejlesztési javaslatainak, valamint Paks jövőképével kapcsolatos elképzeléseinek feltérképezése. Itt pedig következő témák mentén történik majd, melyek Paks legfontosabb értékei, hol vannak a város fejlesztendő területei, milyen szolgáltatások, közterületek vagy közlekedési kapcsolatok hiányoznak, hogyan lehetne élhetőbb és vonzóbb, fenntarthatóbb a város, milyen jövőképet képzelünk el egyáltalán Paks számára. Véleményeket, javaslatokat, tapasztalatokat és ötleteket online is lehet küldeni az önkormányzatnak a paks.emperstend.studio honlapon. A workshopok kiértékeléseit és a kérdőíveket is megtaláljátok majd. Tehát, hogyha van véleményetek a város jövőjéről, akkor a mai napon 4:30-kor a Csengelyben a helyetek, vagy pedig ragadjatok klaviatúrát, és írjátok meg az önkormányzatnak, hogy milyen gondolataitok vannak ezzel kapcsolatban.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden, adta hírül a Magyar Távirati Iroda. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. A főváros finanszírozásában első alkalommal szerveznek utcazenész fesztivált Budapesten. Az MTI értesülései szerint július 30-án és augusztus 1-én, valamint augusztus 6-a és 8-a között 10 helyen várják majd a közönséget. Paks 2 ZRT a társaságnál folyó feladatok az új paksi telephelyű atomerőműves blokkok létesítésének előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásához keres teljes munkaidőben legalább 8 év szakmai tapasztalattal rendelkező pénzügyi számviteli és adószakértő munkatársat paksi munkavégzési helyet tette közzé a társaság közösségi oldalán. A pozícióra jelentkezni a Paks 2 Atomerőmű ZRT karrier portáján keresztül lehetséges. Lakatos Norbert a Vaklúf is látogatott el a 10 éves Paksi Szivárvány Egyesület vasárnap délelőtti programjára. Az érzékenyítő programon nem csak az általa hajtogatott lufi figurákat lehetett kapni, hanem azt is megtanulhatták a résztvevők, hogy hogyan lehet segíteni egy vakembernek, vagy milyen eszközök segítik manapság a vakok hétköznapjait. Lakatos Norbert rádiónknak így foglalta össze, hogy hogyan tudunk segíteni egy vakembert az utcán vagy a boltokban.
2: Ugye a vakember az fehér bottal, illetve kutyával tud közlekedni, és úgy tudnak nekünk segíteni, főleg ugye a kereszteződésekbe, ahol lámpa biztosítja az átkelést, hogyha nem sípol. Ugye az első és legfontosabb az érintés, hogy megérintsenek minket, mert ugye nem tudjuk, hogyha oda mellénk áll valaki, és azt mondja, hogy jó napot, nem biztos, hogy nekünk köszön. Tehát az első és legfontosabb az érintés, aztán meg kell kérdezni tőlünk, hogy tudnak-e valamivel segíteni. És akkor mi azt mondjuk, hogy igen, ebbe és ebbe kérnék a segítséget, vagy pedig azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, de nem, mert meg tudjuk oldani egyedül. Vagy például a vásárlásnál, ugye hát, ha bemegyek egy nagyobb bevásárlóközpontba, ahol mindent át szoktak pakolni körülbelül havonta, ott ugye mindenféleképpen kell a segítség, mert egyedül nem tudunk bevásárolni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Programajánlóval folytatjuk, hiszen tele vagyunk a nyáron is jó kis programokkal, és ezt mi megosztjuk veletek, hogy legyen hova mennetek, legyen mit csinálnotok. Június 25-én, tehát a mai napon 16 órakor Kalocsán a vörös terror áldozataira emlékeznek a Szent István király úti emléktáblánál. Itt beszédet mond Kákonyi István önkormányzati képviselő, aztán holnap Pakson egy buli lesz, méghozzá az Atom téren, ahol három DJ szolgáltatja majd a talpalávalót, többek között DJ Gico, DJ Tess és DJ Cookie érkezik ide hozzánk. Bor, fröccs, minden lesz, ami jó, tánc, zene, szóval látogassatok el majd holnap este az Atom térre, aztán Kalocsán június 27-én a Művelődési Központ udvarán és parkolójában egy tanévzáró diákfesztivált rendeznek, boxgéppel, léghokival, szkanderpaddal, twistermászófallal, reflexfallal, pannabóla arénával, ülőfocival, ninja pályával és eurobungee-val. Szerintem ez igazán jól hangzik. Egyébként délután 2 órakor kezdődnek a programok, és a rendezvény ingyenes, úgyhogy ruccanjatok át Kalocsára, ha esetleg nincs más programotok aznap, és még nem tudjátok, hogy mit csináljatok. Aztán június 30-án Aut Lászlóné Rózsika kiállítása nyílik meg majd a Tolnai Művelődési Központ és Könyvtárban 17 órai kezdettel, június 30-án tehát, és festménykiállításról beszélünk, tehát aki esetleg a művészeteket iránt érdeklődik, annak is van program a térségben. Majd aztán június 29-én kezdődik a 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál, ami egy egyhetes fesztivál, amit nagyon jól tudtok már, hiszen aki paksi, az általában ismerni szokta a Gastro Blues-t. Hétfőn a Charlie Firpo Blues Band-el indul a Gastro Blues klubban a koncertek sora, aztán kedden a Silent Zone, szerdán a Beatback, csütörtökön Alice in Wonderland és a Blues Trappers, pénteken Fekete Jenő, Bacsa Gyula, Mezőfi István trió fog játszani, és szombaton pedig az Árbi Kapitány emlékzenekar és Kalus trió zárja majd vasárnap a klubkoncerteket. Ezen kívül pénteken kezdődik ugye a nagyobb része a fesztiválnak, ilyenkor már több koncert is lesz. 17 órától például a Tűzrókák, 18 órától a Tűzkerék, 20 órától Szebédi Dániel és barátai, és 22 órától a Takács Tamás Blues Band játszik majd a nagy színpadon. Egyébként ez az ASE csarnokban lesz, és a klubkoncertet, a Gastro Blues klubot azt nem mondtam, de ez is ott az ASE-n lesz az étteremben. Szombaton Puff Street Band játszik 17 órakor, aztán Tornocki Olökszesz érkezik, és a kőbányai zeneiskolások, 20 órakor pedig egy igazi csodagyerek érkezik, egy világszenzáció, Toby Lee, aki jelenállás szerint 21 éves, és 10 évesen mutatkozott be a BB King's Blues Clubban, és lett világszenzáció a kisrácból. Egyébként a Little Big Shotsban és az Ellen Showban is feltűnt, illetve a Rock Sully musicalben is játszott. 8 éves volt mindössze, amikor elkezdett gitározni, és 2 év alatt olyan szintre fejlesztette magát, hogy mint ahogy azt már említettem, 2015-ben a BB King's Blues Clubban mutatkozott be, szóval Toby Lee is érkezik, és 22 órakor a szombati napot a Don't Stop the Queen zenekar zárja, ami egy Queen Tribute Band, és tavaly is itt voltak, szenzációs koncertet adva, úgyhogy őket is érdemes meghallgatni, hiszen a Queen klasszikusait játsszák. Ja, és elnézést, azt elfelejtettem mondani, hogy a Gastro Blues Klubnak az első 4 napja az lent lesz, tudjátok, a körforgalomnál lévő Gastro Blues Klubnál, és akkor a következő a péntek, szombat, vasárnap meg már fönt az ASE-nál. Aztán július 24-én holdfény mozi lesz az Erzsébet nagyszállodába, amelyre regisztrálni kell. A mai napon fog kiderülni, ha minden igaz, hogy van-e még hely, és lehet-e még regisztrálni, de azért elmondom, hát ha most még ebben a pillanatban van, de azért figyeljétek a Paks FM-et, mert jelezni fogjuk, ha már nincsen értelme a továbbiakban. Regisztrálnotok, hiszen van egy bizonyos kapacitása az Erzsébet szállodának, amit be tud fogadni, úgyhogy lehet, hogy teltházas lesz a rendezvény, de nyilván ennek örülünk. Egyébként a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmet fogják vetíteni. Ennyit a programokról, még több programért keressétek fel a paksfm.hu/programajánló menüpontot, és onnan szemezgessetek kedvetekre.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Élesztő.
1: 6 óra 47 perckor folytatódik az élesztő. Odakint 22 fokot mutat a stúdió hőmérő, nagyon meleg lesz ma, úgyhogy mindenképpen legyen nálatok hideg víz, és hidratáljatok folyamatosan. Egyébként odakint, legalábbis ahogy most így ránézek az Útinform információira, szerencsére balesetről nem tudok nektek beszámolni. Reméljük, hogy ez így is fog maradni. Útépítések vannak, azokat hamarosan hozni fogom, de előtte gyorsan elmondok pár közérdekű információt. Egyrészt a hőségriasztása tekintettel a város több intézményében, a Városházán, a Telepaks Média Centrum épületében, a könyvtárban, a gyermekkönyvtárban, a Városi Múzeumban, a Gyógyászati Központban és a Csengely Dénes Kulturális Központban is balonos vízhez tudtok jutni. Ha esetleg elfogyna, akkor ezekbe bármelyikbe nyugodtan menjetek be. Az a lényeg, hogy igyatok, és lehetőleg minél kevesebbet tartózkodjatok 11 és 15 óra között a napon. És a legjobb az, ha valaki vízparton tudja tölteni ezt a következő napokat, hiszen 41 fokig megy föl vasárnapig a hőmérő higanyszála, ami hát embert próbáló lesz, azt gondolom. Ma este viszont egy kis programajánlóval folytatom, mert hogy egy nyilvános programja lesz a cseresznyési olvasó tábornak, ahol Lázár Ervinre emlékeznek a határon túli magyar középiskolások a Cseresznyés Kerterdei iskolában, méghozzá este 20 órakor. Az egyhetes tábort, amelyen mintegy 30 határon túli és paksi középiskolás vesz részt, a Csengely Dénes Kulturális Központ szervezi. A programok közül két esemény a külsős érdeklődők számára is nyitott. Ez, mint mondtam, a mai 20 órai kezdettel a Roni és barátai, valamint Klenk Réka és Citerásai közös éneklés, és június 28-án vasárnap 18 órakor pedig a tábor záróestje a Pódium csoport színi előadásával. Erre is érdemes lehet tehát kimenni. Most zenével folytatjuk, és a zene után hozom még a közlekedési híreket, a közlekedési hírek után pedig majd megnézzük, hogy mi történt.

0: Balesetről szerencsére nem tudok beszámolni, viszont van néhány útépítés, ami a Vételk körzetben közlekedőket érintheti. Ezeket azért elmondom nektek. Egyrészt az M6-os autópályán közlekedőknek mondom, hogy Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, a munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Ért-Kelet Nagytétény csomópont nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet, Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, a 167-es és a 163-as kilométer között zárták le a külső sávot, szintén az M6-os autópályán. Pályán tehát, aki esetleg arra tartana, az ezzel mindenképpen számoljon és közlekedjen óvatosan, és bátaszék után a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, mert aszfaltoznak, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányunként egy-egy sáv járható. Aztán a 6-os főúton Hírt határában a 187-es kilométernél még mindig azt a bizonyos csomópontot építik, amit eddig is, és mindkét oldalon emiatt útszűkületre kell számítani. A túlparton pedig az 51-es főúton Baja belterületén a 157-es és a 158-as kilométer között fenntartási munka miatt a félútpályát lezárták, és szintén Baján a 161-es és a 162-es kilométer között optikai hálózat fejlesztéséhez kábeleket telepítenek, és emiatt időszakosan félpályás lezárás zavarhatja a forgalmat egészen június 30-áig. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták. Ennyit a közlekedésről, és mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok, most pedig hozom a híreket.
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
0: Mi történik, amikor a világ legnagyobb musicaljai és a popzene örök zöld slágerei találkoznak?
2: Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad.
0: Az e-heti Best of órában felcsendülnek azok a dalok, amelyek nem csak a színpadokat hódították meg, hanem a slágerlistákat is. Hallgass meg a legismertebb musical himnuszokat, amelyek generációk kedvencei lettek a rádiókban is. Egy óra tele érzelemmel, energiával és felejthetetlen dallamokkal.

0: tartsatok velem ezen a héten is a Best of Musical órában, ahol a Broadway és a popzene legnagyobb slágerei ugyanazon színpadon találkoznak.
1: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
1: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
0: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Oroszország kész tárgyalásokat folytatni Ukrajnával a tavaly augusztusi Anchorage-i orosz-amerikai csúcson megbeszélt feltételek, a terepen kialakult valóságos helyzet és az orosz vezetés által megfogalmazott elvek alapján, jelentette ki Vlagyimir Putyin a keddi moszkvai kormányülésen, adta hírül az MTI. Az orosz elnök szerint az ukrán dróntámadások nem befolyásolják a hadműveletek menetét, miközben a frontvonalakon továbbra is az orosz erők előrenyomulásáról számolt be. A Védelmi Minisztérium közlése szerint az orosz légvédelem 47 ukrán drónt semmisített meg, és több frontszakaszon is előretörés

0: értek el az orosz csapatok. A Tisza párt országgyűlési képviselője Mellétei Barna Márton törvényjavaslatot nyújtott be az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának előkészítésére, és a rendszerváltás előtti titkos szolgálati iratok teljes körű felülvizsgálatára írja az MTI. A javaslat egy 11 tagú tanácsadó bizottság létrehozását is kezdeményezi, amely a minősített iratok felülvizsgálatát segíteni, és tájékoztatná a nyilvánosságot az eredményekről. A Kereszt utca 4 szám alatti parkoló felújítása kivitelezési szerződésének aláírása megtörtént, ezáltal megkezdődhet a parkoló felújítása, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A tervek szerint 22 térköves parkoló kerül kialakításra a területen. A munkaterület átadására Nagy Balázs alpolgármester a körzet képviselője jelenlétében június 24-én délelőtt került sor. Színes családi programokkal várja az érdeklődőket a Gerjeni Jövőjéért Alapítvány június 27-én a Gerjeni játszótéren megrendezett nyárnyitó mulatságon. A 15 és 19 óra között zajló rendezvényen két légvár, csoki és cukorágyú, pingpong és csocsóasztal, valamint kézműves foglalkozások gondoskodnak a jó hangulatról. Az esti program 20 órától zenés nyári este folytatódik. A helyszínen büfé is üzemel, a szervezők minden korosztályt várnak. Július 5-ig kell benyújtaniuk az évvégi eredményt igazoló dokumentumokat azoknak a pálfai diákoknak és hallgatóknak, akik a szociális tanulmányi támogatást 2,5 évre nyerték el, emlékeztet a pálfai teleház és könyvtár. A támogatás második részletének kifizetése július 15-ig történik meg a megadott bankszámla számra. A program célja továbbra is a pálfai szociálisan rászoruló fiatalok tanulmányainak támogatása.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz. Élesztő!

0: után 7 óra 7 perckor folytatódik az élesztő. Ezt a meleget csak ilyen jó kis nyári slágerekkel lehet kibírni, és a folytatásban pedig egy nagyon érdekes témát hozok nektek, mert hogy Lakatos Norbert a vaklúf is járt Pakson vasárnap délelőtt a 10 éves Paksi Szivárvány Egyesületnél. A programon Norbi elmesélte a résztvevőknek, hogy hogyan segíthetnek egy vakembernek például az utcán vagy a boltokban, és természetesen a beszélgetés végén mindenki az általa választott lufi figurával térhetett haza. Norbival, aki eredetileg látóként született, jómagam beszélgettem, aki azt is elmesélte, hogy 28 évesen hogy veszítette el a látását, és mennyi időre volt szüksége ahhoz, hogy elfogadja ezt az új helyzetet. A következő percekben Lakatos Norbertet hallhatjátok.
1: Amikor erről szoktam beszélni, akkor sokan tátognak és nem hiszik el. Én beleléptem egy szögbe, és kaptam egy csontváz gyulladást, és mivel gyerekkori cukorbetegségem is volt, a csontváz gyulladás támadta meg a retinámat, és a retinámat tette tönkre, és így vakultam meg az egyik pillanatra a másikra. 7 évenbe került az, hogy ezt elfogadjam, hogy eddig láttam, és most pedig vakon kell tovább élni az életem. 7 évig kerestem azt a munkát, ahova szívesen bejárok, szívesen csinálok, és megtaláltam ezt a lufi hajtogatást. És azóta most már 11-12 éve hajtogatom a gyerekeknek a lufit.
0: Lakatos Norbi a vak lufi is a Paksihoz hasonló szemléletformáló előadásokat rendszeresen tart, mint mondja, bizonyára nem volt véletlen az első ilyen irányú felkérése, ami olyan jól sikerült, hogy ezen felbátorodva azóta is óvodákba és iskolákba jár előadásokat tartani.
1: Ezek teljesen véletlenül jöttek, bár nem hiszek a véletlenekbe. Felkértek egyszer egy kis településre, hogy a vakvezető kutyámmal menjünk el, és akkor beszéljek arról, hogy mit lehet és mit nem lehet a vakvezető kutyával. És nagyon-nagyon jól sikerült ez az előadásom, és ez hozta azt a lépést, hogy rájöttem arra, hogy a felnőttek nem nagyon tudják, hogy mit kell egy vakkal, hogyan lehet nekünk segíteni, hogyan lehet minket átkísérni az úton, vagy bármilyen segítséget nyújtani nekünk, és akkor ezért elindítottam ezt a szemléletformáló előadást. Óvodákba, iskolákba szoktam járni, és elmondom a gyerekeknek, hogy hogyan tudnak nekünk segíteni, mert ők szerintem erre nagyon nagyon érzékenyek.
0: Lakatos Norbit, a vaklufist hallottátok, most a Groovehouse-tól játszom az Ébredj mellettem. Ébredjetek ti is velünk itt az élesztőben, ez egy 2005-ös sláger, és a folytatásban majd Norbi azt is elmeséli nektek, hogy manapság a mesterséges intelligencia milyen módon segíti a vakok életét. Nagyon érdekes lesz, ezt garantálom, jó magam ott voltam ezen az előadáson, és nagyon-nagyon meglepő dolgokat hallottam. Úgyhogy tartsatok továbbra is velem.

0: SFM reggeli ébresztő műsora.
1: A Groove House után folytatjuk az élesztőt, és ahogy ígértem, továbbra is Lakatos Norbinál, a Vaklúfisnál tartunk, aki elmondta, hogy az utcán hogyan lehet segíteni egy vakembernek ezen a bizonyos vasárnapi rendezvényen, a Paksi Szivárvány Egyesületnél, és emellett azt is megtudhattuk, hogy milyen mesterséges intelligencia fejlesztések segítik a vakok hétköznapjait, úgyhogy a következő percben majd Norbi elmeséli nektek, hogy milyen technikai újítások azok, amik könnyebbé teszik egy kicsit az életét.
2: Most már ugye rengeteg mindenre lehet, főleg a mesterséges intelligencia megjelenéseivel. Ez segít akár a tárgyak felismerésébe, hogy ne sózzam meg a kávémat, hanem inkább cukrozzam, vagy bármi másba. Vagy például képek felismertetésbe, hogy a fényképen mit lehet látni, vagy a közlekedésbe, mert sokan például használják arra, hogy a jelzőlámpák meg tudja mondani, hogy most váltott zöldre. Pénzfelismerő van a telefonon, színfelismerő van a telefonon, tehát azért egész szép sok alkalmazás van most már a vakoknak, sőt van egy távszem alkalmazásunk is, ahol lehet élő személlyel is beszélni, aki ugye segít a videokameránkon keresztül megoldani különböző problémákat, nem egy vak ismerősön, például Windows telepített már vakon.
1: Nem tudom, ti hogy vagytok vele, számomra meglepő volt, hogy ennyi mindent tud már a mesterséges intelligencia a vakok érdekében, és főleg, ami nagyon tetszett, hogy kipróbáltuk azt az alkalmazást, amivel fotót tud csinálni az okos telefonjával bármely vakember. Norbi megkérte mindenkit, hogy álljon be valamilyen módon a képre, van, aki fogja be a szemét, van, aki csukja be a szemét, van, aki csak simán nézzen a kamerába, és csinált egy fotót, amit kielemzett a telefon, és elmondta, hogy a képen három ember látható, és az egyik becsukja a szemét, aki a jobb oldalon van, a másik a kezét teszi a szem elé. Tehát nagyon-nagyon érdekes volt, és azt mondta egyébként, hogy ezt arra is tudja használni, hogyha ismeretlen területen van, és készít egy fotót róla, akkor felolvassa neki a telefon, elemzi, hogy mit lát a képen, és ezáltal segíti a tájékozódást. Úgyhogy hát a mesterséges intelligenciáról sokszor megvan a véleménye az embereknek, de azért vannak ilyen nagyon pozitív oldalai is, amiért nagyon jó, hogy van, és tényleg biztos vagyok benne, hogy azért a 20 évvel ezelőtti időszakhoz képest, amikor ennyire nem volt még fejlett a technika, azért a vakoknak az élete is valamelyest könnyebbé vált, ha könnyűnek nem is mondható. És hát Lakatos Norbi, a Vaklúfis nemzetközi versenyeken is megmérettette magát, bár a dobogóra nem ért fel, de ennek ellenére pozitív élményei voltak, erről is mesélt nekem.
2: Voltam két nemzetközi versenyen is, Szlovéniába 2016-ba, illetve Amerikába, San Diego-ba 2018-ba. Köszönhetően például a Paksi Atomerőműnek, akik támogattak pénzbeli juttatással, és így sikerült kijutnom. Ott 12 perces versenyen vettem részt, 40 országból 2000 indulóval, akik mind láttak, én voltam egyedül, ugye vak. De például Szlovéniában nem vették azt észre, hogy én nem látok, csak az utolsó nap a versenyen bemondta a konferencié, hogy az első asztalnál ülő fiatalember látását vesztett, tehát vak, és úgy hajtogatja meg a versenyen a rózsaszín párducot, és akkor oda tömörültek körém, és az azért tök jó érzés volt, hogy tényleg, hogy mindenki nekem szurkolt ott, és a többiek pedig, akik mellettem dolgoztak ott, őket nem nézte senki szinte.
1: Lakatos Norbit, a Vaklúfist hallhattátok, most pedig zenével folytatjuk, és a zenék, illetve a hírek után pedig érkezik a stúdióba Kovácsik Ádám, a Paksi FC kapusa, úgyhogy tartsatok továbbra is velem, megkezdjük a sportos reggelünket.

0: hideg hűsítők, forró slágerek.
1: Paks FM.
0: Feltöltve igazi nyári slágerekkel.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A Mount Everest csúcsára készülnek humanoid robotok. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya. Megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat. És megérkezett Kína a Föld második holdjához. Többek között ezekről a témákról lesz szó következő tudományos magazinunkban, illetve a nyárhoz kapcsolódó témákról is. Például megvizsgáljuk majd az ózonrétegünk állapotát, illetve felidézzük a felfedezésének a történetét. Szó lesz arról, hogy miért van az, hogy valaki szinte szúnyogmágnesként működik, mást viszont alig csípnek meg, és körbejárjuk majd a mobiltelefonos lehallgatás kérdését is. Vajon valóban a mobiltelefonunkban lévő mikrofontól kell tartanunk? Hozni fogom a választ, és Traster Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
4: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
0: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának. Reklámot hallottatok. Hírek a Paksi FM-en.
5: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden, adta hírül a Magyar Távirati Iroda. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. A főváros finanszírozásában első alkalommal szerveznek utcazenész fesztivált Budapesten. Az MTI értesülései szerint július 30-án és augusztus 1-én, valamint augusztus 6-a és 8-a között 10 helyen várják majd a közönséget. Lakossági fórumot tart a mai napon Paksváros önkormányzata a város hosszú távú fejlesztési stratégiájának és az új településrendezési tervének előkészítése kapcsán. A szervezők minden érdeklődőt várnak 16:30-ra a Csengely-Dénes Kulturális Központba, hogy véleményükkel hozzájáruljanak Paks jövőjének alakításához. A Kereszt utca 4 szám alatti parkoló felújítása kivitelezési szerződésének aláírása megtörtént, ezáltal megkezdődhet a parkoló felújítása, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A tervek szerint 22 térköves parkoló kerül kialakításra a területen. A munkaterület átadására Nagy Balázs alpolgármester a körzetképviselője jelenlétében június 24-én délelőtt került sor.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Ismét távozik Kostas Fleverakis, az ASE vezető edzője. Helyét Ivicas Kelin veszi át, adta hírül a klub a közösségi oldalán. Az 52 éves horvát szakember jelentős nemzetközi tapasztalattal érkezik Paksra. Pályafutása során holland bajnoki címet, több kupagyőzelmet és évedzője elismeréseket is szerzett. Kellin elmondta, megtiszteltetés számára a felkérés, és olyan csapatot szeretne építeni, amely a bajnokságban bárki ellen versenyképes lehet.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 36 perckor folytatódik az élesztő, és megérkezett hozzám a stúdióba első vendégem, Kovácsik Ádám, a Paksi FC kapusa. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Megkezdődtek a felkészülési mérkőzések, tegnap a Szentlőrincen játszottatok éppen egy 3-3-at, de mielőtt szakmázunk, engedj meg egy olyan kérdést, hogy hogy telt a pihenés?
2: Tartalmasan, gyorsan elment, nyaralni voltunk Olaszországba, autóval mentünk ki, két gyerekkel, úgyhogy pihenő volt, mentálisan kikapcsolt az ember, de azért aktív volt az egész. Utána meg visszajöttünk, és már kezdtem egy picit mozogni, hogy elkezdjük a felkészülést.
1: Olaszországba gyakran visszajártok? Majd beszélünk róla, ugye te játszottál Olaszországban, és ez így megmaradt egy ilyen szerelem Olaszország?
2: Nem, most volt először, hogy visszamentünk. Igen, ez egy ilyen különleges alkalom volt. Eredetileg nem is oda akartunk menni, de aztán olyan volt a közel-keleti helyzet, hogy akkor inkább maradjunk itt, és akkor már a gyerekek is lássák, hogy apa nem felejtette olaszul beszélni, úgyhogy visszatértünk.
1: Na, tök jó. Oké, akkor ugorjunk vissza egy kicsit a 90-es évekbe. Te akkor voltál gyerek. Kérlek, mesélj egy kicsit a hallgatóinknak arról, hogy hol gyerekeskedtél, és hogyan jött az életedbe a futball.
2: Igen, kispesti srác vagyok, úgyhogy Kispesten nőttem fel igazából 15 éves koromig. Foci az egy ilyen kezdetektől fogva egy szerelem volt, hogy aktuális legyek, az első VB-m az a 98-as, amire emlékszem, és ott szerettem bele szerintem úgy igazán és végérvényesen a fociba, és 7 évesen kezdtem el a Honvédbe játszani igazából.
1: Úgy tudom, hogy hamar eldöntötted, hogy te ebből szeretnél megélni. Ez egy ilyen belső elhívás volt, vagy volt valaki, aki egy külső példa, akinek a példáját te szeretted volna megélni és végigcsinálni?
2: Nem, ez egy ilyen belső motiváció. Családban senki nem sportolt így versenyszerűen. Persze mindenki mesélte, hogy kosárlabdázott, vagy apukám is kapus volt, de ez az iskolával abban is maradt. Úgyhogy egy ilyen belső késztetés, talán ez a 98-as VB, azok így az első emlékeim, és utána úgy megfogalmazódott bennem, hogy én focista szeretnék lenni, nem egyből kapus, mert először középpályás szerettem volna, csak aztán úgy alakult, hogy hátraszorultam.
1: Jó, de a magasságod miatt ez valahogy adta is magát, nem?
2: Összességében igen, de az igazi ok, hogy a szívemre teszem a kezem, az volt, hogy középen állandóan a földön voltam, mindig becsúsztam, nem tudtam talpon maradni, és akkor mondták, hogy nézzük meg hátul, mert elég magas vagyok, ott meg úgy elakadtak a labdák, én is jobban élveztem, több sikerélményem volt, úgyhogy így alakult.
1: És a szüleid hogyan álltak ehhez a kérdéshez, amikor te már eldöntötted, hogy profi futballista szeretnél lenni, ők támogattak ebbe, vagy azért voltak feltételeik a focizás kapcsán?
2: Természetesen támogattak, vagy hát nem természetesen, de támogattak, tehát hálás vagyok nekik érte, de főleg anyukám volt az, hogy ő nagyon nyomta a tanulás részét is, mert mindig azt mondta, hogy hát ilyen okos gyerekek, kár lenne értem. Valamilyen szempontból kár lett értem, mert nem mentem egyetemre, de apukám is úgy volt vele, hogy a érettséginek meg kell lenni, úgyhogy Olaszországban is úgy kerülhettem ki, hogyha az érettségit kint megcsinálom, amit megcsináltam, úgyhogy jelen pillanatban a tanulmányok azok itt tartanak, hogy az érettségi megvan kint, és hát a foci része meg igen, támogattak, de voltak ilyen kikötések.
1: Uh-huh. 8 éven keresztül Olaszországban játszottál, és az NSO TV-nek nyilatkoztad azt, hogy itthon egy jó kapusnak gondoltad magad, és itt kiderült számodra, hogy technikai lemaradásban voltál, ezért az edzések után egy órát ott maradtál, hogy megtanuld azokat a felállni, vetődni, stb., amiben még nem voltál jó. Számomra ez azt üzeni, hogy te azért egy olyan ember vagy, aki mersz szembenézni a hiányosságaiddal, és megvan benned az alázat is a sporthoz. Ez kijelenthető, hogy te ilyen önreflexív típus vagy, aki más helyzetekben is mer szembenézni az aktuális gyengeségeivel, mondjuk?
2: Én azt gondolom, hogy igen, meg remélem is, hogy igen, mert akkor tudsz fejlődni, hogyha valaki ugye felhívja a figyelmedet a hibára. Az első reflexióm az sokszor azért ilyen negatív, de szerintem ez egy ilyen emberi tulajdonság, normális, hogy először úgy reagálsz rá, hogy jó, hát hagyjatok már, vagy mérgesen, vagy ilyesmi, de utána leszoktam nyugodni, átgondolom, hogy miért is mondhatták ezt, és azért, hogyha olyan a kritika, amivel egyetértek, akkor próbálok rajta javítani.
1: Ezt a családból hozod, ezt a tulajdonságodat, tehát a nevelés hatása, vagy pedig a személyiséged része ez a fajta reflexió és hát szembenézés?
2: Hát most, hogyha szívemre teszem a kezem, azért azt mondom, hogy talán inkább ez egy ilyen egyéni személyiség, ugyanakkor meg, hogy ezt kitől másolhattam, ugye kisgyerekkoromban honnan jöhetett, ez egy jó kérdés, ilyen lettem.
1: Egyébként ez egy tök jó dolog, csak nem mindenkinek megy ez, és azért voltam kíváncsi arra, hogy vajon tanulható, és a családban egyébként kialakul egy ilyen, hogyha így nevelnek, vagy pedig csak az a lényeg, hogy hozzad magaddal. No, van egy nagyon jó megosztásod az Instagramon, ami kicsit ide kapcsolódik, aminek az a lényege röviden, hogy ha nincs eredmény, dolgozz tovább, ha rossz az eredmény, akkor is dolgozz tovább, és ha jó az eredmény, akkor is dolgozz tovább, a kulcs a következetesség. A következetesség számodra önmagában érték, vagy pedig csak akkor érték, hogyha helyes a cél is?
2: Szerintem egy alapérték összességében. Aztán persze, hogyha zsákutcába mész, akkor minél hamarabb visszafordulsz, az annál jobb. De összességében én azt gondolom, hogy az élet hosszú távon X-re játszik. Szóval, hogyha én beleteszem a melót, munkát, akkor azt vissza kell, hogy kapjam valahol. Lehet nem egy hónap múlva, lehet nem fél év múlva, de hosszú távon biztos vagyok benne, hogy a nagy kép az pozitív lesz, és az önmagamhoz képest legjobb dolgot fogom tudni visszakapni.
1: És mi a fontosabb, az eredmény, vagy pedig az, akivé a folyamatos munka során válsz? Szóval, ha mondjuk nem jönne az eredmény, akkor is ugyanazzal a lelkesedéssel tennéd bele azt a munkát?
2: Hát szeretném azt hinni, hogy igen, mert azt gondolom, hogy hosszú távon ez kifizetődő és eredményt ad. De azért ez nem ilyen egyszerű, mert amikor csinálod, és nincs eredmény, akár csak mondjuk, nem tudom, kerülsz be a kezdőbe, nehéz azt mondani, hogy 6 hónapon keresztül minden nap ugyanazzal a motivációval jelensz meg edzésen, mint hogyha folyamatosan játszol.
1: Uh-huh. Ugye Olaszország kapcsán nyilatkoztad azt, hogy ott nincs olyan, hogy nincs nyomás, és nyilván adódik a kérdés azok számára, akik annyira nincsenek benne a foci világában, hogy miért Magyarországon van, tehát miben más a két liga egymáshoz képest?
2: Hát Magyarországon sincs azért, tehát én 24 évesen kerültem haza, és mindig próbáltam én is úgy hozzáállni mérkőzésekhez, hogy legyen rajtad nyomás, mert ha van nyomás, akkor van egy eredménykényszer, az azt jelenti, hogy egy olyan csapatba játszol, ami valamit el akar érni, és az eleve sokkal jobb, mint ha csak a langyos vízbe vagy. De Olaszországban olyan szempontból másért volt olyan, hogy a hotel alatt vártak a szurkolók, és felhívták a figyelmünket arra, hogy másnap milyen fontos mérkőzésünk lesz, ami aztán nem úgy sikerült, és akkor ott még a stadionba időztél pár órát, és így kertek alatt tudtál hazajutni. Szóval másfajta az ottani nyomás, de nem mondanám, hogy Magyarországon ne lenne.
1: Azon gondolkoztál, hogy mi vezet oda, hogy valakik ennyire elragadtassák magukat, hogy hát mondjuk úgy, nem tudok jobb szót, hogy zaklatólag lépnek fel a saját játékosaikkal szemben?
2: Igen, zaklató, de ugyanakkor ott valahogy ez ilyen normális, vagy ilyen fanatikusok, nekik egy életérzés, hogy valahogy teljesen átszellemülnek. Én nem nagyon tudok vele azonosulni, mert azt gondolom, hogy én amikor fölmegyek a pályára, nem hiszem, hogy másnak fontosabb az eredmény, mint nekem, aki tényleg kiviszem az arcomat is az egészhez odaadom, és küzdök azért, hogy jó eredményt érjünk el, mert képviselem saját magamat, a családomat, annál nagyobb, nem tudom, cél igazából nem lehet.
1: Ez valóban így van. Ugye 2015-ben, ha jól emlékszem, akkor jöttél vagy mentél Fehérvárra. Erre az időszakra hogy emlékszel vissza?
2: Hát 2015 nyara az nekem úgy alakult, hogy volt még elvileg egy éves szerződésem a Reginával, de már 8 éve nem volt fizetésünk, úgyhogy a klub az csődbe ment. 8 hónapja, bocsánat. Ja, nem, 8 hónapja. Ha azt mondom 8 év, akkor bocsánat, szóval 8 hónapja nem volt ott fizetésünk, és hát nem tudtuk, hogy mi lesz. És a klubot húzta is a következő évre való benevezést, ami nem jött össze, egy utólag azt mondom, hogy hál' Istennek, meg hát akkor is szurkoltam, mert szerettem volna azért megszabadulni. És akkor augusztus végén jött nekem a fehérvári lehetőség, úgyhogy hosszú nyár volt, és aggódtam is elég sok minden miatt, hogy hol fog tudni elhelyezkedni, de minden jó, ha a vége jó.
1: Ez így van. 2024-ben igazoltál Paksra, és akkor azt nyilatkoztad, hogy céljaim egyértelműek, szeretnék átélni a tavalyihoz hasonló sikeres szezont a csapattal, jó lenne újra érmet és kupát nyerni. Hát akárhogy is nézem, ez 2-ből 2. Úgyhogy nem tudom, hogy a Panathinaikosz elleni összecsapásra van-e valamilyen kívánságod, de hogyha van, akkor szerintem ezt most hangosan ki kellene mondani itt nálunk, mert hogy reméljük, hogy hasonlóan megvalósul, mint amikor ide igazoltál.
2: Vonzuk be. Igen, hát igen, az szerencsére így tényleg összejött, és az egy nagy álmom volt, hogy úgy nyerhessek kupát, érmet, hogy a gyerkőc, főleg a nagyobbik már úgy fölfogja és látja ezt az egész történetet, mert amikor utoljára, vagy hát ezelőtt nyertem dolgokat, akkor még nagyon picike volt, és a Panathinaikosz ellen persze szeretnénk tovább jutni, az nagyon jó lenne. Én azt gondolom, hogy nem egy lehetetlen küldetés, játszottam már görög csapat ellen, persze ők az esélyesek, ők papíron a jobb csapat, de azért megyünk ki a pályára, hogy ez ne feltétlenül igazolódjon be.
1: Így van, meg hát 2 éve is talán a Larnakát ejtettétek ki, aki szintén ugye az esélyesebbnek volt titulálva. Oké, azt hogyan éltétek meg a csapat, hogy ugye 23-án, július 23-án a Panathinaikosszal csaptok össze, majd rá 3 napra, 26-án kezdődik a nemzeti bajnokságot, pedig a Ferencvárossal fogtok összecsapni. Ilyenkor ez plusz motivációt jelent, vagy pedig azért néhány keresetlen szó elhagyta gondolatban a szátokat, amikor megtudtátok, hogy ez a két meccs egymást fogja követni?
2: Nem volt negatív reakció. Tehát igazából bárkivel kezded meg a bajnokságot, az sose egyszerű. Fradival olyan szempontból jó talán, hogy ott megvan az extra motiváció, az a plusz, tehát ott, hogy fáradtság, vagy nem, hogy közel van a két meccs, azt úgy könnyen átsiklasz szerintem fölötte, mert az egy olyan hangulatot ad, ami mentálisan nem kell, hogy magadon dolgozz különösebben pluszban, és így rálunk az elején a zöld-fehér csapatokra.
1: Na, jól van. Hát akkor azt kívánom, hogy ebbe akkor mind a kettő esetében legyetek sikeresek. Ugye 8-9 éves korom óta úgy vagyok, hogy a foci és a bajnokok, tehát hogy a foci az életem, és a bajnokok ligáját meg szeretném nyerni. Azóta tisztult a kép, sajnos felébredtem, nyilatkoztad ezt egy interjúban. Azt nagy csalódásként érted meg, amikor rádöbbentél, hogy ez az álmod nem valószínű, hogy meg fog valósulni, vagy eddigre voltál már annyira elfogadó a sorsoddal szemben, hogy megbecsüléssel tudtál arra is tekinteni, ami viszont megadatott?
2: Hát azért ez nem egy olyan dolog, hogy egyik nap felkelsz, és akkor azt mondod, hogy ez nem jött össze. Tehát ugye ez egy folyamat része, szóval van idő feldolgozni, meg úgy megérteni, hogy sajnos nem sikerült arra a szintre eljutni, amiről álmodtam. De hogyha most úgy kéne úgy összegeznem, vagy úgy visszanéznem, azt mondom, hogy nem vagyok azért annyira csalódott, sikerült tényleg válogatottságig eljutni, magyar bajnoki címet nyerni, magyar kupákat nyerni, játszani nemzetközi csoportkörbe és Európa Ligába, sok selejtezőt, szóval játszottam nemzetközi meccseket is. Azért, hogyha megnézem, hogy hányan kezdtek el focizni, és abból ki hova jutott el, az összkép az pozitív. Persze lehetett volna jobb, nem mindig lehet jobb, bőven lett volna még lépcsőfok felfele, de azért a kardomban nem dőlök.
1: Te ilyen pozitív beállítottságú ember vagy, úgy veszem észre?
2: Abszolút próbálok így élni, és ezt átadni a gyerekeknek is.
1: Na, ez tök jó. Oké, azért voltak hullámvölgyek a karrieredben, mert hogy volt sérülésed is, illetve ugye miután az NB1-be visszatértél a Mezőkövesden, akkor a Mezőkövest pont kiesett a szezon végén az NB1-ből. Ezekből az időszakokból mit tanultál?
2: Hát, talán megerősített abból, sose szabad feladni, mert hogyha megnézem, hogy most hol vagyok, összességében szerintem jókor vagyok, jó helyen, és a lehető legjobb helyen vagyok szerintem. Úgyhogy ezek mind kellettek ahhoz, hogy ide jussak. Aztán persze, amikor az ember átéli azt, hogy nem tudom, térdműtét van, elfertőződik, nehezebben térsz vissza. Mikor már úgy kezded visszanyerni a formádat, kimegy a vállad, de akkor utána elmegy egy szezon, hogy nem védesz. Aztán vissza akarsz lépni egyet, hogy NB2, oké, de akkor végigvédem a szezont, és akkor hát, ha visszakerülök az NB1-es körforgásból, ott meg gerincsérv, műtét. Akkor voltam szerintem ott a legmélyebben, és abból sikerült végül felállni, mert sietettem a gerincműtét utáni rehabot, és nem feltétlenül voltam abban az állapotban, hogy jól tudjak teljesíteni, de sikerült annyi meccset levédenem, hogy el tudtam kerülni Mezőkövesdre, még ha nehezen is, de vissza így NB1-be. Igaz, ott se játszottam akkor, hanem úgy betettek, hogy akkor második számú. De tavasszal sikerült bekerülnem, játszanom 10 meccset, ami túl sok sikerélményt amúgy nem adott, de kellett ahhoz, hogy ide kerüljek Paksra, és Pakson végre megjöttek a sikerélmények is.
1: Uh-huh. Mi segített abba, hogy fölállj?
2: Hát a belső motivációt kellett megtalálni. Ezt nem mondom, hogy egyedül sikerült, mert amikor Győrbe voltam, és ott tényleg ott az abbahagyás szélén álltam, azért ezt bevallom, akkor elkezdtem dolgozni egy mentáltrénerrel, nekem akkor kellett, és azóta is dolgozom vele. Úgyhogy az is hozzájárult ahhoz, hogy ne adjam fel, meg a gyerekek voltak. Tehát nekem az volt, hogy szeretnék úgy átélni valamit, hogy ők is lássák, hogy apa játszik ilyen szinten, jó stadionokban, jó helyen, és nem mondjuk NB3-ból kell visszavonulni, nem lenézve az NB3-asokat, de mivel voltam magasabb szinten, szerettem volna azt, hogy lássanak még játszani.
1: Ez érthető. És mit csinálsz, amikor éppen nem focizol?
2: Sok minden érdekel, szeretek podcasteket hallgatni, de tényleg ilyen vegyes történet, de a legtöbb időmet az a gyerekek teszik ki, hogy őket akár hordani edzésre, vagy játszani velük otthon, ilyenek, próbálunk nekik minél több élményt adni, úgyhogy na, ilyen vegyes felvágott az egész, de sok hobbim van, hogyha azt nézzük, mert szeretek más sportokat nézni, de tényleg ilyen minden is érdekel, próbálok a világ híreivel is képben lenni.
1: És a gyerekeidnek, ugye egyik ők 8,5 éves, másik ők 2,5 éves, ő nekik mit szeretnél továbbadni? Mik azok az értékek, amiket a sportban vagy a magánéletben tanultál, és amiket át szeretnél nekik adni?
2: Fú, hát erről sokat lehetne beszélni, de ugye a legfontosabbak talán az, hogy sose adják fel, amit csinálnak, abba tegyenek bele mindent. Tehát nekem igazából majdnem mindegy, hogy mik lesznek, csak csinálják szívvel, lélekkel, és próbálják kihozni belőlük a legtöbbet, és hogy legyenek egyenes, korrekt emberek úgy másokkal, mert azt gondolom, amit már ugye beszéltünk is, az élet hosszú távon X-re játszik, tehát amit te adsz, nagyjából azt fogod visszakapni hosszú távon.
1: Uh-huh. A villámkérdésekkel zárjuk a beszélgetést, még van másfél percünk. Mi jut eszedbe a következő hangutánzó szóról? Buying.
2: Valaki leesett.
1: Nem erre gondoltam, mesélted egyszer, amikor a kisfiad pici volt, akkor, yeah. Akkor úgy vetődött. Ezt meséld már el, légy, hallgatok, hogy annyira cuki ez a történet.
2: Hát igen, amikor meglátta, hogy vetődök, és akkor elesek a pályán, úgymond, akkor apa buyingolt. Így adta tovább, először néztük, hogy mit is csináltam, de hát igen, ő neki nem vetődés, hanem apa az buyingolt a kapuba.
1: Ez nagyon cuki. Szerinted egy kapus teljesítményét mi határozza meg jobban, a döntései vagy a reflexei?
2: A döntései.
1: Abszolút a döntései? Ha tudnád, hogy egy merész megoldás mondjuk 90%-ban sikeres, de 10%-ban súlyos hibához vezet, bevállalnád?
2: Remélem, hogy igen. Tehát, hogyha sikeresség az 90%, akkor persze, hogy ne.
1: Ha választhatnál a között, hogy egy meccsen 10 bravúrvédést mutatsz be, de mondjuk kapnál egy gólt, ezzel szemben egy másik meccsen alig lenne dolgod, de kapott gól nélkül lehozod, melyiket választanád?
2: Hát, hogyha a kapott góla mondjuk 2-1-re nyerünk, a másik meg 0-0, akkor egyértelműen az, hogy nyerjünk. Most már ebbe az irányba megyek el.
1: Oké. Okay. Észak-olasz hegyvidék vagy dél-olasz tengerpart?
2: Dél-olasz tengerpart.
1: Olasz ízek vagy magyaros ételek?
2: Hát most, hogy voltunk Olaszországban, és visszajött a nosztalgikus élményem, olasz ízek.
1: Olasz ízek. Roger Federer vagy Rafael Nadal?
2: Roger Federer.
1: Ezt láttam, hogy nagy tenisz van, vagy és Roger Federer egy nagyon nagy ikon számodra, ha jól vettem ki.
2: Igen, abszolút. Nekem ő a tenisz megtestesítő, tehát ahogy ő mozgott a pályán, az nagyon extra, hogyha meg mentális oldalról közelítem, akkor inkább Djokovic, mint Nadal.
1: Aha. Ki a világ legjobb kapusa szerinted jelenleg?
2: Hú, Courtois és Donnarumma között vacilálok, nekem Donnarumma az olasz iskola miatt közelebb áll a szívemhez.
1: És ki a valaha volt legjobb magyar kapus szerinted?

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Forddal közlekedik, nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
0: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden, adta hírül a Magyar Távirati Iroda. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. A Tisza pártországgyűlési képviselője Mellétei Barna Márton törvényjavaslatot nyújtott be az ügynök akták nyilvánosságra hozatalának előkészítésére, és a rendszerváltás előtti titkos szolgálati iratok teljes

0: körű felülvizsgálatára, írja az MTI. A javaslat egy 11 tagú tanácsadó bizottság létrehozását is kezdeményezi, amely a minősített iratok felülvizsgálatát segíteni, és tájékoztatná a nyilvánosságot az eredményekről. Paks 2 ZRT a társaságnál folyó feladatok az új paksi telephelyű atomerőműves blokkok létesítésének előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásához keres, teljes munkaidőben legalább 8 év szakmai tapasztalattal rendelkező pénzügyi számviteli és adószakértő munkatársat paksi munkavégzési helyet tette közzé a társaság közösségi oldalán. A pozícióra jelentkezni a Paks 2 atomerőmű ZRT karrier portáján keresztül lehetséges. Összegyűlt a műtéthez szükséges pénz a 4. Kőcsényi jótékonysági kamionos találkozón, amelyet a paksi Etesi Anett gyógyulása érdekében szerveztek június 12-13-án. Etesi Ibolya Anett édesanyja rádiónknak elmondta, hogy az összegyűjtött összegből ki tudnak utazni Barcelonába, és az izomlazító műtétre jövő hétfőn kerül sor a katalán fővárosban.
1: 4.690.000 forint jött össze alatt a két nap alatt, ami ugye azt jelenti, hogy most ki tudunk menni Barcelonába, most szombaton megyünk, hétfőn műtik az Anettet, és jövő héten hétfőn műtik, és akkor elvileg szerda csütörtök fele jövünk haza. Hát nekem, amit ki kellett ebből fizetnem, 1,5 millió forintot még ki kellett. Most azt hiszem 1.900.000 valamennyit utaltunk át Barcelonába, 4.900 euró egyébként maga a műtét most jelen pillanatban. Ugye kifizettük a szállásunkat, kifizettük a repülőjegyet, és akkor fennmaradó meg majd a terápiára.
0: Etesi Anett szerint nagyon jól sikerült a rendezvény.
2: Szerintem eléggé jól sikerült a kamionos tali, nagyon jók voltak a fellépők, akik jöttek, szerintem nagyon jól sikerült. Pénteken talán a kamionos felvonulás, ez nagyon jó volt, de szombaton a fellépők, az Anzibár, a Lord nagyon jók voltak egyébként.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 7 perckor folytatódik az élesztő, és vízre szállunk, mert hogy megérkeztek a stúdióba az ASE Kenusai, Koller Kristóf, Juhász István és Hodován Dávid. Sziasztok, fiúk, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Hogy bírjátok a meleget?
3: Kicsit nehézkesen, de én mondjuk személyesen egész jól egyébként.
1: Többiek?
4: Én nagyon nehezen.
5: Én is nagyon nehezen.
1: Ilyenkor a vizen se jobb, igaz? Sőt.
3: Nem, nem igazán. Sőt.
4: Még rosszabb.
1: Szerintem. Még rosszabb, igen, ahogy így veri a fényt rád, és igen, hát nem, nem egyszerű. Na hát ugye Európa-bajnokságon jártatok mindhárman, Portugáliában, és ezen, ennek kapcsán beszélgetünk most. Pisti, kezdjük veled. Ugye a felkészülés során eredetileg a párosra voltatok ráállva, és aztán mégis 500 és 1000 méteren indultál egyesben, és az 1000 méteres döntőben életed legjobb idejét mented. Ez milyen érzés volt számodra, hogy, hogy a fináléban ezt sikerült elérned?
4: Hát igazából, igen, ahogy mondtad, a párosra készültünk elsősorban. Ez nekem egy, hát nem is gondoltam volna év elején, hogy 1000 méter egyesben fogok indulni az Európa-bajnokságon. Hát nagyon nagy lehetőségként éltem meg, olyan emberekkel versenyezhettem, akikkel még egyéniben soha, világklasszis sportolókkal tényleg. És a középfutamban is már egyébként valahol volt legjobb időmet mentem, ezzel sikerült bejutni a döntőbe, ami egyébként a fő célom volt, hogy döntőzni tudjak. És a döntőben pedig ezen még sikerült faragni egy nagyjából másfél másodpercet, aminek nagyon örültem, és tényleg szerintem ebben a jövőben még sok másodperc tud lenni a javamra. És tényleg nagyszerű élmény volt versenyezni.
1: Az, hogy az előfutam után még középfutamot kellett menned, az mennyire vett ki belőled plusz energiát? Hogy érzed?
4: Hát igazából számítottam rá, hogy kell majd mennem egy középfutamot, mert elég durva előfutamot kaptam. Igazából itt már nincs olyan, hogy könnyebb előfutam. Első három jutott egyből tovább. Nagyjából voltunk 5-6-an arra a három helyre, szóval már kb. Fél távnál láttam, hogy az nem lesz meg, és el is engedtem. Készültem a középfutamra. Ott pedig meg láttam, hogy igazából az ukrán versenyző az, akit meg tudok verni, és meg is kell verni a döntőhöz, és szerencsére jó finisszel sikerült is, és ezután pedig következett a döntő.
1: Kristóf, feltételezem, te voltál a párosnak a másik fele, és te azért szoktad így elemezni a történéseket. Azt hogyan dolgoztátok fel, hogy nem sikerült most párosban kijutnotok az EB-re? Mire vezetitek vissza?
3: Hát azért nekem elég egy hullámvölgyes tavaszon volt, kezdődött azzal, hogy kimentünk Amerikába edzőtáborozni, akkor én ott egy nagyon kemény betegséget elkaptam, amiből több hétig hát kicsit nehézkesen jöttem vissza az edzésbe, szenvedtem elég keményen utána. A válogatott megelőzően is volt két héttel egy ilyen megfázásos betegségem, az annyira nem volt vészes, ott tudtam mellette edzeni szerencsére, és akkor a válogató nagyon jó formába érkeztünk, egyébként a hazai válogatott meg is nyertük. De nekem aznap már estére el is kapott egy ilyen hányásos hasmenéses vírus, és a versenyt igazából én egyesben nem is tudtam folytatni emiatt, és utána jöttek a világkupák, amik a válogatási elvek szerint további válogatók voltak, az első két egység megy tovább, akik a hazai válogatón első két helyen végeztek, és itt sajnos, mivel ezek nagyon rövid időn belül voltak a válogatóhoz képest, azt éreztem, hogy nem tudtam visszaszerezni az erőmet a betegség után, azért fogytam is több kilót, és ezt megéreztem a pályák végén, hogy nem voltam erőben, teljesen legjobb formámban, úgyhogy igazából erre vezetném vissza.
1: Hát akkor rád járt a rúd év elején, azt lehet mondani. Igen. Dávid, te most 500 helyett 200 méteren indultál egyesben. Miért döntöttetek a rövidebb táv mellett?
5: Hát igazából nem volt nehéz döntés, mert kvázi ez volt az egyetlen esélye most ma maradt úgymond idénre. Már kiírtak egy pótválogatót a világkupák után. Erre azért is volt szükség, mert nálunk ugye egy válogatós rendszer van, és nem volt ez a szám, és mindenki úgy érezte, főleg a kapitány, hogy szeretne mindenkinek lehetőséget adni, és és ezért ott a sikerült ott szerencsére megnyerni.
1: Ugye az előbb nem mondtuk el, Pisti, te 1000 méteren lettél, várjál?
4: 8.
1: Igen, 8. és 500-on pedig 6. helyezést értél el. Igen, Dávid, te pedig az 5. helyen végeztél, és mindössze néhány tized másodperc különbséggel maradtál le a dobogósokhoz képest. Ez inkább motivál, vagy inkább bosszant?
5: Megmondom őszintén, inkább motivál, mert hát ennyire közel még nem voltam felnőtt mezőnyben egyesben ilyen jó pozícióban. Főleg így a világkupák után, mert például azt tudom hasonlítani, hogy Szegeden is megkaptam egy nagyon erős előfutamot. Ott volt a spanyol és az orosz is, és akkor középfutamra kényszerültem. Itt viszont mondhatom, maga biztosan sikerült az előfutamból egyből bejutni a döntőbe, kiadva a középfutamot, úgyhogy mindenképpen nagyon jó formát sikerült hozni, jó formában éreztem magam, gyorsnak éreztem magam, és ez szerintem meg is látszott, ki is jött, mivel tudtunk egy nagyon jó fölkészülést csinálni, specifikus edzést csináltunk, úgyhogy szerintem ez nagyon jó volt, és megmutatkozott.
1: Oké, szuper. Pisti, ugye, ahogy említettem, te párosra készültél elsősorban. Hogyan tudtál gyorsan átállni az egyes evezésre? Ez nagyon más a kettő egymáshoz képest?
4: Hát igazából alapból egyesben edzünk. A páros edzések azok hát heti 2, max. 3 be van rakva, hogyha készülünk párosra. Hogyha nem készülünk párosra, akkor nyilván csak egyes. Nem volt nehéz átállni, mert sok egyes, nagyon sok egyes megyünk, és az az alapja az egésznek, és a válogatón is indultam egyeseket, és ez alapján tudtam kijutni az EB-re. Igazából...
1: Laza volt. Nem volt semmi extra. Egyébként a döntőből tanultál valamit, amit a következő versenyeken tudsz hasznosítani?
4: Mindenképp tanultam. 1000 méteren az eleje az szerintem megvan a pályámnak. Jól ott el tudok menni a nagyokkal is akár. Így a közepe és a vége előtt olyan 200-300 méterrel kell nem is kicsit, az iramot följebb húzni, hogy ott lépést tudjak tartani a nagyokkal. A finisem azt szerintem rendben van. Ezekkel lehet lefaragni azokat a másodperceket, amik szükségesek ahhoz, hogy előrébb tudjak végezni.
1: Kristóf, nálatok hogyan állt össze ez a négyes hajó? Ugye Opavszki Rékával, Csorba Zsófiával és Fejes Dániellel mix hajóban lettetek harmadikok 500 méteren. Mikor edzettetek először együtt?
3: Hát volt Szegeden egy edzőtáborunk, igazából az EB-t megelőzően egy hét, és akkor ott érdeltünk össze. Talán két edzésünk volt így itthon, meg még egyet kimentünk Portugáliába is, de ugye alapvetően egyben mozogtunk egyből, szóval igazából annyira sok felkészülést így nem igényelt, tehát nem volt idegen elsőre. Beállításokkal kellett kicsit szórakozni igazából. Én ott teljesen a komfortomat középen annyira nem is találtam meg, kicsit kicsi volt nekem így a helyem ott bent, tehát elő talán kicsit komfortosabban éreztem volna magam a hajóba, de szerencsére sikerült így is egy jó versenyzést csinálni.
1: Te szereted a ritmust adni, igaz?
3: Igen.
1: A dolgok az. Oké, és a bronzérem mögött ugye most mondod, hogy hát azért olyan nagyon sok összehangolódás nem kellett igazából, de maga a csapat hogy állt össze, azt kirakta össze?
3: Hát ez is igazából a válogató alapján lesz összerakva. Nyilván ez más az egész, mivel itt szükség van ugye két balosra, két jobbos kenusra. De hát igazából a Dani is ugye párosban és egyesben is nagyon jól szerepelt a válogatón, a lányok is ügyesek voltak a válogatón, és akkor így kerültek be a szövetségi kapitány állított össze lényegében.
1: Lehet, hogy ez buta kérdés, de vegyes hajóban nagyobb felelősség hárul a férfi evezősökre, mint ha tisztán mondjuk egy férfiakból álló négyesben evezel? Tehát, hogy van ilyen külső vagy akár belső nyomás, hogy fú, jobban kell húznom, hogy a csajokról levegyem mondjuk a terhet, vagy nincs ilyen?
3: Hát nyomás az azért az nincsen, de az tény, hogy egyébként így a férfi kenusok ilyenkor így a motorja a hajónak lényegében. Tehát az erőt azt így mi adjuk a hajóba, és hát szerintem én azt gondolom, hogy nagyobb különbségek jönnek ki akkor, hogyha egy gyengébb férfi kenusok vannak a hajóban, mint hogyha gyengébb női kenusok.
1: Uh-huh, értem. Dávid, mennyiben más felkészülni egy 200 méterre, mint egy 500 méterre?
5: Hát merőben más, mert azért mégiscsak tényleg egy klasszikus sprinttáv, tehát sokkal rövidebb távokat kell minél gyorsabban edzéseken is teljesíteni. Nem szoktunk általában annyira úgymond teli pályákat menni most már, és itt is azért volt vegyesen, tehát hát nem mentem nagyon 200 métert edzésen, hanem inkább rövidebbeket. És nagyon jól be tudtuk gyakorolni a rajtokat, tényleg a megindulást, hogyha úgy van, robbanékony megindulás nagyon kulcs ennél a számnál. És igazából az a lényeg, hogy minél hamarabb elérje az ember a maximális sebességet, és ezt ugye minél tovább kitartsa. Ez a legnehezebb része. Még visszatérve a versenyhez, meg a futamhoz, mindenképpen egyébként örülök neki, mert sikerült megverni most ugye például a német versenyzőt is, vagy a grúz versenyzőt is, akit nem sikerült, például Brandenburgba, úgyhogy egyértelműen látszik a fejlődés, illetve hát az időnek is nagyon örültem, mert rekordot sikerült menni így a döntőbe, úgyhogy végre sikerült egy 39 elejét, úgyhogy most már egy 38-szal kezdődött, majd megcélzok a világbajnokságra, hogyha lehet. És most már tényleg szeretnék dobogóra állni, elkapni a nagyokat, a klasszisukat, hogy így mondjam.
1: Így legyen. Egyébként mindhármatoknak vannak olyan versenyzők, akinek a legyőzéséből presztízs kérdést csináltok, hogy őt legyőzöm, akkor az valamit jelent?
3: Hát vannak olyan versenyzők a mezőnyben, akik, hogyha mezőny vagy verseny közben látsz, hogy ott van melletted, akkor tudod, hogy nagyon rossz helyen nem lehetsz igazából. Azt nem mondom, hogy presztízs kérdést csinálunk belőle, de azért például a párosban, hogyha valaki megver egy orosz párost, akik egyébként így az esetek 90%-ában első helyen végeznek, akkor azért az nem kis dolog.
1: Uh-huh. Pisti, te mit emelnél ki? Mire vagy a legbüszkébb ebből az Európa bajnokságból, ha egy dolgot ki kellene emelned?
4: Hát többet is ki tudnék, szerintem.
1: Akkor többet is ki. Nyugodtan. Nem,
4: hát
1: nem tartok.
4: Elsősorban az, hogy 1001-esben döntőzni tudtam. Szerintem az nagy fejlődés, úgyhogy nem is készültünk igazából úgy klasszikusan 1000 méterre. A másik meg az, hogy 500 méteren megvertem a Tarnovskit, aki egyébként nem volt olyan jó formában, de mégis jó érzés volt megverni egy olimpiadobogóst, meg egy 500-on világbajnok versenyzőt. Szóval ezt tudnám úgy kiemelni.
1: Hát az olimpián is lehet pont rossz formában, úgyhogy ez már eleve egy ilyen pozitív, pozitív érzés az embernek. Dávid, te ugye a szakmai értékelések szerint stabilan javulsz. Te miben látod ennek a fejlődésnek a kulcsát? Mit kell még hozzátenned ahhoz, hogy tényleg dobogóra tudjál állni?
5: Fú, hát talán a konzisztenciát mondanám, illetve hogy tényleg sokkal jobban odafigyelek így a kisebb dolgokra. Talán ezek az 1%-ok így most így jobban hozzáadottak a dolgokhoz. Lelkileg is, pszichológiailag is sokkal stabilabbnak érzem magam, magánélet szempontjából is, úgyhogy szerintem ezek nagyon kulcs, tényleg egy sportoló teljesítménye szempontjából, hogy tudjon egy stabil teljesítményt hozni.
1: Az biztos, a kiegyensúlyozottság az életben az nagyon-nagyon fontos a teljesítmény mögött. Kristóf, ugye ti a spanyolok és a németek mögött szereztétek meg a bronzérmet. Nem tudom, hogy ilyenkor megfogalmaztok távlati célokat, vagy igazából teljesen esetőleges, hogy milyen hajó lesz legközelebb a MIX4-es, és igazából erre nincs lehetőségetek.
3: Mármint, hogy pontosan hogyan érted?
1: Hát, hogy mondjuk ezzel a négyessel mit szeretnétek elérni a jövőben, vagy igazából ennek nincs jelentősége, ja. Mindig aktuális teljesítmény alapján áll össze a négyes.
3: Igen, hát nagyjából ugye mi a Pistivel ugyanezekkel a lányokkal mixnéseztünk a tavalyi évben is, és egyébként idén másik két lányjal mentünk volna alapvetően, és a szövetségkapitány azt szerette volna, de nekik már volt két versenyszámuk az Európa bajnokságra, úgyhogy ők végül nem vállalták el, ők azt mondták, hogy nekik az úgy már sok lenne, de igazából szerintem lehet vele tervezni, én azt gondolom, hogy így a lányok közül is az első 4-5 versenyzőből bárkit berakhatnak, szerintem a férfi kenuból is az első 4-5 versenyzőből bárkit berakhatnak, és egyébként szerintem az egység az odaérhet a dobogóra, akár jövőre is, úgyhogy talán ezt mondanám, igen.
1: Oké. Na és akkor egy utolsó kérdés, ez mindenkihez szól. Mi a következő megmérettetés, és ki milyen számban fog indulni? Akkor Kristóf, most nálad marad a szó.
3: Jó. Hát most megyünk majdnem sokára Montrára, egy világkupára, Montrába, és ott a Pistivel most elindulunk párosba, mivel ez is egy világkupa lesz, két egység indulhat, úgyhogy kaptunk még egy lehetőséget, hogy idén versenyezünk ebbe a versenyszámba, és szeretnénk megmutatni, hogy amit a világkupán hoztunk, az nem feltétlenül az a versenyzés volt, amit például előtte már a válogatón meg tudtunk csinálni, tehát hogy most azt érzem, hogy újra visszajöttem formába, újra összeszedtem az erőmet, úgyhogy szeretném magamnak is bebizonyítani, hogy tudunk jól menni ebbe a versenyszámba.
1: Uh-huh. Dávid?
5: Én most a montreali versenyt azt kiadjom, tehát a kapitánya azt egyeztettük, hogy én most ne utazzak, és akkor tudok egy teljes felkészülést csinálni a világbajnokságra.
1: Ami mikor lesz, és hol?
5: Ami augusztus végén lesz Lengyelországban, Poznanban, azt hiszem ilyen 24-27-ig, vagy valami ilyesmi, most nem tudok pontosat mondani, és igen.
1: Okay.
5: Még visszatérve, hogy
1: csináltam
5: a előző kérdéshez is, talán még tényleg, hogy minden összeállt, ugye, a pszichológus, a dietetikussal való, tényleg megtaláltam azokat az étrendet, ami nekem beválik, illetve azokat a tápkiegyeket, ami úgy érzem, hogy ugye szükséges az ember magával ezt a teljesítményt.
1: Tortát nem eszel, remélem.
5: Hát fontos, ugye, hogy az ember tele odafigyeljen ezekre a dolgokra.
1: Oké. Okay. Pisti, te a pároson kívül Montrealban egyéniben indulsz, nem indulsz?
4: Nem indulok. Úgy volt, hogy lehet, hogy indulok, de végül az lett, hogy csak párost indulunk, uh-huh. és csak párost indulunk.
1: Hát akkor figyeljetek, azt kívánom, hogy legyetek sikeresek ezeken a versenyeken, amit most elmondtatok. Jó felkészülést hozzá, és akkor hajrá, nagyon köszi, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük szépen.
1: Koller Kristóffal, Hodován Dáviddal és Juhász Istvánnal beszélgetünk, akik Portugáliában Európa bajnokságon jártak, és Juhász István férfi 500 méteren, 6. helyezett, Hodován Dávid férfi 200 méteren, egyesben 5. helyezett, igen, már összezavarodok, és Pisti 8. lett az 1000 méteres döntőben egyesben, és Koller Kristóf pedig Opavszki Rékával, Csorba Zsófiával és Fejes Dániellel mixt hajóban 500 méteren bronzérmet hozott el. Most zene következik, a zenék után pedig Kovács Kira Diana fog csatlakozni hozzám, aki József Nádor emlékéremben részesült, mint a BME természettudományi karának legjobb hallgatója.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség standardjai szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most! Vissza a Paks FM slágereihez, és az élesztőhöz. Paks FM.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az Ébresztő harmad Gabival, és itt van már velem a stúdióban következő vendégem, aki nemrégiben József Nádor emlékérmet vehetett át a BM-en, mint a BM-e természettudományi kar legjobb hallgatója, a stúdióban Kovács Kira Diana. Szia, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt!
1: Ugye József Nádor ösztöndíjat, illetve József Nádor emlékérmet vettél át, ami szerves összefüggésben van a Nemzeti Felsőoktatási Intéz ösztöndíjjal. Kérlek egy picit, mesélj a hallgatóknak arról, hogy mit is jelent ez a József Nádor emlékérem, és hogyan kaptad meg?
2: Igazából ezt a József Nádor emlékérmet azok kapják meg minden egyes karon, akik adott karon nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat pályázók közül a legjobb, vagy a legmagasabb pontszámot érték el. Úgyhogy hát igazából ez a még tavalyi, vagy a 25-26-os tanévre szóló nemzeti felsőoktatási ösztöndíjnál ez akkor a természettudományi karon ezt én kaptam meg, és hát igazából itt beletartozott a tanulmányi eredmény is, ami alapján kaptam, illetve különböző tudományos tevékenységek, konferenciára mentünk párszor, illetve egy konferencia kiadvány cikkünk is született, illetve TDK-n, OTDK-n is voltunk, ugye ezek a tudományos diákkori konferenciák egészen nagy nevek egy egyetemen, úgyhogy ezek alapján kaptam.
1: Ez mennyire volt meglepetés számodra, hogy te lettél a legtöbb pontszámot kapó, és ezáltal ugye az emlékérmet te vehetted át? Ezt tudtad előre, vagy ez ott az átadón derült ki?
2: Nem az átadón derült ki, de nem is akkor, amikor az ösztöndíjat kihirdették, hogy megkapom. Ez nagyjából, ugye tavaly júliusban kellett pályázni erre az ösztöndíjra, és nagyjából idén áprilisban jelezték, hogy egyébként én fogom kapni ezt a díjat, és amúgy eléggé meglepett, mert korábban így jobban beláttam, hogy mit kikapnak, és így azt láttam, hogy az én szakterületekben vagy karomon így nagyon sok publikációt szoktak csinálni, és ilyesmi, és ezért azt hittem, hogy biztosan lesz olyan, akinek több pontja volt nálam.
1: Aha, értem. És mit éreztél, és mit jelent számodra ez az elismerés egyébként?
2: Igazából az első meglepődés után amúgy így, hát nem akarom azt mondani, hogy büszke voltam magamra, de azért így jól esett, hogy ugye ezt a mesterképzésem végén kaptam, és ez így kicsit így úgy éreztem, hogy ez az 5 év egyetemi tanulmányaimnak így a teteje, hogy akkor valami kitüntetést, vagy elismerést kapok azért, hogy oda tettem magam végül.
1: Abszolút, egy bátran lehetsz erre büszke szerintem, ez tényleg egy nagyon pozitív dolog az ember életében, főleg, hogyha az egyetemen egy olyan elismerést kapsz, amit azért nem kap minden hallgató meg. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért pont a természettudományos területet választottad, és azon belül is, ha jól tudom, matematikusként tanulsz, igaz?
2: Igen. Az alap- és a mesterképzéses diplomát is matematikából szereztem, illetve most még a PhD-mat kezdtem el szeptemberben, azt is matematika és számítástudományok területen. Igazából a matematika iránt jobban szerintem a gimnáziumban kezdtem el érdeklődni. Előtte is így jó voltam benne, meg szerettem, de ott nem voltak olyan jó tanáraim. De a gimnáziumban a hatosztályos tagozatra jártam, és ott is az emelt matematika óraszámú képzése. Uh-huh. És ott igazából szerettem meg azáltal is, hogy nagyon sokat tanultunk, nagyon sokat kellett vele foglalkozni, illetve a tanárom is nagyon jó volt, úgyhogy innen is köszönöm Baros Melindának.
1: Na, szuper. És egyébként mi motivál abban a mindennapokban, hogy ilyen kiemelkedően teljesíts, mert azért az, hogy nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesülsz, illetve hát ez a azoknak mondom, akik régebben voltak egyetemisták, hogy ez a köztársasági ösztöndíjnak felel meg. Tehát azért ahhoz elég jól oda kell, hogy tedd magad, és hát nyilván nem véletlen, hogy neked lett a legtöbb pontod, és azáltal az emlékérmet is te kaptad meg. Szóval mi motivál abban, hogy ilyen kiemelkedően teljesíts?
2: Igazából, ami így főleg a mesterképzéses tanulmányaimnál már nagyon motivált, az az, hogy addigra megtaláltam még a matematikán belül is azt a szakterületet, ami mondjuk nagyon érdekel esetemben, ez az adattudomány, és egy kicsit ötvözi a matematikát és az informatikát is, amit így egyébként is szeretek, de mondjuk matematika így a fő irány, és azért mondjuk az, hogy a tanulmányi eredményeim is jók voltak, azt is motivált, hogy amúgy szerettem tanulni azokat az anyagokat, illetve például az a témám, ami végül konferenciára mentünk vele, meg TDK-re ilyesmi, az is egy olyan érdekes téma volt, hogy azzal szívesen foglalkoztam, és szívesen mutattam be több helyen is, úgyhogy ezt mondanám, hogy igazából nagyon érdekelt a téma, és ezért szívesen foglalkoztam vele.
1: Uh-huh. Adattudomány, ezt a szót mondtad, ez szerintem sokunk számára igencsak talányos kifejezés. Mit jelent, mit képzeljünk e mögé, a kifejezés mögé? Azt mondtad, hogy a matematika és a számítástechnika valahogy itt összefolyik, de mégis mivel foglalkozik az adattudomány?
2: Lényegében úgy tudnám összefoglalni, hogy mondjuk csinálunk különböző statisztikákat, meg mondjuk, hogyha van egy adathalmazunk, például, hogy kinek mennyi volt a jövedelme, akkor nekünk van egy hatalmas adattáblázatunk, és abból próbálunk valami értelmeset kiszámolni, ez egyszerűbb esetekben mondjuk egy átlagkereset, de igazából vannak sokkal összetettebb módszerek, hogy mondjuk van több évvel mondjuk ilyen adatunk, és akkor mondjuk tudunk abból prediktálni, vagy hát megmondani, hogy mondjuk jövőre milyen lesz az átlagkereset, meg ilyesmi. Úgyhogy itt én főleg Pythonba programozok, és ezáltal programozással, illetve ilyen matematikai módszerekkel, statisztikai módszerekkel próbálok minél több információt az adatból kinyerni lényegében.
1: Aha, értem. És milyen kihívásokkal találkoztál az egyetemi éveid során?
2: Hát azért kezdetnek azt mondanám, hogy azért a matematikus szak az nem a legkönnyebb szak a világon, úgyhogy azért ott voltak egészen kemény elméleti óráink, úgyhogy az mondjuk viszonylag nagy kihívás volt, főleg, hogyha az adott terület nem is annyira érdekel mondjuk. Például én világéletemben teljesen ellentétben voltam az analízissel, és azért mondjuk volt a, nem tudom, 4-5 fél évnyi analízis óránk, az egészen nagy kihívás volt.
1: Csak legyek túl rajta, de hát azért gondolom, akkor ott is oda tetted magad, és megtanultad azért
2: igen,
1: az alapotságot, úgyhogy nem hagyta, hogy ne tanuld meg.
2: Igen, úgyhogy sikerült azt is mondjuk így megcsinálni azokat az órákat természetesen, csak nem voltam annyira motivált benne, mert mondjuk annyira nem érdekelt az adott terület.
1: Értem. És van olyan oktató vagy mentor, aki különösen nagy hatással volt rád így az egyetemen belül?
2: Igazából az egyetemen kicsit ugye ott szabadabban vannak engedve az emberek, mint mondjuk egy gimnáziumban, ahol mondjuk van egy osztályfőnök, akivel itt tudsz mindig beszélni. Egyetemen szerintem annyira nem volt így egy ember, de mondjuk első két évben voltak nagyon jó tanáraim, akik tényleg odafigyeltek, hogy az emberek ne hulljanak ki, mert elvesztek a nagy tempóban, úgyhogy azért ott voltak olyan emberek, akik tényleg mondjuk engem is jobban meggyőztek, hogy ne adjam fel ilyesmi, de így egy konkrét embert nem tudnék kiemelni.
1: Oké. És mik foglalkoztatnak most, mik azok a vagy mi a kutatási területed, mint PhD hallgató, ugye ott vagy az egyetemen, mi a doktori disszertáció témája, vagy mi lesz?
2: Igazából, amit most csinálok, azt már mesterképzésen is igazából abból írtam a diplomamunkámat. Ez az emberi öregedéssel kapcsolatos, hogy lényegében ez is ilyen adattudomány, hogy vannak adataink, mondjuk az, hogy egy ember mondjuk mennyire tud magasra ugrani, mekkora a BMI-je, ilyesmi. Tehát így lényegében adatok arról, hogy mondjuk mennyire fit az adott ember, mennyire vannak jó állapotban az izma, és a többi, és ebből akarunk életkort prediktálni. Úgyhogy lényegében ezzel kapcsolatos nem csak ilyen fittségi adataink vannak, hanem sok másik is, mondjuk vérmintákból is tudunk életkort prediktálni, ilyesmi. Úgyhogy most ezekkel fogok foglalkozni még a maradék 3 éve biztosan a doktorim végéig, meg ezzel foglalkoztam az elmúlt 2 évben intenzívebben.
1: Ez nagyon izgalmasan hangzik egyébként. Ez azért ebbe beleásni az ember magát, szerintem sok érdekességet tud ebben a témában Igen. találni, meg kikutatni. Valaki segített a témaválasztásba, vagy ez valahonnan jött neked?
2: Ez valahonnan jött, ugyanis nálunk így főleg az a tudomány specializáción magán a szakon, a specializáció felelős, ő minden évben össze szokott gyűjteni ilyen adattudománnyal kapcsolatos témákat, és akkor én egyébként ezt is először csak egy ilyen listából kiválasztottam, hogy ez érdekesnek hangzik, még amikor ugye a mesterképzésen csináltam a diplomámat, aztán annyira megtetszett, hogy úgy voltam, hogy akkor ezzel folytatom a PhD képzést is.
1: Uh-huh, tök jó, tök jó. És a BME, ha már itt a magánál, ahogy említetted, a témavezető, vagy nem is tudom, bocsánat, itt a hirtelen a szakkörvezető, mit mondtál?
2: A specializáció felelős.
1: Specializáció, bocsánat, igen, hát a reggel van. Szóval a specializáció vezetőt említetted, akkor egy picit beszéljünk arról is, hogy a BME maga, az egyetem mit adott neked, mert hogy szerintem ez is egy érdekes dolog, hogyha valaki úgy dönt, hogy ott marad, és PhD hallgatóként szeretne tovább maradni, az biztos, hogy a tanuláson vagy a tudáson kívül valami pluszt kaphatott lelki vagy szellemi értelemben, ami miatt azt mondja, hogy ez egy tök jó hely, én itt szeretnék maradni.
2: Uh-huh. Igazából a legfontosabb dolog, amiért úgy döntöttem, hogy mondjuk maradok a BME doktori iskolába, az a közösség, tehát nagyon sok barátot szereztem lényegében már a alap- és mesterképzésen is, és így tök jó volt a közelükben maradni, mert mondjuk van, aki még csak mesterképzésében van, van, aki ugyanúgy folytatta a doktori képzést, úgyhogy ez volt így az első számú szempont, ami miatt úgy mentem vele, hogy maradok ott, illetve már mesterképzés alatt is mondjuk dolgoztam együtt oktatókkal, mert mondjuk segítettem neki gyakorlatot tartani, vagy házit javítani, ilyesmi, és mivel nálunk a doktori képzésen is kötelező oktatni valamennyit, azért tök jó volt, hogy már így ismerem az oktatókat is valamennyire, és így jobban tudok velük együtt dolgozni, mert mondjuk már tudom, hogy ők milyenek, és nem kell egy teljesen új közegbe bedobódnom egy másik egyetemen, vagy egy másik karon.
1: Sokan jelentkeztetek PhD hallgatónak akkor, amikor te jelentkeztél? Vagy nem,
2: hát
1: nem
2: attól függ, hogy mi a sok. Hát alapmi a mesterképzésen nagyjából egy 15-en voltunk az évfolyamon, és egyébként voltak, akik még egy évvel később, szóval most fogják elkezdeni, de egy ilyen 4-en szerintem abból a 15-ből maradtunk doktorin, uh-huh. ami amúgy egy 100%-os arányban egészen jó, uh-huh. szerintem, de hát nyilván mondjuk nagyon sokan az ELTE-re járnak, akik matematikusnak tanulnak, meg ilyesmi, úgyhogy alap nem ez a legnagyobb szak a BME-n, és azért nem a legtöbben mennek utána BME-s doktori iskolába, de szerintem egészen jó arányban maradtunk ott.
1: Értem. Na és figyelj, hát már beszéltünk itt a kutatási területedről, az is egy nagyon érdekes terület, de én, ha jól tudom, még az OTDK-n ott a mesterséges intelligenciát, és azt is kutattátok egy szintén Paksi Vagbottyán gimnáziumban járt hallgató társaddal együtt, Hermáni Judittal, hogy vajon torzít-e a mesterséges intelligencia, és én kíváncsi lennék arra, hogy mire jutottatok.
2: Igen, igazából az a kutatás, amit vele csináltunk, azt próbáltam megnézni, hogyha mondjuk egy adott témában mondjuk a COVID társadalmi hatásai, megkérdezzük ezeket a nagy nyelvi modelleket, például a ChatGPT-t, vagy a Gemini-t, Claude-ot, vagy hasonló ilyen generatív mesterséges intelligenciákat, akkor hogyha abban a témában kérünk tőle egy szakirodalmi összefoglalót, hogy milyen publikációk vannak mondjuk az adott témában, akkor amiket ő ad mindenféle hivatkozásokkal együtt, akkor ott a férfi és a női szerzőknek az aránya az hasonló lesz, mint mondjuk a valóságban, mennyi férfi-női szerzős fontos cikk van abban az adott kategóriában vagy sem. És egyébként az jött ki, hogy nagyon változó a különböző, mondjuk a ChatGPT-nél mondjuk kijött az, hogy kicsit a férfiak felé torzít, de mondjuk a Gemini-nél pedig pont fordítva, vagy kicsit a nők felé torzít. Uh-huh. Úgyhogy egyébként nagyon érdekes eredményeink jöttek ki, és igazából nem feltétlenül tudjuk ezeket mondjuk így megmagyarázni, mert ezek egészen fekete dobozként működnek ezek a modellek, és lehet, hogy mondjuk beleraktak valami mesterséges torzítást, hogy akkor próbálnak arra figyelni, mondjuk a Gemini-nél, hogy mondjuk több nő legyen, de mondjuk ezzel már más királyba villentik a mérleget, hogy akkor meg pont, hogy túl reprezentálják őket, mint ahogy a szakterületen reprezentálva vannak, úgyhogy nagyon érdekes eredmények jöttek ki.
1: Na hát ezt is egyszer elolvastam, kíváncsi lennék a kutatásra magára. És egy utolsó kérdés maradt hátra, mert sajnos nem sokára lejár az időnk. Milyen terveid vannak az egyetem utánra? Mert tehát a PhD-t, hogy azt gondolom azt elvégzed, és akkor szeretnél az egyetemen maradni, mint oktató?
2: Igazából most a kutatási témámat nem egészen az egyetemen csinálom, hanem a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetben, és akkor a kutatásomat ott csinálom, a STAKI-ban, és mellette az ilyen oktatási, meg tantárgy elvégzési dolgaim vannak a BM-en. És igazából, amit így egyelőre látok magam előtt, hogy miután elvégeztem a PhD-t, én nagyon szívesen maradnék a STAKI-nál, illetve most még úgy látom, hogy mondjuk oktatni is szívesen ilyen részmunkaidőben ott maradnék a BM-en, hogyha úgy látják, hogy valahol szükség van rám.
1: Na hát akkor azt kívánom, hogy sikerüljön elérned a céljaidat, és köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk a Paks FM stúdiójába, meséltél egy kicsit, és még egyszer gratulálok akkor a József Nádor emlékéremhez, illetve a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjhoz is, amit a BM-en megkaptál, mint a természettudományi kar legjobb hallgatója.
2: Köszönöm szépen!
1: Kovács Kira Diánával beszélgettünk, aki, amint hallhattátok, a BME természettudományi kar legjobb hallgatójaként Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban és József Nádor emlékéremben részesült, most pedig zenével folytatjuk.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Oroszország kész tárgyalásokat folytatni Ukrajnával a tavaly augusztusi Anchorage-i orosz-amerikai csúcson megbeszélt feltételek, a terepen kialakult valóságos helyzet és az orosz vezetés által megfogalmazott elvek alapján, jelentette ki Vlagyimir Putyin a keddi moszkvai kormányülésen, adta hírül az MTI. Az orosz elnök szerint az ukrán dróntámadások nem befolyásolják a hadműveletek menetét, miközben a frontvonalakon továbbra is az orosz erők előrenyomulásáról számolt be. A Védelmi Minisztérium közlése szerint az orosz légvédelem 47 ukrán drónt semmisített meg, és több front szakaszon is előretörést értek el az orosz csapatok. Június 26-án péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli, közölte kedden közös közleményben a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, értesült az MTI. Ahogy a közleményben írják, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. A Kereszt utca 4 szám alatti parkoló felújítása kivitelezési szerződésének aláírása megtörtént, ezáltal megkezdődhet a parkoló felújítása, tájékoztatása.

0: támogatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A tervek szerint 22 térköves parkoló kerül kialakításra a területen. A munkaterület átadására Nagy Balázs alpolgármester a körzet képviselője jelenlétében június 24-én délelőtt került sor. Lakatos Norbert a Vaklúf is látogatott el a 10 éves Paksi Szivárvány Egyesület vasárnap délelőtti programjára. Az érzékenyítő programon nem csak az általa hajtogatott lufi figurákat lehetett kapni, hanem azt is megtanulhatták a résztvevők, hogy hogyan lehet segíteni egy vakembernek, vagy milyen eszközök segítik manapság a vakok hétköznapjait. Lakatos Norbert rádiónknak így foglalta össze, hogy hogyan tudunk segíteni egy vakembert az utcán vagy a boltokban.
1: Ugye a vakember az fehér bottal, illetve kutyával tud közlekedni, és úgy tudnak nekünk segíteni, főleg ugye a kereszteződésekben, ahol lámpa biztosítja az átkelést, hogyha nem sípol. Ugye az első és legfontosabb az érintés, hogy megérintsenek minket, mert ugye nem tudjuk, hogyha oda mellénk áll valaki, és azt mondja, hogy jó napot, nem biztos, hogy nekünk köszön. Tehát az első és legfontosabb az érintés, és meg kell kérdezni tőlünk, hogy tudnak-e valamivel segíteni. És akkor mi azt mondjuk, hogy igen, ebbe és ebbe kérnék a segítséget, vagy pedig azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, de nem, mert meg tudjuk oldani egyedül. Vagy például a vásárlásnál, ugye hát, ha bemegyek egy nagyobb bevásárlóközpontba, ahol mindent át szoktak pakolni körülbelül havonta, ott ugye mindenféleképpen kell a segítség, mert egyedül nem tudunk bevásárolni.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 7 perckor folytatódik az élesztő. Az utakon egyelőre úgy tűnik, hogy minden rendben, legalábbis én nem látok az útinformon jelenleg balesetet, itt se a vételkörzetbe, se azon kívül, ami befolyásolhatja itt a ti közlekedéseteket, és 26 fok van odakint, és megérkezett Takács Nagy Vivi a stúdióba. Szia, Vivi!
2: Hello. Jó reggelt!
1: Hello. Igen, látom, hogy egy jó kis nyári ruhába igen. Jöttél.
2: Ha most olyan meleg van, hogy így gyulladok meg.
1: Igen. Ez most sajnos ilyen lesz, és hogy nézted, nem tudom, nézted már az időképet, rossz ránézni a 41 fokos előre.
2: Figyelj, esküvözöm a hétvégén mindkét nap, tehát hogy holnap is, holnap 1 órakor lesz a szertartás.
1: A legjobb időpontban.
2: annyi, hogy fedett helyen lesz, tehát úgy mondom, de én nem tudom, hogy nem tudom, mivel készüljek, tehát, hogy bikiniben tartsam a szertartást.
1: Rendben jó lenne.
2: Mindenki legyen bikiniben. Igen, szóval majd meglátjuk, szombaton meg 16:30-kor, az is még egy elég korai szertartás dátum. Pont volt egy esküvőszervező barátnőm, ismerősöm, aki kirakott az oldalára egy olyan videófelvételt, hogy ugye mindenki látja az előrejelzést, mutatta itt, tudod, a videón, hogy 37 fok, 39 fok, 40 fok, stb. És akkor, hogy gondoljátok át, kedves párok, azt, hogy mondjuk egy szertartás, hogy ott ülni kell. Oké, hogy 20-30 perc, de az a tűző napon ülni, az egy igazán kemény dolog, és mindig felhívom mindenkinek a figyelmét, meg úgymond a szolgáltatótársaim is, hogy legyen náluk innivaló, vigyenek le a vendégvárásról, ugye italt, vagy valamit, tudod, hogy legyen náluk legyező, bármit, tehát, hogy most ez nagyon menő szokott lenni.
1: Kalap, ilyen angolosan nők.
2: Valami, igen, hogy kalapban. Valami legyen rajtuk, vagy tényleg kicsit vizezzék a nyakukat, vagy nem tudom, mert tényleg brutál meleg lesz, és nem csak az, hogy az árnyékban is, tehát, hogy...
1: Hát az 41 fok van a napon, az legalább, vagyis, hogy 41 fok van, az azt jelenti, hogy napon van 43,
2: legalább
1: 44,
2: a sohangon.
1: És az árnyékban is 3
2: és
1: fok
2: akkor ez,
1: van, kevesebb,
2: de... Ezt mindig én is fejlom, és akkor gondolják át, hogy akár egy esti szertartástra áttenni, vagy egy naplementés szertartásra, már nincs nap, nem tűz, meleg van, tehát este is meleg lesz, és este is 35 fok lesz, meg 7 fok lesz, de hogy maga az, hogy nem tűz a nap. Na most ugye általában egy mennyasszony nem hallgatja meg ezt a praktikát, igen, vagy tippet, vagy nem is tudom, hanem inkább úgy van vele, hogy hát jó, ezt így gondolt, kibírják, ki fogják bírni, mindenki kibírja, de nekem volt olyan vőlegényem, aki rosszul lett.
1: Tehát, hogy... Szegény, igen. Egyébként pont az jutott eszembe, hogy ezért a mennyasszony helyébe se nagyon lennék, aki meg fölveszi azt a nagy, abroncsos ruháját.
2: Figyelj, nálunk 27 meg 28 fok volt az esküvőnkön, nekem nem volt abroncsom, hanem egy ilyen kicsit ilyen testhez simulósabb ruhám volt, de meggyulladtam. Én 11 órakor sírva könyörögtem már, hogy légy, hadd vegyem le a ruhámat, pedig mindenki azt hiszi, hogy ettől nem akarsz megválni. Aha. Hogy én alig akartam magamnak venni átöltözős ruhát, mert én ebbe akarok lenni, ha már ott van, és nem tudom, és így 10-11 órakor, hogy valaki mentsen ki ebből a ruhába.
1: Hát igen, igen. Egy kicsit ilyenkor szerintem sútba lehet dobni ezeket a szokásokat, és nyugodtan át lehet öltözni.
2: Előbb is.
1: Akár bikinibe is a lagzira.
2: Hát én nagyon sok olyan helyszínnel dolgozom, vagy helyszínnél dolgozom, hogy van medence, meg ilyenek. Hát ezeket tessék kihasználni.
1: Ez egy nagyon jó ötlet.
2: Igen.
1: Na figyelj, hoztam egy olyan témát, ugye ma van 16:30-kor a Csengedines Kulturális Központban a lakosság számára egy ilyen fórum, nevezik igen. így, a település tervének az elkészítésével kapcsolatban, és van online egy kitölthető egy ilyen kérdőív arról, hogy mit gondolsz Paks jövőjéről, és te hogy látod, hogy mit kellene fejleszteni, ilyesmi. Például a mai napon olyan kérdésekről lesz szó, hogy mik a város erősségei és értékei, a mindennapi életet érintő problémák, közlekedési kérdések, közterületek és zöld területek helyzete, intézmények és szolgáltatások elérhetősége, illetve a város jövőjével kapcsolatos elképzelések, ezekről lesz szó. És akkor van ez az online kérdőív, amit egyébként, várjál pillanat, a Páfi Kati kolléganőnk írta ezt meg nekünk, hogy a paks.emperszent.studio honlapon lehet megtalálni. Van egy ilyen kis ikon, amire rá lehet kattintani, és akkor ott található a kérdőív. Na és kíváncsi vagyok, hogy mi miért szeretjük, és mit látunk Pakssal kapcsolatban, jó? Na, miért szeret itt élni, ez az első kérdés. A szüleim, hozzátartozóim, párom is itt élnek, éltek, vagy kellemes, nyugodt városi környezet, vagy rendezett környezet, természeti adottságok, városok közelsége, elérhetősége és a megélhetés miatt, illetve van egy egyéb kategória.
2: Nekem a nyugi.
1: Többet is lehet egyébként kiválasztani.
2: Hát ugye, hogy igazából én nem éltem még máshol. Nekem a családom, a legjobb barátaim is itt élnek, úgyhogy nagyjából ez. De nekem az, hogy igen, főleg amióta a gyerek megszületett. Szóval, és visszagondolva az én gyerekkoromra, igaz, nem volt még ennyi autó, azt gondolom, de az a része, hogy nyugodt városról beszélünk, és nekem, amikor éppen szükségem van arra, hogy egy kicsit kimozduljak, akkor beülök a kocsiba, elugrom Pestre 1-1.5 óra, és megvan az a szórakozás, de nem tudnék ott például lakni.
1: Igen, abszolút én is így vagyok.
2: Tehát, hogy imádom Pestet, nagyon szeretem, rengeteg program lehetőség van, de most már egyébként Pakson is nagyon sok program van.
1: Szerintem is.
2: Rengeteg, főleg itt a nyári szezonban, de a színházak, a koncertek, a nem tudom, szóval, hogy egyre színesebb programokkal vár bennünket egyébként a város, ami nagy-nagy pozitív, vagy pozitívum ebben az egészben, de nyilván, ha egy olyan előadásra szeretne eljutni az ember, vagy bár te is elmész Győrbe, Szegedre, mindenhova, hova érted, éppen úgy van kedv, akkor az jó. Elmész, egy kicsit kirándulsz, ott vagy egy napot, aztán úgy vagy vele, hogy jó, oké, minden jó volt, itt voltam 1-2 napot, pusz, jövök haza, és akkor itt ez a nyugalom nekem nagyon fontos, én
1: igen,
2: azt gondolom.
1: Nekem is abszolút teljesen egyetértek. Aztán melyik település részen lakik, jó, ezt bejelöljük. Egyébként most tudtam meg, hogy létezik Pakson olyan település rész, hogy Páli. Fogalmam sincs.
2: Gőzöm nincs.
1: Ez hol van? Nem tudom, majd ezt...
2: Páli?
1: Igen, majd ennek utána nézek. Jó. Nem tudom, csak van itt a felsorolásban. Ha valaki tudja esetleg a hallgatók közül, az írja már meg nekünk, amíg itt mi beszélgetünk a Vivivel. Melyik három tulajdonság jelző jellemzi pozitívan Paksot az ön szemében? Tehát akkor a rendezettség, igen, vagy a nyugalom, az mindenképpen
2: egyértelműen
1: benne van.
2: Igen.
1: Aztán én azt gondolom, hogy tényleg a közbiztonság, ami egy ilyen nagyon pozitív értéke, és zöld. Tehát én
2: nekem
1: imádom,
2: ez
1: zöld,
2: igen,
1: a város.
2: Meg folyamatosan ezen is vannak szerintem a faültetés, a gyönyörű virágok mindenütt, meg tényleg szuper, szuper minden. Amit ugye mondasz, a közbiztonság, nekem az a nyugodtsággal is egybe, tehát hogy én nyugodt vagyok azzal kapcsolatban, hogy érted, ha elengedném a gyereket, mondjuk majd, ha iskolás, mert engem is elengedett anyukám, nyilván egy olyan útvonalon, amit minden nap végigjártunk, meg többször végigjártunk, mondjuk, amikor iskolába kerültem, de hát neki mennie kellett dolgozni, nem volt autónk, szóval, hogy nem tudott lejönni a Deákba, és még utána ki a munkahelyére, mert elkésett volna, úgyhogy egy pár napon keresztül, vagy mit tudom, egy fél éven keresztül, nem tudom, ment, úgymond pörgött az egész, hogy akkor reggel elindultunk, oda mentünk a suliba, ezen az útvonalon mész, nem térsz le, nem állsz le senkivel, anya nem küld értet senkit, ez mindig nagyon nyomatékosítva volt, hogy ha reggel beszélünk valamiről, hogy megy érted a barátnőm, vagy a nem tudom, mert nálunk ez volt, vagy a mama, vagy, igen, valaki, de anya nem küld érted senki idegen. Igen, tehát, hogy ez nekem mindig nagyon bennem volt, és még olyannal sem mentem el, tehát, hogy anyukámnak, vagy mit tudom én, olyan, hogy találkoztam egy barátjával, vagy barátnővel, tudtam, hogy ő közeli, de hogy valamiért az, hogy nem, én nem, az a sétálok. Uh-huh. Szóval, hogy nekem ez nagyon nyomatékosítva, igen, volt mindig, de az, hogy nyugodtan el tudom engedni mondjuk a gyereket az óviba, vagy az iskolába, és tényleg olyan nyugodalmasan tudok lenni, az nekem nagyon fontos. És nekem ez, ez a közbiztonság és a nyugodtság, ez egy picit így egybe van vágva, vagy ami a nyugodt város, emiatt én azt gondolom, hogy ez igen, így nagyjából összefolyik egy picit nálam.
1: Abszolút. Mik vagy kik a legfőbb büszkeségei Paksnak? Hát a sportolókat most voltak reggel.
2: Mindenképp.
1: Azt mindenképpen
2: igen.
1: mondanám, a sportolók.
2: Meg az, hogy nagyon erősek vagyunk bajnokok. Sportban.
1: Igen, abban.
2: Tehát a kajakkenu, a judo, tehát hogy ez minden, mindegyik olyan, és akkor is, hogyha én azt gondolom, és mindig, ugye amikor ez az olimpia van például, hogy akár már világ, Európa meg világbajnokságot nyernek a sportolók, hát világbajnokság.
1: Óriási dolog.
2: Meg világbajnokságon ötödik helyezett, vagy harmadik, és így micsoda. Tehát, és eljut egy olimpiára valaki, ami nyilván egy hatalmas felkészülés, meg nem tudom, de kijut egy olimpiára. Tehát, hogy ez is számomra, hogy már ez egy akkora büszkeség, hogy micsoda? Szóval nekem ezek különösen. Ez nagyon is, és különösen ebben nagyon, nagyon erősek is vagyunk szerintem.
1: Igen, és sport. Úgy, hogy egyébként mondjuk egy Kínával versenyzünk, ahol több, tehát hogy több mint 1 milliárd emberből igen, választódik igen, ki az, igen. azok az élsportolók, itt meg 9,5 millióból.
2: Igen, igen.
1: Oké, de várjál, akkor legfőbb büszkeségei sportolóink az egyszer, de azért szerintem még nem tudom, esetleg a Dunát, vagy a Sárgödörteret, vagy nem tudom én, tehát hogy ilyen jellegű dolgot azt beleírjunk.
2: Mindenki. A Sárgödörtér az jó, mert ott is ugye szoktak programok uh-huh. lenni, vagy régebben mondjuk ott is több progi volt, de az a Sárgödörtéri kis plac az mindig jó volt szerintem. Nekem a strand is, hogy uh-huh. van egy jó kis strandunk, nyilván az, hogy most nincs csak felnőtt medence, de engem az nem nagyon érdekel, mivel a gyerekkel csak a középső, meg a kicsi uh-huh. medót használjuk, szóval, hogy engem egyáltalán nem bánt, hogy éppen nincs, annyi, hogy mondjuk, amikor kimegyünk, akkor sokat dolgoznak, szóval sokszor még dolgoznak akkor, amikor kimegyünk, és akkor hegesztenek, büdi van, stb. De egyébként meg tök jó, folyamatosan fejlesztik a játszótereket. Nekem uh-huh. ez is nagyon fontos, hogy ez a része, ami a gyerekekkel kapcsolatos, az folyamatosan fejlődik. Tehát, hogy most mit uh-huh. a Kressz Parkot is múltkor, hogy ugye oda járunk mi többet, és mindig raktak új hintákat, új azt, ide rakták, oda rakták, tényleg fejlesztik, úgyhogy nekem ezek is fontik.
1: Igen, akkor egyébként tehát nagyon családbarát a város.
2: Én azt gondolom, igen.
1: Ezt mondhatnánk így összefoglalva.
2: És a programokkal kapcsolatban is, ugye amit beszéltünk, az ebben rengeteg program van, rengeteg gyerekprogram is van, ahova tényleg így már választani is néha nehéz, hogy hova menjen az ember, mert van egy tök jó, mit tudom, kakaóparti a Pákolic igen. könyvtárba, akkor limonádéparti a kincskereső könyvtárba, a nem tudom, tehát hogy így pamacsoló, hát a Noel, ringató. A mai napig mondja meg a ringató, hát nekünk ezek voltak anno a programok, hogy ki tudtam én is mozdulni az otthonból, és nem dinkultam meg, hogy emberek között legyek igen. ugye nyilván, meg anyukákkal, akik szintén ugyanabban vannak, mint én. És közben meg gyerekkoncertek, gyerekszínházak, ugye gyerekbérlet van, tehát óvodás, kisiskolás bérlet, szóval nagyon jó. És azért is, hogy Paks is ebben még jobban fejlődött az évek során. Szóval uh-huh. ez is nagyon jó dolog.
1: Na, hát van itt egy olyan kérdés, hogy hol dolgozunk? Jó, hát ezt most így...
2: A rádióban. Most éppen a rádióban.
1: Most éppen a rádióban igen. vagyunk, de... Oké, várjál.
2: Nézd be, Paks FM.
1: Oké, aztán... Jellemzően mivel közlekedik a munkába?
2: Hát én autóval. Én szinte csak azzal, igen.
1: Aha, én viszont gyalog általában vagy biciklivel, na megnézzük, hogy tudunk-e többet. Tudunk többet, szuper. Aztán jellemzővel mivel közlekedik a településen belül, ha nem munkába vagy iskolába megy? És Noel azt mondja, hogy anyuka. Buszozzunk.
2: A Noel rengetegszer mondja ezt nekem, hogy buszozzunk, és föl is ülünk a buszra, és megyünk. Tényleg imádom, hogy ő ilyen nyitott ezekben a kérdésekben. Én megmondom őszintén, nekem a pesti buszozgatással kimerült sokszor a buszozási élményem, de az, hogy az ő boldogsága nyilván mindig előtérbe kerül, így úgy végül, hogy hát buszozzunk, hát beütünk a buszba, igen. nagyon kedvesek mindig velünk a buszsofőrök, tényleg mindig szólnak, hogy már a Noelt ismerik nagyjából mindegyik buszsofőr, és akkor gyere, ide ülj, mert itt jobban lehet látni, ezért megmutatom neked ezt, azt, amazt, és akkor nagyon aranyos aranyosak, meg nagyon kedvesek mindig velünk, úgyhogy igen, nem nagyon tudunk mi busszal menni oviba vagy iskolába, mert nagyon korán kéne kelnünk ahhoz, és mi nem kelünk korán, hogy mondjuk ott, amikor elindul a busz, nálunk a munkát csinál, onnan negyed körül, minden óra negyed, 15, azt hiszem, az 15-kor indul el onnan föntről. Na most mi a Vörösmarty oviba járunk, ott vagy a Szent István téren szállunk le, vagy még arrébb megyünk ott a posta környékén, azt hiszem közte nincs is buszmegálló. Na most akkor melyik kezembe harapjak? Én egy picit kényelmesebb vagyok ennél, meg mindig rohanok. Tehát, hogy az oviban is már röhögnek rajtam, hogy mindig szaladok ki az oviból, szaladok be az oviba, kapkodunk meg, nem tudom. De egyszerűen mi így élünk. Aha. Úgyhogy ez ilyen.
1: Aha.
2: Úgyhogy kocsi marad, igen, biztosan.
1: Most csak azért nem mondom ki, van egy ilyen kérdés, hogy hol vásárolsz, és ugye itt van egy felsőrés, hogy melyik boltokban, úgyhogy most ezt most itt átugrom, én bejelölöm.
2: Nyugodtan jelöld be, igen.
1: És akkor tovább.
2: Én mindenhol vásárolok egyébként, igen, tehát hogy nekem igen. Nincs ilyen, hogy egy bolt, mindenhol vásárolok, mert mindenhol mást szeretünk. Uh-huh. Kenyeret itt, szörpöt itt.
1: Én is így vagyok, hogy több helyen szoktam.
2: Nem tudok, tehát igen.
1: Igen. Aztán hol intézi az ügyeit? Itt vannak ilyen lehetőségek, hogy online, mobil kormányablak.
2: Tehát hát most ez nagyon sok mindentől függ. Tehát most egy személyigazolványt a kormányablakban csinálok. Igen, az személyesen, de általában én minden ügyemet online intézem.
1: Én is online, sok mindent online, de például néha bankba is személyesen be kell mennem meg.
2: Jó,
1: a
2: az igen, hogy valami olyan történik a banknál, vagy nem tudom, aláír, vagy konstrukcióváltás, vagy bittem bármi olyan igen. Van. És, igen.
1: Igen, igen. Na, akkor nézzük a következőt, még van egy pár van percünk, hogy a véleménye szerint mennyire biztonságos a közlekedés. Három lehet van kevésbé, vagy nem biztonságos, átlagos, vagy biztonságos. És akkor nézzük a gyerekek és az idősek számára, mennyire biztonságos a közlekedés.
2: Szerintem
1: kerékpáron gyalog. Hát
2: az a baj, hogy nagyon bátrak a gyerekek is, és az idősebbek is, azt gondolom, és nem, itt nem egy óvodás, meg kisiskolás gyerekekről gondol. Ugye a biciklizés is néha veszettül, és én értem, hogy nekik van elsőbségük, mondjuk akár egy utat, csak nem néznek körbe. És ez rettentő dühítő. De kicsit lassítson le ott, nézze meg, hogy nem eljön sem, mert valaki, vannak olyan autósok, akik nyilván ezt nem veszik nagyon figyelembe, de ugyanez az elektromos roller, meg a stb. Stb. Biztonságosnak gondolom egyébként Pakson a közlekedést. Igen.
1: Én is, de azért tennék mégis átlagosat, mert például, hogyha biciklivel közlekedsz a városban, ott ugye nagyon kevés helyen sikerült úgy megcsinálni a járdákról a le, tudod, az útra le és onnan fel lépést, hogy például ott ne legyen egy ilyen kis húpli, ami amúgy megdobja valamennyire a biciklit. A másik, hogy mondjuk nincsen kész a bicikli út innen a Kereszt utcától gyakorlatilag a város másik feléig, tehát ott mondjuk én nem érzem nagyon biztonságban magamat akkor, amikor biciklivel
2: megyek. Sok helyen
1: megyek.
2: Egyébként nem belátható, inkább úgy mondom. Tehát
1: igen,
2: nálunk például
1: és
2: a
1: nem belátható, ez nagyon jó érv. Igen. Úgyhogy átlagos, azt mondanám,
2: igen,
1: hogy átlagos.
2: Igen. Például nálunk
1: például
2: bocsánat, nálunk fönt a Munkácsi nem, ahogy kanyarodunk ki a Munkácsi utcára, az nem is tudom, hogy még az Erkel Ferenc utca, vagy nem tudom, ott akkora bokrok vannak, hogy konkrétan múltkor majom levitték az autómnak az el, pedig egyesben voltam, tehát öttel se mentem, és 30-as tábla van egyébként, de most a 30-al is megy az ember, simán.
1: Tehát, igen, meg én például nem szeretem azt, hogy a kukákat gyakran zebrák köré terepítik, tehát mondjuk autóval...
2: Semmi. Hát ott rengeteg, az új templomon is
1: így
2: ez van.
1: Van ott is
2: az új templomon, és volt is ott már baleset ezzel kapcsolatban.
1: Így van, és a másik meg a növényzettel kapcsolatban, például nem szeretem, amikor kereszteződésekben nagyon magas bokrokat tesznek,
2: ez...
1: mert nem látsz ki.
2: Nem tényleg a nem beláthatóság, ez jó, igen.
1: Ez átlagost kap. Akkor a gyalogosoknak általában, hát akkor marad ez is átlagos, kerékpárosoknak, átlagos, kisebb elektronos eszközt használóknak, hát rollereseknek.
2: Nem gondolom, ez szerintem mind hasonló, hasonló
1: igen,
2: lehet.
1: Abszolút, autósoknak is jó. Amennyiben ön szerint valamely csoport számára nem biztonságos a közlekedés, jó, akkor igen. Ezt érjük. Ön szerint hogyan lehetne leginkább javítani a közlekedésen Pakson? Hú, városbeli utak állapotának javítása van mindenképp.
2: Igen.
1: Különleges utak karbantartásával javítása van, nem tudom, mit értem.
2: Ez különleges a különleges
1: kerékpáros utak építésével.
2: Feltétlenül.
1: Okay, benne volt. Aztán járdák szélesítésével, hát azt mondjuk.
2: Nem tudom, meg a járdák szélesítése, az mindig az járdák szélesítése, de akkor kisebb lesz az út, és már ne legyen kisebb az autósok, buszok számára.
1: Egyébként
2: mert...
1: Pakson nagyon kevesen sétálnak, azt tegyük hozzá. Azt mondja, hogy szigorúbb sebesség korlátozással.
2: Ezt nem gondolnám. Nem, sőt, én nekem a pollákas 30-as tábla ott az olyan, mintha nem is menne az autóm, és így az, annyira mókás, mert a 40 az oké, de egy 30-al, hát ott sem. Meg amúgy is lefékezett, tehát oké, vannak biztos olyanok, akik nem, de hogy így a trafit se fogja túlságosan, tehát párszor meg fogják majd büntetni, aztán majd lehet, hogy egyszer majd észbe kap, vagy nem tudom. Na mindegy.
1: Igen. Na, és akkor ide az egyébbe beírom ezt a kuka meg a növényzetet. Igen. Szokott busszal közlekedni? Hát én igen, ritkán.
2: Nagyon ritkán, de szoktunk. Igen. Van, előfordul inkább, úgy mondom.
1: Jó. Na, hát figyelj, sajnos azt látom, hogy lejárt az időnk, úgyhogy nem fogunk most a végére
2: nem
1: érni
2: tovább
1: a lakossági kérdőívnek, de felhívjuk a Paks FM hallgatóinak a figyelmét.
2: Töltsétek, ez jó.
1: Töltsétek ki, tök jó, végig lehet ezeket gondolni, írjatok javaslatokat, és ha gondoljátok, akkor menjetek el ma fél ötkor a Csengedénes Kulturális Központba, és személyesen is elmondhatjátok az észrevételeiteket a város fejlesztésével kapcsolatban. Reméljük, hogy lesz foganatja is, és meghallgatják, amiket kértek. Szóval akkor Takács Nagy Vivi, most neked átadom
2: jövök
1: itt a terepet, és
2: te
1: akkor...
2: Te leszel a Best Of-ba?
1: Én leszek a Best Of-ba, jövök vissza, és ilyen musical-es órát állítottam, ez a musical popsláger.
2: Látom már, a Mi vagyunk a grund.
1: Igen,
2: azzal kezdesz. Ezen majd bulizunk.
1: Igen. Igen, és hozok például a Rent Musicalből, uh-huh, vagy éppen mondjuk a Hairből uh-huh ismert slágereket, természetesen. Van olyan is, ami kicsit kivétel, mert nem musicalként indult eredetileg, hanem mondjuk meseként.
2: Igen.
1: Let It Go, de ugye annak is van a musical változata, úgyhogy van ilyen, de látod, Marics Peti
2: látom,
1: ember, hát kedvedért.
2: Ember már többször is feltűnik a mai nap folyamán.
1: Igen, és hát akkor hát elmaradhatatlan. Természetesen egy Berecki nóta is, sőt kettőben.
2: Lehetsz király?
1: Lehetsz király, meg a Szívből szeret.
2: Szívből
1: szeret. Vivi, a zsekkendőidet légy szíves,
2: jó lesz.
1: Na, jól van, hát akkor neked jó munkát, Vivi, és a hallgatóknak
2: köszönöm
1: pedig köszönöm, hogy itt voltatok velem ma reggel az élesztőben. Legközelebb holnap találkozunk, amikor Józsival és Tamással fogjuk megbeszélni a szabad péntekben a hét történéseit. Jó sok történés van, úgyhogy lesz miről beszélnünk, akkor is tartsatok majd velünk. Most pedig akkor hajrá, Vivi, és szép napot, jó rádiózást mindenkinek!
0: Wake up. Mindenki felébredt. Wake up. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggeli veletek.

között az élettő. Good morning! A Fox FM reggeli ébresztő műsora. Induljunk el együtt! Ébresztő!

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
5: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Edda Művek ünnepi nagykoncert Gártonyban július 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a broadway.hu oldalon és a helyszínen.
8: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
9: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paksa FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan 2-ig én leszek ma veletek, hozom a jó zenéket, aztán hamarosan meglessük, milyen időjárás várható a mai napon az időkép előrejelzése szerint, és az óra végén pedig meglessük a közlekedési híreket. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jön Ariana Grande és Justin Bieber közöse a Stuck With You 2020-ból.
1: Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

strudlótól szólt a Presszó 2025-ből, és hát meglessük már is, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint. Hát tovább fokozódik a kánikula a mai napon, továbbra is sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk a térségben, valamint csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, de már délutára 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Én mindenkinek azt javaslom, hogy igyon rengeteg folyadékot, ha kimozdultok, akkor mindenképp kenjétek be magatokat a naptejjel, mert nagyon magas az UV-sugárzás, és ha tehetitek, akkor menjetek vízpart közelébe, a Paksi strandra, tegnap ott voltunk délután, zseniális volt, úgyhogy érezzétek jól magatokat ezen a csodás nyári napon. Most viszont megyünk tovább Lady Gagával, tőle pedig szóljon a Hold My Hand 2023-ból.

0: És most közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályát nézzük először. Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a külső sávot. Bátaszék után a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, mert aszfaltoznak. Szintén a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A 6-os főúton Hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét Centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávon

0: mindkét irányban útszükület várható mindkét helyen. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, úgyhogy vezessetek ti is óvatosan, biztonságos utazást kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden, adta hírül a Magyar Távirati Iroda. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. A főváros finanszírozásában első alkalommal szerveznek utcazenész fesztivált Budapesten. Az MTI értesülései szerint július 30-án és augusztus 1-én, valamint augusztus 6-a és 8-a között 10 helyen várják majd a közönséget. Lakossági fórumot tart a mai napon Paksváros önkormányzata a város hosszú távú fejlesztési stratégiájának és az új településrendezési tervének előkészítése kapcsán. A szervezők minden érdeklődőt várnak 16:30-ra a Csengely Dénes Kulturális Központba, hogy véleményükkel hozzájáruljanak Paks jövőjének alakításához. Július 5-ig kell benyújtaniuk az évvégi eredményt igazoló dokumentumokat azoknak a pálfai diákoknak és hallgatóknak, akik a szociális tanulmányi támogatást 2,5 évre nyerték el, emlékeztet a pálfai teleház és könyvtár. A támogatás második részletének kifizetése július 15-éig történik meg a megadott bankszámla számra. A program célja továbbra is a pálfai szociálisan rászoruló fiatalok tanulmányainak támogatása.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Ismét távozik Kostas Fleverakis, az ASE vezető edzője. Helyét Ivicas Kelin veszi át, adta hírül a klub a közösségi oldalán. Az 52 éves horvát szakember jelentős nemzetközi tapasztalattal érkezik Paksra. Pályafutása során holland bajnoki címet, több kupagyőzelmet és évedzője elismeréseket is szerzett. Kellin elmondta, megtiszteltetés számára a felkérés, és olyan csapatot szeretne építeni, amely a bajnokságban bárki ellen versenyképes lehet.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy jönnek a jó zenék, aztán meglessük hamarosan, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Aztán hozok nektek

0: Harmad Gabi kolléganőmtől is egy tudósítást a 10 éves Paksi Szivárvány Egyesület ünnepségéről, programjáról, ahol Vakluf is járt. Vele kapcsolódóan hozok interjúkat, és persze az óra végén jönnek a közlekedési hírek is. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Innától és Rehab-tól az I'll Be Waiting 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Egy este két helyszínen lesz tánc, június 26-án az Atomtéren, a Csengei tetőn 3 DJ várja a legjobb slágerekkel a táncolni vágyokat. Ott lesz DJ Gico, DJ Tess és még DJ Cookie is, valamint még bor és fröccs mustra is lesz, úgyhogy kóstoljátok és találjátok meg a kedvenceteket, és bulizatok egy fergetegeset az Atomtéren. Június 27-én 14 órától a Kalocsai Művelődési Központ udvara és parkolója megtelik diákokkal, mert hogy a Hello Nyár elnevezésű tanévzáró diák fesztivál veszi kezdetét, ahol szuper programokkal, mint például boxgép lesz, léghoki, skanderpad, twister, pannaball aréna, reflexfal, ninja pálya, ülőfoci és euro bungee is várja az érdeklődőket. Ez egy estébe nyúló zenés nyárindító buli is lesz egy kis csavarral, úgyhogy várnak minden bulizni vágyó diákot és nem diákot is erre az eseménye. A rendezvény ingyenes, sőt a résztvevő diákok friss pattogatott kukoricát is kapnak, és a helyszínen pedig büfé is fog üzemelni, úgyhogy menjetek és érezzétek jól magatokat a nyári szünet kezdetén. Június 30-án Aut Lászlóné Rózsika volt MMGAM műszergyári dolgozó festmény kiállítás megnyitója lesz, ahová minden kedves régi és új ismerősét, valamint a művészetek iránt érdeklődő vendégeit várja 17 órakor a Tolnai Művelődési Központba. Július 5-én Kalocsán az érsekkerti szabadtéri színpadon láthattok egy előadást Mesztelen igazság címmel a Lilium produkció bemutatásában, melyet Tallós Rita rendezett. 8 órakor láthatjátok ezt a színdarabot. Július 24-én az Erzsébet nagy szálloda szervez egy kis kerti mozit a teraszra, és a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet fogják levetíteni. Mindenkit arra buzdítok, hogy menjen, regisztráljon és nézze meg, mert csodás film, aki még nem látta, annak azért, aki meg látta, az meg azért, úgyhogy 8 óra 30 perckor veszi kezdetét a film vetítése. Regisztráljatok és érezzétek jól magatokat. Remélem, mindenkinek tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talált magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már hozom is nektek Harmad Gabi kolléganőm tudósítását. Lakatos Norbert a Vaklufi is járt Pakson vasárnap délelőtt a 10 éves Paksi Szivárvány Egyesületnél. A programon Norbi elmesélte a résztvevőknek, hogy hogyan segíthetnek egy vakembernek, például az utcán, vagy a boltokban, és természetesen a beszélgetés végén mindenki az által választott lufi figurával térhetett haza. Norbival, aki eredetileg látóként született, kolléganőnk beszélgetett, aki azt is elmesélte neki, hogy 28 évesen hogy veszítette a látását, és mennyi időre volt szüksége ahhoz, hogy elfogadja ezt az új helyzetet.
2: Amikor erről szoktam beszélni, akkor sokan tátognak és nem hiszik el. Én beleléptem egy szögbe, és kaptam egy csontvázi gyulladást, és mivel gyerekkori cukorbetegségem is volt, a csontvázi gyulladás támadta meg a retinámat, és a retinámat tette tönkre, és így vakultam meg az egyik pillanatra a másikra. 7 évenbe került az, hogy ezt elfogadjam, hogy eddig láttam, és most pedig vakon kell tovább élni az életem. 7 évig kerestem azt a munkát, ahova szívesen bejárok, szívesen csinálok, és megtaláltam ezt a lufi hajtogatást. És azóta most már 11-12 éve hajtogatom a gyerekeknek a lufit.
1: Lakatos Norbi, a Vaklufi és a Paksihoz hasonló szemlélet formáló előadásokat rendszeresen tart. Mint mondta, bizonyára nem volt véletlen az első ilyen irányú felkérés, ami olyan jól sikerült, hogy ezen felbátorodva azóta óvodákba és iskolákba jár előadásokat tartani.
2: Ezek teljesen véletlenül jöttek, bár nem hiszek a véletlenekbe. Felkértek egyszer egy kis településen, hogy a vakvezető kutyámmal menjünk el, és akkor beszéljek arról, hogy mit lehet és mit nem lehet a vakvezető kutyával. És nagyon-nagyon jól sikerült ez az előadásom, és ez hozta azt a lépést, hogy rájöttem arra, hogy a felnőttek nem nagyon tudják, hogy mit kell egy vakkal, hogyan lehet nekünk segíteni, hogyan lehet minket átkísérni az úton, vagy bármilyen segítséget nyújtani nekünk, és akkor ezért elindítottam ezt a szemléletformáló előadást. Óvodákba, iskolákba szoktam járni, és elmondom a gyerekeknek, hogy hogyan tudnak nekünk segíteni, mert ők szerintem erre nagyon, nagyon érzékenyek.
1: Norbi egyébként azt is elmondta, hogy az utcán, ha a vakembernek segíteni akarunk, először is a köszönés mellett érintsük meg, hiszen ebből tudják, hogy nekik köszöntünk. Másrészt kérdezzük meg, hogy segíthetünk-e, és ha igen, akkor szabad a pálya. A bevásárló központban vakvezető kutyával látunk valakit, akkor segíthetünk például a bevásárló lista összegyűjtésével is. Norbi elmondása szerint a mesterséges intelligencia manapság nagyon sok mindenben tudja segíteni a vakok hétköznapjait. Hogy miben, azt mindjárt elárulja nekünk.
2: Most már ugye rengeteg mindenre lehet, főleg a mesterséges intelligencia megjelenéseivel. Ez segít akár a tárgyak felismerésébe, hogy ne sózzam meg a kávémat, hanem inkább cukrozzam, vagy bármi másba. Vagy például képek felismertetésbe, hogy a fényképen mit lehet látni, vagy a közlekedésben, mert sokan például használják arra, hogy a jelzőlámpákat meg tudja mondani, hogy most váltott zöldre. Pénzfelismerő van a telefonon, színfelismerő van a telefonon, tehát azért egész szép sok alkalmazás van most már a vakoknak, sőt van egy távszem alkalmazásunk is, ahol lehet élő személlyel is beszélni, aki ugye segít a videókameránkon keresztül megoldani különböző problémákat, nem egy vak ismerősön, például Windows telepített már vakon.
1: Norbi már nemzetközi versenyeken is megmérettette magát, és bár a dobogóra nem fért fel, de ennek ellenére pozitív élményei voltak.
2: Voltam 2 nemzetközi versenyen is, Szlovéniába 2016-ba, illetve Amerikába, San Diego-ba 2018-ba. Köszönhetően például a Paksi Atomerőműnek, akik támogattak pénzbeli juttatással, és így sikerült kijutnom. Ott 12 perces versenyen vettem részt, 40 országból 2000 indulóval, akik mind láttak, én voltam egyedül, ugye vak. De például Szlovéniában nem vették azt észre, hogy én nem látok, csak az utolsó nap a versenyen bemondta konferencié, hogy az első asztalnál ülő fiatalember látását vesztett, tehát vak, és úgy hajtogatja meg a versenyen a rózsaszín párducot, és akkor oda tömörültek körém, és az azért tök jó érzés volt, hogy tényleg, hogy mindenki nekem szurkolt ott, és a többiek pedig, akik mellettem dolgoztak ott, őket nem nézte senki szinte.
1: Az elmúlt percekben Lakatos Norbertet, a vaklufist hallhattátok, akivel Harmad Gabi kolléganőnk beszélgetett, most pedig jöjjenek a zenék, visszatérünk a Paks FM legjobb slágereihez.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: folytatjuk a Pax FM slágereivel.
1: Pax FM. Összeköt.
2: Reklám.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
4: Reklámot hallottatok. És most.
5: When the beat kicks in. Ed Sheeran. Drake. Justin Bieber. Hey, I'm Adele.
4: Chainsmokers.
5: Ariana Grande.
4: És most. Vissza.

Dánielfi Gergő és a Parnograsz szólt, tőlük pedig a Boldog igazán 2025-ből. Hát nem véletlenül hoztam ezt a dalt, mert hogy van egy nagyon fontos ember az életemben, akinek ma van a születésnapja, nem mellesleg az 50. Ő apukám testvére, az én nagybátyám Zoli, és innen is üzenem neki, hogy a legboldogabb születésnapot kívánom, és hogy legyen csodás napja. Nem én vagyok az egyetlen, aki szerette volna felköszönteni ezen a napon felesége Szilvi, valamint gyerekei Lili és Zoli is, akik sok szeretettel köszöntik ezen a kerek szülinapon. Szilvi még azt az apró üzenetet is hozzáfűzte, hogy köszöni ezt a 30 évet. Hát ez még gombócból is sok, de legyen csodás napod, Zoli, és küldjük neked sok-sok szeretettel azt a dalt, ami nagyon fontos volt szerintem mindegyikünk életében, ez a Bombon együttestől fog szólni. A köszönöm, hogy vagy nekem.

0: közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályát nézzük először. Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a külső sávot. Bátaszék után a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, mert aszfaltoznak szintén. A forgalmat a Budapest felé

0: Nak ma Soltvadkert és Jakab szállás között az 54-es főúton, a 20-as és a 21-es kilométer között félpályás lezárása, a döntések idején néhány perces útzára kell számítani. Budapest-Pécs-Barcsa elsőrendű főúton kaszálás zajlik a 104-es és a 110-es kilométer között, valamint Dunapataj-Fogtő-Kalocsa összekötő úton és a 0-as és a 18-as kilométer között mindkét irányban útszükület várható mindkét helyen. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, úgyhogy vezessetek ti is óvatosan, biztonságos utazást kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Oroszország kész tárgyalásokat folytatni Ukrajnával a tavaly augusztusi Anchorage-i orosz-amerikai csúcson megbeszélt feltételek, a terepen kialakult valóságos helyzet és az orosz vezetés által megfogalmazott elvek alapján, jelentette ki Vlagyimir Putyin a keddi moszkvai kormányülésen, adta hírül az MTI. Az orosz elnök szerint az ukrán dróntámadások nem befolyásolják a hadműveletek menetét, miközben a frontvonalakon továbbra is az orosz erők előrenyomulásáról számolt be. A Védelmi Minisztérium közlése szerint az orosz légvédelem 47 ukrán drónt semmisített meg, és több front szakaszon is előretörést értek el az orosz csapatok. A Tisza pártországgyűlési képviselője Mellétei Barna Márton törvényjavaslatot nyújtott be az ügynök akták nyilvánosságra hozatalának előkészítésére és a rendszerváltás előtti titkos szolgálati iratok teljes körű felülvizsgálatára, írja az MTI. A javaslat egy 11 tagú tanácsadó bizottság létrehozását is kezdeményezi, amely a minősített iratok felülvizsgálatát segíteni és tájékoztatná a nyilvánosságot az eredményekről. Lakatos Norbert a Vaklúf is látogatott el a 10 éves Paksi Szivárvány Egyesület vasárnap délelőtti programjára. Az érzékenyítő programon nem csak az általa hajtogatott lufi figurákat lehetett kapni, hanem azt is megtanulhatták a résztvevők, hogy hogyan lehet segíteni egy vakembernek, vagy milyen eszközök segítik manapság a vakok hétköznapjait. Lakatos Norbert rádiónknak így foglalta össze, hogy hogyan tudunk segíteni egy vakembert az utcán vagy a boltokban.
3: Ugye a vakember az fehér bottal, illetve kutyával tud közlekedni, és úgy tudnak nekünk segíteni, főleg ugye a kereszteződésekben, ahol lámpa biztosítja az átkelést, hogyha nem sípol. Ugye az első és legfontosabb az érintés, hogy megérintsenek minket, mert ugye nem tudjuk, hogyha oda mellénk áll valaki, és azt mondja, hogy jó napot, nem biztos, hogy nekünk köszön. Tehát az első és legfontosabb az érintés, és meg kell kérdezni tőlünk, hogy tudnak-e valamit segíteni. És akkor mi azt mondjuk, hogy igen, ebbe és ebbe kérnék a segítséget, vagy pedig azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, de nem, mert meg tudjuk oldani egyedül. Vagy például a vásárlásnál, ugye hát, ha bemegyek egy nagyobb bevásárlóközpontba, ahol mindent át szoktak pakolni körülbelül havonta, ott ugye mindenféleképpen kell a segítség, mert egyedül nem tudunk bevásárolni.
2: Vasárnap este sikeresen lezajlott Nagy Dorogon a kastély

0: parki nyári est, melynek során páratlan kulturális zenei élményben lehetett része azoknak, akik ellátogattak erre a különleges eseményre, adta hírül a település közösségi oldalán. Az est első felében Straub Dezső és Rózsás Viki lépett színpadra, majd a Bajai Fiatalok Színházának művészei kápráztatták el a nagy érdeműt Best of Buffy's című musical válogatásokból álló műsorukkal. A nagy dorogi önkormányzat vár mindenkit a következő kastélyparki nyári estére is, melynek időpontja augusztus 8-a 20 óra, fellépői pedig a Dívák lesznek.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! 11 óra 4 perc van, és én ebben az órában is szállítom nektek a jobbnál jobb slágereket, valamint elkezdünk hangolódni a következő Best of órára is, ugyanis Gabi hozza a kedvenceit, és érkeznek a musicalekből a legjobb, legismertebb dallamok déltől egyik, szóval megéri minket hallgatni a következő órában is. Aztán érkezem még Páfikati kolléganőmtől két tudósítással a gazdasági workshopról, és az országgyűlési képviselőnk Cseh Tamás is tiszteletét tette a gazdasági élet szereplői számára összehívott workshopon. Vele is készült egy interjú, szóval mindenképp hallgassátok és maradjatok velünk. Most viszont Benson Boone-tól fog érkezni a Mystical Magical 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Mi történik, amikor a világ legnagyobb musicaljai és a popzene örökzöld slágerei találkoznak?
2: Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grúd.
1: Az e-heti Best of órában felcsendülnek azok a dalok, amelyek nem csak a színpadokat hódították meg, hanem a slágerlistákat is. Hallgass meg a legismertebb musical himnuszokat, amelyek generációk kedvencei lettek a rádiókban is. Egy óra tele érzelemmel, energiával és felejthetetlen dallamokkal.

0: tartsatok velem ezen a héten is a Best of Musical órában, ahol a Broadway és a popzene legnagyobb slágerei ugyanazon színpadon találkoznak.
1: Best of kedvence Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig.

Romeo és Júlia musicalből szólt a Lehetsz király. Hát többek között ezzel a dallal is készül nektek a következő órában déltől egyig Gabi, mert hogy hozza a legjobb musical slágereket, érkezik a Pál utcai fiúkból egy tök jó sláger, ugye Mi vagyunk a Grund, aztán a Frozen, azaz a Jégvarázs, szólni fog a Let It Go, Hair musicalből, és még sok-sok jó kis musical dallam fog felcsendülni a Best of órában, szóval tartsatok velünk. Most pedig megyünk tovább Jonas Blue-val és Avával, tőlük pedig szóljon a Something Stupid 2021-ből.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már hozom is nektek Pálffy Kati kolléganőm tudósítását. Elindult Paks új település tervének készítése. Gondolkodjunk Paks jövőjéről közösen szlogennel várja Paks város önkormányzata a lakosságot a város új település tervének elkészítéséhez való részvételében. A terv célja, hogy meghatározza a település hosszú távú fejlődésének irányait, kijelölje a fejlesztések lehetőségeit, és olyan szabályozási keretet hozzon létre, amely támogatja a város jövőképének megvalósítását. A tervezés során kiemelten fontosnak tartják a helyi gazdasági szereplők, intézmények, közösségek és az itt élők véleményének megismerését. Ennek részeként workshopokat szerveznek, ahol közösen gondolkodhatunk arról, Paks jelenlegi értékeiről, problémáiról és jövőbeli lehetőségeiről. Az első ilyen workshopot kedden este tartották a Csengeiben a paksi gazdasági élet szereplőinek. Szűcs András ügyvezető, vezető tervező, Pálffy Kati kolléganőnknek elmondta, igen aktívak voltak a résztvevők, akik többek között a Paksi Atomerőmű ZRT, a Paks 2 ZRT és a Rosszatom vezető soraiból is érkeztek. A következő percekben őt hallhatjátok.
2: Véget ért most itt az első workshop, amit tulajdonképpen a város fejlesztéséért, a város jobb átételéért szerveztetek. Az első az a gazdasági témakörben jött létre. A lényeget, hogyha esetleg kiemelné.
3: Szűcs András vagyok, az Ampersand stúdiónak az ügyvezetője és vezető tervezője. Paks település tervével foglalkozunk, és rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy a társadalmi bekapcsolás a lehető legmagasabb szinten valósuljon meg. Van egy honlap, amit a tervezés folyamatára biztosítunk, ez a paks.ampersand.studio honlap. Itt végig lehet követni a teljes tervezési folyamatot. Ezen az oldalon már megjelenik ezeknek a workshopoknak a felhívása is, ugyanis a következőkben csütörtökön fogjuk tartani az intézményi workshopot, illetve a lakossági workshopot. Nekünk van már előképünk a településről, hónapok óta részt veszünk itt a településnek az életébe, amennyire csak lehet, tehát járjuk az utcákat, fényképeket készítünk, próbálunk beszélgetni az emberekkel, megpróbáljuk megérteni, megérezni a települést. De ahhoz, hogy igazán jó tervet tudjunk letenni a végén az asztalra, rendkívül fontos az, hogy a különböző csoportokat, különböző résztvevőit a településnek így egyenként is meg tudjuk szólítani. Ez egy remek alkalom volt ez a mai, nagyon-nagyon örülök, hogy eljöttek a gazdasági szereplőknek a képviselői, részt vettek ezen a mai alkalmon. Több csoportba próbáltuk feltárni azt, hogy milyen gazdasági, ipari, kereskedelmi és szolgáltatási hiányok, előnyök, lehetőségek, értékek, fejlesztési szándékok, fejlesztési vágyak, illetve milyen jövőképek alakulhatnak ki ezekben a témakörökben. Legkésőbb a jövő héten próbálunk amúgy ezen a honlapon összefoglalókat közzé tenni. Pár szóban már a kollégákkal kiértékeltük a mai napot, és ennek az eredménye az az, hogy ugyan gazdasági workshopnak indult, de mégis arról beszéltünk, hogy a városi lakosság számára milyen igények vannak, ami gazdasághoz, iparhoz, kereskedelemhez, szolgáltatásokhoz kötődnek, és az eredményeket is leginkább ebbe tudjuk megfogalmazni. Nagyon-nagy arányban az energetika részéről, tehát hogy a gazdasági ipari szektornak a szereplői vettek túlnyomó részt ezen az eseményen, de ezek mellett szolgáltatás és kereskedelmi szegmensek résztvevői is itt voltak ezen a mai alkalmon.
2: Nevesíthetünk, tehát a Paksi Atomerőmű, illetve a Paks 2 Atomerőmű, illetve a Rosszatom, tehát a legeslegnagyobb vállalkozók vezetői részéről.
3: Igen, ők itt voltak, tehát hogy nevesíthetjük őket, ők teljes mértékben részt vettek, és nagyon aktívan vettek részt ebbe a mai beszélgetésbe. És nagyon sok olyan témát is hoztak be, amik nagyon izgalmasak, és nagyon örülünk neki, hogy egyáltalán amúgy erről lehetett beszélgetni. Azt nagyon látjuk, hogy Paks már most kihívással küzd, de ez az igazából semmi újat nem fog szerintem elmondani itt a hallgatók számára, hogy a paksi kihívások például a Dunaparttal, a Dunával való kapcsolódás, ennek a lehetőségének, a tárházának a bővítése, ez mindegyik csoportba előkerült. Közlekedési problémák, közlekedési gócpontoknak a feltárása, oda esetleg javaslatok megfogalmazása, hogy hogyan lehet a balesetveszélyes zónákat csökkenteni, hogyan lehet ezt a kitettséget valahogyan visszaabszorítani. A munkahelyek kapcsán előjöttek azok a kérdések, hogy milyen területekre van szüksége esetleg még Paksnak, amiket be kell vonni esetleg még a fejlesztésbe, vagy ezekre nincsen szükség. Ezekben is történtek állásfoglalások. Az értékek mentén, akár a prelátus, akár az olyan területek piac környékének a feltárása, az Erzsébet szállónak a környezetének az alakítása, a főutcának a valamilyen jellegű átalakítása, a Sárgödör térnek a kérdésköre, a sportközpontoknak a kérdésköre, mármint hogy ez a terület, amilyen központilag sportot szolgál ki, ennek a kérdésköre, illetve az, hogy az egyes lakóterületeknek milyen lefedettsége van, hol okoz problémát, hogy az egyik helyre el kell jutni, vagy a másik helyre el kell jutni, ez mind-mind érintettük ma. A következő napokban irodai körülmények között is részletesen feldolgozzuk ezt, összevetjük, és abból próbálunk majd egy áttekintő képet nyújtani mindenki számára, akit érdekel.
1: A következő workshopra ma 13 óráig várják az önkormányzati, oktatási, szociális, egészségügyi, kulturális és egyéb intézmények képviselőit, akik közösen értékelik a település jelenlegi helyzetét és megfogalmazzák jövőbeni fejlesztési igényeiket az alábbi témák menetén. Intézmény ellátottság, szolgáltatási kapacitások, elérhetőségi problémák, közlekedési kapcsolatok, demográfiai folyamatok hatásai, fejlesztési lehetőségek, intézményközi együttműködések. Majd lakossági workshopra kerül sor szintén a mai napon 16.30 és 19 óra között a Csengely-Dénes Kulturális Központ nagy termében. A helyben élők tapasztalatainak, problémáinak és fejlesztési javaslatainak, valamint Paks jövőképével kapcsolatos elképzeléseinek feltérképezése az alábbi témák mentén történik, melyek Paks legfontosabb értékei, hol vannak a város fejlesztendő területei, milyen szolgáltatások, közterületek vagy közlekedési kapcsolatok hiányoznak, hogyan lehetne élhetőbb vagy vonzóbb és fenntarthatóbb a város, milyen jövőképet képzelünk el Paks számára. Minden ötletet, véleményet és javaslatot is várnak online is a paks.emper.send.studio honlapon. A workshopok kiértékeléseit és kérdőíveit is megtalálják az érdeklődők. Ez az, amit ma Gabival kicsit végig vettünk a reggeli átadás átvételnél. Ti is menjetek fel erre az oldalra, nézzétek meg és töltsétek ki, hát ha van valami olyan javaslatotok vagy észrevételetek, amik hozzájárulnak Paks élhetőbbé tételéhez.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már hozom is Páfi Kati kolléganőm tudósítását. Paksúj település tervének készítése indult el. Paksváros önkormányzata, a lakosság, a helyi gazdasági szereplők, az intézmények, a közösségek véleményére, ötleteire, tapasztalataira is kíváncsi, így workshopokat szerveztek számunkra. Cseh Tamás országgyűlési képviselő is tiszteletét tette a gazdasági élet szereplői számára összehívott workshopon. Az itteni tapasztalatait osztotta meg a hallgatókkal, illetve kolléganőnkkel. Ezt hallhatjátok a következő percekben.
2: Véget ért a gazdasági workshop, és nagyon sok hasznos dolog elhangzott itt, nagyon sok és fontos gazdasági szereplői részt vettek, és nagyon aktívan részt vettek ezen a mai napon. Cseh Tamás országgyűlési képviselő. Hogyan látta ezt a mai napot, ezt a mai workshopot? Mik azok a fontos fő momentumok, amik úgy érzed, hogy fókuszba kerültek, és valóban foglalkozni kell vele a jövőben? Esetleg volt-e olyan, ami még eddig nem került szóba vagy nyilvánosságra, tehát volt-e egy-két újdonság is?
3: Hát mindenekelőtt azt gondolom, hogy fantasztikus lehetőség volt ez mindenkinek arra, hogy önmagába, illetve együtt is végig gondoljuk, hogy mi az aktualitás, honnan, hova szeretnénk eljutni. Számomra nagyon üdítő volt az, hogy senki nem érkezett ötletek és elképzelések nélkül, hanem itt mindenkinek volt határozott véleménye, és ezt ki is fejtette, és ehhez tudtam én is csatlakozni.
2: Néhány konkrétum, hogyha elhangozhatna, amik úgy a te füledet is megütötte.
3: Én azt gondolom, hogy olyan problémák kerültek elő, amik a tervező urak, hölgyek számára nyilván újdonság, hiszen ők most érkeztek ehhez a településhez. A mi számunkra egyértelmű, hogy szükség van például az ipari területeknek a bővítésnek a lehetőségére, hogy ezt feltérképezzük, hogyan, merre lehet még ipari kapacitás számára felszabadítani, kijelölni területeket. Aztán egy kisebb volumen ugye a közösségi tereknek a megjelenése, a fejlődése, hiszen jogos panasz és jogos észrevétel, hogy nincs hova elmenni, a fiataloknak nincs hol összegyűlni, megállni. Vannak erre nekünk felnőtt fejjel válaszaink, de mégis szakemberek fogják a kezünket, akkor ez egy jobb és értelmesebb megoldás lesz. Aztán visszatérő téma volt ugye a főutca közlekedése, hogy például reggel 7:30 és délután 3:45 hogyan lehet A pontból B pontba eljutni. Ennek szükséges, hogy legyenek alternatív megoldásai. Nem lennék egyébként a helyükbe, amikor majd javaslatokat kell tenniük, de hát ezt várjuk tőlük, hogy mint szakemberek elmondják, hogy akkor ezekre a problémákra, ezekre a felvetésekre a szakma milyen válaszokat tud adni. Még egy dolgot kiemelnék, ami eszembe jutott, a Dunapartnak a hasznosítása. Itt több konkrét helyszínt mi feldobtunk, ami nekik, megint csak azt mondom, hogy egyenlően esett a latba, de majd amikor a részletekbe belemennek, akkor nagyon nem lesz mindegy, hogy a Gesztenyefasoron, a Villany utca végén, az ÖMV kúttal szembe, vagy a Kubik gödröknél, vagy éppen az Asse csónakházánál lehet olyan közösségi tereket kialakítani, amiket mi a szívünkbe hordozunk, és elképzeljük bármelyik helyszínen, csak történjen valami. Nagyon hasznosnak tartottam emiatt, és azt gondolom, hogy a jövőben izgalmas lesz végigkísérni ennek a folyamatnak minden állomását, hogy ebből a nagy összevisszaságból, ebből a rengeteg egyébként önmagunkban hasznos ötletekből hogyan lesz majd egy rendszer. Ugye el is mondta a tervező úr, hogy nem lesz mindenkinek elégedettségére, mert azért vannak korlátok, vannak ugye a szabályok, de jó lesz ezen újra és újra végig menni, hogy akkor tényleg azokból az ötletekből mi az, ami valóra is válhat.
2: Hát látunk mi már terveket évekkel, évtizedekkel ezelőtt, amik azóta is tervek maradtak, és ugye ott maradtak a fiókban.
3: Én azt gondolom, hogy most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy minden, ami ehhez kell, az együtt áll. Tehát együtt áll egy szakembergárda a város részéről, tervező urak, hölgyek részéről. A lakosság is szerintem ugyanilyen aktív. És hát nyilván a kormányzati oldalról azt gondolom, hogy a küszöbön álló Európai Uniós és a felforrósodó gazdaságból fakadó források, azok le fognak csapódni és segítik ezeknek a terveknek a megvalósulását.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: szempontból. Nem véletlenül zárom ezzel ezt az órát, mert képzeljétek, este az együttes koncertjére fogok érkezni a Papp László Sport Arénába, és egy hatalmas nagy buli fogja kezdetét venni 8:30-kor, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek. Nektek is hozok majd egy kis videós tudósítást ebből az estéből, tartsatok majd akkor is velem. Most viszont átadom a stúdiót Gabinak déltől egyig, mert hogy hozza az ő kedvenc musical slágereit, tartsatok vele!
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
4: Paksi atomerőmű. Energia értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden, adta hírül a Magyar Távirati Iroda. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. Június 26-án péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli, közölte kedden közös közleményben a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, értesült az MTI. Ahogy a közleményben írják, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Lakossági fórumot tart a mai napon Paksváros önkormányzata a város hosszú távú fejlesztési stratégiájának és az új településrendezési tervének előkészítése kapcsán. A szervezők minden érdeklődőt várnak 16:30-ra a Csengely Dénes Kulturális Központba, hogy véleményükkel hozzájáruljanak Paks jövőjének alakításához. Paks 2 ZRT a társaságnál folyó feladatok az új paksi telephelyű atomerőműves blokkok létesítésének előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásához keres teljes munkaidőben legalább 8 év szakmai tapasztalattal rendelkező pénzügyi számviteli és adószakértő munkatársat paksi munkavégzési helyet tette közzé a társaság közösségi oldalán. A pozícióra jelentkezni a Paks 2 atomerőmű ZRT karrierportáján keresztül lehetséges.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Ismét távozik Kostas Fleverakis, az ASE vezető edzője. Helyét Ivicász Kelin veszi át, adta hírül a klub a közösségi oldalán. Az 52 éves horvát szakember jelentős nemzetközi tapasztalattal érkezik Paksra. Pályafutása során holland bajnoki címet, több kupagyőzelmet és évedzője elismeréseket is szerzett. Kellin elmondta, megtiszteltetés számára a felkérés, és olyan csapatot szeretne építeni, amely a bajnokságban bárki ellen versenyképes lehet.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik Best of kedvencek Gabitól. Személyes kedvencek, válogatás

0: kikötés nélkül a Paks FM-en.
1: Bizony-bizony, a keverőpultnál Harmad Gabi, és ezúttal olyan slágereket hozok nektek, amelyek a musicalek világából váltak popslágerré és sokak kedvencévé. Mindjárt az első dal Dés László, Geszti Péter és Grécsó Krisztián nevéhez fűződik, ugyanis a Pál utcai fiúk musical ikonikus dalával, a Mi vagyunk a Grundal fogom indítani ezt az órát, aztán majd egy olyan musical következik, két dalt is játszok tőlük, amely Jonathan Larson nevéhez fűződik, és amely Giacomo Puccini Bohém élet című operáján alapul. Ez nem más, mint a Rend, tőlük szól majd az I Cover You és a Seasons of Love, két ikonikus rock-pop sláger, utána pedig egy másik ikonikus musical következik, amit szerintem senkinek nem kell bemutatni, úgyhogy nem is mondom, hogy melyik lesz az, de biztosan tudjátok majd. Hallgassátok a Paks FM Best of kedvencek óráját ezúttal Harmad Gabival. Tartsatok velem, én itt leszek.
0: Best of kedvencek Gabitól déltől egyig. A keverőpultnál Harmad Gabi.
2: Csónakos. Itt leszek. Barabás.
3: Itt leszek.
2: Nemecsek.
3: Itt leszek.
2: Leszik.
3: Itt leszek.
2: Richter.
3: Itt leszek.
2: Weiss.
3: Itt leszek.
2: Csele.
3: Itt leszek.
2: Kolnai.
3: Itt leszek.

Na, van, aki esetleg nem ismerte fel ezt a dalt? Remélem, hogy nincs senki, hiszen a Hair Musicalből hallhattátok most a Let the Sunshine In-t, amit 1967-ben mutattak be. Egy rock musical szövegét Jerome Ragni és James Rado írta, a zenéjét pedig Galt McDermott szerezte, és egy igazi kultusz musicalről, egy kultusz rock musicalről beszélünk, ami a mai napig rengeteg embert mozgat meg, de hát nem csoda, hiszen szenzációs dalok vannak benne, egy nagyon jó történet, beágyazva, és hát minden, az egész nagyon-nagyon egyben van, és a következő percekben pedig ismét a Rent Musicalből, amit már az imént hallhattatok, egy most egy kicsit rockosabb dalt fogok abból játszani, méghozzá az Out Tonight, ez lesz a címe a slágernek, ami tényleg egy pop slágernek is betudható, és nagyon-nagyon szeretem, mert hogy a Best of kedvencek órában a mai napon csak olyan musical slágereket hozok nektek, amelyek szinte már-már egy pop vagy rock slágernek is betudhatóak. Úgyhogy a következő percekben akkor az Out Tonight-ot hallhatjátok a rendből, utána pedig hozom nektek a Jégvarázs

0: Best of kedvence Gabitól a Paks FM-en.
1: Mindenken Howard Dashman és Tim Rice közös musicaléből, a Szépség és a Szörnyetekből hallhattátok a Beauty and the Beast című slágert Celine Dion és Bebo Bryson előadásában, itt a Paks FM Best of kedvencek órában, ahol ezúttal olyan slágereket hozok nektek, amelyek a musicalek világából léptek elő popsláger és váltak világhírűvé, és pedig ez nem más, mint a Mi vagyunk a Grund, például a Pál utcai fiúkból, vagy éppen a Rent című musicalből játszottam már több slágert is, az I Cover You, The Seasons of Love-ot és az Out Tonight-ot, de volt ma már Hair is, és a következő percekben pedig egy nagyon friss musicalből, egy magyar musicalből hallhattok egy dalt, mégpedig Marics Peti, Ember Márk és Brass Bence előadásában, hiszen tudjátok jól, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled filmet musicallé tették, és tulajdonképpen most így került be, természetesen tudom, hogy ez Demián sláger volt eredendően, és nem musicalből lett popsláger, hanem popslágerből lett musical, de hát mindegy, néha a kivétel erősíti a szabályt, egy tök jó dal következik, el kell, hogy engedj. Ez szól 2024-ből Marics Peti, Ember Márk és Brass Bence előadásában itt a Paks FM Best of kedvencek óra.

tétel, amit tuti, hogy mindenki hallott, hiszen a 2000-es évek elején, amikor bemutatták az Operett Színházban a Rómeó és Júliát, akkor ezt gyakorlatilag rongyá játszották. Szerintem nem csak a rádiók, hanem igazából mindenki ezt hallgatta, hiszen az Operett Színház akkori társulata Dolhai Attilával, Szinetár Dórával, Berecki Zoltánnal és Mészáros Árpád Zsolttal többek között valami olyan csodát alkottak a színpadon, ami ma is időtálló és szenzációs. Egyébként eredetileg francia musicalről van szó, de azt hiszem, hogy a magyar rendezést, Kerényi Miklós Gábort meg kell, hogy említsem, mert szerintem ennél jobb rendezésben ez sehol a világon nem valósult meg ez a musical, szóval tényleg világhírű lett, és nem csak a maga a slágerek, amik benne vannak, maguk a slágerek, amik benne vannak, hanem igazából a magyar előadás módja is ennek. És akkor megyünk tovább, most az Operaház fantomja következik, Andrew Lloyd Webbernek egy klasszikusa, amit én most egyébként egy Nightwish feldolgozásban hozok nektek, de szerintem ez bármilyen feldolgozásban imádni való, úgyhogy az Operaház fantomjának egyik legismertebb slángere következik, utána hozok a Nyomorultakból még egy dalt, a One Day More-t, aztán pedig majd egy Presser musicalből is hallhattok egy slágert. Úgyhogy tartsatok velem továbbra is itt a Best of Kedvencek órában, ahol ma csupa olyan slágert hozok nektek, ami musicalekből vált világhírűvé.

Dolhai Attila, Berecki Zoltán és Mészáros Árpád Zsolt előadásában a Lehetsz király 2005-ből. Én ezzel a dallal búcsúzok itt a Best of kedvencek órában, ahol ezúttal Harmat Gabi válogatta nektek a kedvenc slágereit, méghozzá musical slágereit, olyan slágereket, amelyek a musicalek világából váltak, országos vagy éppen világhírűvé. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett, és ha igen, akkor 4 hét múlva találkozunk legközelebb, ugyanis a Best of kedvencekbe júliustól egy új kolléga is beszél, méghozzá Strasser Ábi, úgyhogy Ábi kedvenceit is majd csütörtökönként hallhatjátok, ami viszont azt jelenti, hogy ezúttal már 4 hetente jövök majd én. Tartsatok velem akkor is a Best of kedvencek órában, és addig is szép napot és jó rádiózást kívánok nektek!

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A Mount Everest csúcsára készülnek humanoid robotok. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya, megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat, és megérkezett Kína a Föld második holdjához. Többek között ezekről a témákról lesz szó következő tudományos magazinunkban, illetve a nyárhoz kapcsolódó témákról is. Például megvizsgáljuk majd az ózonrétegünk állapotát, illetve felidézzük a felfedezésének a történetét. Szó lesz arról, hogy miért van az, hogy valaki szinte szúnyogmágnesként működik, mást viszont alig csípnek meg, és körbejárjuk majd a mobiltelefonos lehallgatás kérdését is. Vajon valóban a mobiltelefonunkban lévő mikrofontól kell tartanunk? Hozni fogom a választ, én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: jönnek is a részletek.
1: Paks FM hírek.
0: Lakossági fórumot tart a mai napon Paks város önkormányzata a város hosszú távú fejlesztési stratégiájának és az új településrendezési tervének előkészítése kapcsán. A szervezők minden érdeklődőt várnak 16:30-ra a Csengely Dénes Kulturális Központba, hogy véleményükkel hozzájáruljanak Paks jövőjének alakításához. Paks 2 ZRT a társaságnál folyó feladatok az új paksi telephelyű atomerőműves blokkok létesítésének előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásához keres teljes munkaidőben legalább 8 év szakmai tapasztalattal rendelkező pénzügyi számviteli és adószakértő munkatársat paksi munkavégzési helyjel tette közzé a társaság közösségi oldalán. A pozícióra jelentkezni a Paks 2 atomerőmű ZRT karrierportáján keresztül lehetséges. A Kereszt utca 4 szám alatti parkoló felújítása kivitelezési szerződésének aláírása megtörtént, ezáltal megkezdődhet a parkoló felújítása, tájékoztatta szerkesztőségünket Paks város önkormányzata. A tervek szerint 22 térköves parkoló kerül kialakításra a területen. A munkaterület átadására Nagy Balázs alpolgármester a körzetképviselője jelenlétében június 24-én délelőtt került sor. Összegyűlt a műtéthez szükséges pénz a 4. Kőcsényi jótékonysági kamionos találkozón, amelyet a Paksi Etesi Anett gyógyulása érdekében szerveztek június 12-13-án. Etesi Ibolya Anett édesanyja rádiónknak elmondta, hogy az összegyűjtött összegből ki tudnak utazni Barcelonába, és az izomlazító műtétre jövő hétfőn kerül sor a katalán fővárosban.
2: 4.690.000 forint jött össze alatt a két nap alatt, ami ugye azt jelenti, hogy most ki tudunk menni Barcelonába, most szombaton megyünk, hétfőn műtik az Anettet, és jövő héten hétfőn műtik, és akkor elvileg szerda csütörtök fele jövünk haza. Hát nekem, amit ki kellett ebből fizetnem, 1,5 millió forintot még ki kellett. Most azt hiszem 1.900.000 valamennyit utaltunk át Barcelonába, 4.900 euró egyébként maga a műtét, most jelen pillanatban. Ugye kifizettük a szállásunkat, kifizettük a repülőjegyet, és akkor fennmaradom meg majd a terápiára.
0: Etesi Anett szerint nagyon jól sikerült a rendezvény.
3: Szerintem eléggé jól sikerült a kamionos tali, nagyon jók voltak a fellépők, akik jöttek, szerintem nagyon jól sikerült. Pénteken talán a kamionos felvonulás az nagyon jó volt, de szombaton a fellépők, az Anzibár, a Lord nagyon jók voltak egyébként.
1: Paks FM hírek.
0: Lakatos Norbert a Vaklúf is látogatott el a 10 éves Paksi Szivárvány Egyesület vasárnap délelőtti programjára. Az érzékenyítő programon nem csak az általa hajtogatott lufi figurákat lehetett kapni, hanem azt is megtanulhatták a résztvevők, hogy hogyan lehet segíteni egy vakembernek, vagy milyen eszközök segítik manapság a vakok hétköznapjait. Lakatos Norbert rádiónknak így foglalta össze, hogy hogyan tudunk segíteni egy vakembert az utcán vagy a boltokban.
4: Ugye a vakember az fehér bottal, illetve kutyával tud közlekedni, és úgy tudnak nekünk segíteni, főleg ugye a kereszteződésekben, ahol lámpa biztosítja az átkelést, hogyha nem sípol. Ugye az első és legfontosabb az érintés, hogy megérintsenek minket, mert ugye nem tudjuk, hogyha oda mellénk áll valaki, és azt mondja, hogy jó napot, nem biztos, hogy nekünk köszön. Tehát az első és legfontosabb az érintés, és meg kell kérdezni tőlünk, hogy tudnak-e valamivel segíteni. És akkor mi azt mondjuk, hogy igen, ebbe és ebbe kérnék a segítséget, vagy pedig azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, de nem, mert meg tudjuk oldani egyedül. Vagy például a vásárlásnál, ugye hát, ha bemegyek egy nagyobb bevásárlóközpontba, ahol mindent át szoktak pakolni körülbelül havonta, ott ugye mindenféleképpen kell a segítség, mert egyedül nem tudunk bevásárolni.
0: Vasárnap este sikeresen lezajlott Nagy Dorogon a Kastélyparki nyári est, melynek során páratlan kulturális zenei élményben lehetett része azoknak, akik ellátogattak erre a különleges eseményre, adta hírül a település közösségi oldalán. Az est első felében Straub Dezső és Rózsás Viki lépett színpadra, majd a Bajai Fiatalok Színházának művészei kápráztatták el a nagy érdeműt, Best of Buffy című

0: kell válogatásokból álló műsorukkal. A nagy dorogi önkormányzat vár mindenkit a következő kastélyparki nyári estére is, melynek időpontja augusztus 8-a 20 óra, fellépői pedig a dívák lesznek. Színes családi programokkal várja az érdeklődőket a Gerjeni Jövőjéért Alapítvány június 27-én a Gerjeni játszótéren megrendezett nyárnyitó mulatságon. A 15 és 19 óra között zajló rendezvényen két légvár, csoki és cukorágyú, pingpong és csócsóasztal, valamint kézműves foglalkozások gondoskodnak a jó hangulatról. Az esti program 20 órától zenés nyári este folytatódik. A helyszínen büfé is üzemel, a szervezők minden korosztályt várnak. Július 5-ig kell benyújtaniuk az évvégi eredményt igazoló dokumentumokat azoknak a pálfai diákoknak és hallgatóknak, akik a szociális tanulmányi támogatást két fél évre nyerték el, emlékeztet a pálfai teleház és könyvtár. A támogatás második részletének kifizetése július 15-éig történik meg a megadott bankszámla számra. A program célja továbbra is a pálfai szociálisan rászoruló fiatalok tanulmányainak támogatása.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Ismét távozik Kostas Fleverakis, az ASE vezető edzője. Helyét Ivicas Kelin veszi át, adta hírül a klub a közösségi oldalán. Az 52 éves horvát szakember jelentős nemzetközi tapasztalattal érkezik Paksra. Pályafutása során holland bajnoki címet, több kupagyőzelmet és évedzője elismeréseket is szerzett. Skelin elmondta, megtiszteltetés számára a felkérés, és olyan csapatot szeretne építeni, amely a bajnokságban bárki ellen versenyképes lehet. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
3: 13 óra 5 perc van, és Gabi hírei, valamint a Best of órája után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem mindenkinek jól telik eddig a napja. Én ebben az órában is szállítom nektek a jó kis slágereket, valamint meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Aztán megnézzük azt is, hogy milyen időjárás várható a holnapi napon az időkép előrejelzése szerint. Tartsatok velem, most pedig jöjjön Ariana Grande-től a We Can Be Friends 2020 24-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Egy este két helyszínen lesz tánc, június 26-án az Atomtéren, a Csengei tetőn 3 DJ várja a legjobb slágerekkel a táncolni vágyokat. Ott lesz DJ Gico, DJ Tess és még DJ Cookie is, valamint még bor és fröccs mustra is lesz, úgyhogy kóstoljátok és találjátok meg a kedvenceteket, és bulizatok egy fergeteget az Atomtéren. Június 27-én 14 órától a Kalocsai Művelődési Központ udvara és parkolója megtelik diákokkal, mert hogy a Hello Nyár elnevezésű tanévzáró diák fesztivál veszi kezdetét, ahol szuper programokkal, mint például boxgép lesz, léghoki, skanderpad, twister, panna ball aréna, reflexfal, ninja pálya, ülőfoci és euro bungee is várja az érdeklődőket. Ez egy estébe nyúló zenés nyárindító buli is lesz egy kis csavarral, úgyhogy várnak minden bulizni vágyó diákot és nem diákot is erre az eseménye. A rendezvény ingyenes, sőt a résztvevő diákok friss pattogatott kukoricát is kapnak, és a helyszínen pedig büfé is fog üzemelni, úgyhogy menjetek és érezzétek jól magatokat a nyári szünet kezdetén. Június 30-án Aut Lászlóné Rózsika volt MMGAM műszergyári dolgozó festmény kiállítás megnyitója lesz, ahová minden kedves régi és új ismerősét, valamint a művészetek iránt érdeklődő vendégeit várja 17 órakor a Tolnai Művelődési Központba. Július 5-én Kalocsán az érsekkerti szabadtéri színpadon láthattok egy előadást Mesztelen igazság címmel a Lilium produkció bemutatásában, melyet Tallós Rita rendezett. 8 órakor láthatjátok ezt a színdarabot. Július 24-én az Erzsébet nagy szálloda szervez egy kis kerti mozit a teraszra, és a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet fogják levetíteni. Mindenkit arra buzdítok, hogy menjen, regisztráljon és nézze meg, mert csodás film, aki még nem látta, annak azért, aki meg látta, az meg azért, úgyhogy 8 óra 30 perckor veszi kezdetét a film vetítése. Regisztráljatok és érezzétek jól magatokat. Remélem, mindenkinek tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talált magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap, azaz pénteken az időkép előrejelzése szerint. Még jobban rákapcsol a forróság, 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütést legfeljebb kevés helyen zavarhatják meg kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt keleten, délkeleten időként élénk lesz majd az északi, északkeleti szél. Hát annyi baj legyen, fújjon az a szél egy picit, és enyhítse ezt a forróságot, ami bennünket is elér itt Pakson. Én azt javaslom, hogy ha tehetitek, mindenképp menjetek vízpart, vagy legalább strand közelében, de vigyázzatok magatokra, kenjétek be magatokat naptejjel, nehogy leégjetek, mert brutál az UV-sugárzás, és igyatok jó sok folyadékot, mert szükséges, úgyhogy vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahely.

0: FM slágereivel.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
3: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
2: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: melóhely helyett jobb lenne a strandon.
1: Úgy érzed, rossz buszra szálltál? Előfordul.
0: A nyári zenei állomásod megvan. Paks FM. Összeköt. Young Money, Young Money.

Nicki Minaj és Jason Derulo, szólt tőlük pedig a Svala 2017-ből. Hát ez egy igazi nyári sláger, én pedig egy igazi nyári kis infót hoztam nektek Magyarország legnépszerűbb vizeiről, ugye folyóiról és tavairól. A Balaton víz hőmérséklete Siófoknál és a déli parton eléri már a 24 és 26 Celsius fokot, az északi parton jellemzően 22 és 25 Celsius fok közötti értékeket mértek. A Velencei tónál már 27 fok körüli, mivel sekélyebb, meder miatt gyorsabban melegszik a tó vize, kifejezetten kellemes, úgyhogy ebben már lehet én is belemennék. A Tisza tó víz átlagosan 24 fokos, a Dunái pedig 22-23. Hát azért látszik, hogy egyre melegebb van, és a vizeink is egyre melegszenek, aminek én nagyon örülök, mert hogy tudjátok, én 26 foknál hidegebb vízben nem teszem be még a lábujjamat sem, úgyhogy már Balaton egész kellemes lehet azok számára is, akik a melegebb, kellemesebb vizet szeretik, nem pedig a 20-21 fokos hideg vizet. Számomra az nagyon-nagyon hideg, úgyhogy aki esetleg utazni készül a Balaton környékére, vagy a Velencei tó környékére, annak igazán jó hírekkel szolgáltam. Viszont most megyünk tovább a jó zenékkel, a Well Hello-tól fog szólni a Prosecco 2025-ből.

A Várrepubliktól szólt a Counting Stars 2013-ból, én ezzel a dallal búcsúzom tőletek, mert hogy elindulok hamarosan Budapestre, 8:30-kor a Várrepublik koncert lesz a Papp László Sport Arénában, remélem, hogy többetekkel találkozom, fogok hozni nektek jó sok videós közvetítést az estéről, remélem velem tartotok majd akkor is, most viszont átadom a stúdiót Levinek, aki egészen 6-ig itt lesz veletek és hozza a jó zenéket, én Takács Nagy Vivi voltam, csodás napot nektek, sziasztok!

0: mindjárt folytatjuk. A Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A Mount Everest csúcsára készülnek humanoid robotok. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya. Megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat. És megérkezett Kína a Föld második holdjához. Többek között ezekről a témákról lesz szó következő tudományos magazinunkban, illetve a nyárhoz kapcsolódó témákról is. Például megvizsgáljuk majd az ózonrétegünk állapotát, illetve felidézzük a felfedezésének a történetét. Szó lesz arról, hogy miért van az, hogy valaki szinte szúnyog mágnesként működik, mást viszont alig csípnek meg, és körbejárjuk majd a mobiltelefonos lehallgatás kérdését is. Vajon valóban a mobiltelefonunkban lévő mikrofontól kell tartanunk? Hozni fogom a választ, és Traster Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság.

0: Kai csúcson megbeszélt feltételek, a terepen kialakult valóságos helyzet és az orosz vezetés által megfogalmazott elvek alapján, jelentette ki Vlagyimir Putyin a keddi moszkvai kormányülésen, adta hírül az MTI. Az orosz elnök szerint az ukrán dróntámadások nem befolyásolják a hadműveletek menetét, miközben a frontvonalakon továbbra is az orosz erők előrenyomulásáról számolt be. A Védelmi Minisztérium közlése szerint az orosz légvédelem 47 ukrán drónt semmisített meg, és több front szakaszon is előretörést értek el az orosz csapatok. A Tisza pártországgyűlési képviselője Mellétei Barna Márton törvényjavaslatot nyújtott be az ügynök akták nyilvánosságra hozatalának előkészítésére és a rendszerváltás előtti titkos szolgálati iratok teljes körű felülvizsgálatára, írja az MTI. A javaslat egy 11 tagú tanácsadó bizottság létrehozását is kezdeményezi, amely a minősített iratok felülvizsgálatát segíteni és tájékoztatná a nyilvánosságot az eredményekről. Lakatos Norbert a Vaklúf is látogatott el a 10 éves Paksi Szivárvány Egyesület vasárnap délelőtti programjára. Az érzékenyítő programon nem csak az általa hajtogatott lufi figurákat lehetett kapni, hanem azt is megtanulhatták a résztvevők, hogy hogyan lehet segíteni egy vakembernek, vagy milyen eszközök segítik manapság a vakok hétköznapjait. Lakatos Norbert rádiónknak így foglalta össze, hogy hogyan tudunk segíteni egy vakembert az utcán vagy a boltokban.
1: Ugye a vakember az fehér bottal, illetve kutyával tud közlekedni, és úgy tudnak nekünk segíteni, főleg ugye a kereszteződésekben, ahol lámpa biztosítja az átkelést, hogyha nem sípol. Ugye az első és legfontosabb az érintés, hogy megérintsenek minket, mert ugye nem tudjuk, hogyha oda mellénk áll valaki, és azt mondja, hogy jó napot, nem biztos, hogy nekünk köszön. Tehát az első és legfontosabb az érintés, és meg kell kérdezni tőlünk, hogy tudnak-e valamit segíteni. És akkor mi azt mondjuk, hogy igen, ebbe és ebbe kérnék a segítséget, vagy pedig azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, de nem, mert meg tudjuk oldani egyedül. Vagy például a vásárlásnál, ugye hát, ha bemegyek egy nagyobb bevásárlóközpontba, ahol mindent át szoktak pakolni körülbelül havonta, ott ugye mindenféleképpen kell a segítség, mert egyedül nem tudunk bevásárolni.
0: Vasárnap este sikeresen lezajlott Nagy Dorogon a kastélyparki nyári est, melynek során páratlan kulturális zenei élményben lehetett része azoknak, akik ellátogattak erre a különleges eseményre, adta hírül a település közösségi oldalán. Az este első felében Straub Dezső és Rózsás Viki lépett színpadra, majd a Bajai Fiatalok Színházának művészei kápráztatták el a nagy érdeműt Best of Buffy's című musical válogatásokból álló műsorukkal. A Nagy Dorogi Önkormányzat vár mindenkit a következő kastélyparki nyári estére is, melynek időpontja augusztus 8-a 20 óra, fellépői pedig a Dívák lesznek.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: pontos idő 14 óra 4 perc. Június 25-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, lesz itt például hamisítatlan pálfikati féle tudósítás feltétlenül, szóval maradjatok velünk, és próbáljátok túlélni a mai elképesztő kánikulát, ami megsugom, csak egyre rosszabb és rosszabb lesz. Minden esetre zenékkel talán túl lehet élni. Joel Corey-val kezdünk, 2025-ben jön a Be Alright. Let's go!
1: Most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

Calvin Harris és Dragon Bowman-t hallottátok, a Lovers in a Past Life szólt 2024-ből egyenesen. Nos, a mai napon, azaz június 25-én Vilmos, Viola, Vilma és Maxim nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen, a Paks FM szerkesztőségéből. A szó Demi Lovato-é és Marshmallow-é. 2020-ben jön az OK Not To Be OK. Feel like a drop in the ocean, that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feeling like you're trapped in your own skin, and now your body's frozen. Broken down, you've got

Gabri Pontét és Sean Paul-t hallottátok, ez volt a 2025-ös Born to Love-ja. Nos, még két track következik, egy Dido és Jason Derulo közöse, egy pedig Maroon 5-tól, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, illetve hamisítatlan Pál Fikati féle tudósítás is vár rátok, nem másról lesz szó, mint a Paks település jövőjéről nemrég megtartott workshopról. Dido és Jason Derulo következik, 2023-ból jön tőlük a When Love Starts.

0: Show a Pax FM slágereivel.
1: Pax FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
4: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
5: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
6: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
5: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Elindult Paks új település tervének készítése. Gondolkodjunk Paks jövőjéről közösen szlogennel várja a Paksváros önkormányzata a lakosságot, hogy részt vegyen a város új település tervének elkészítésében. A terv célja, hogy meghatározza a település hosszú távú fejlődésének irányait, kijelölje a fejlesztések lehetőségeit és olyan szabályozási keretet hozzon létre, amely támogatja a város jövőképének megvalósítását. A tervezés során kiemelten fontosnak tartják a helyi gazdasági szereplők, intézmények, közösségek és az itt élők véleményének megismerését. Ennek részeként workshopokat szerveznek, ahol közösen gondolkodhatunk Paks jelenlegi értékeiről, problémáiról és jövőbeli lehetőségeiről. Az első ilyen workshopot kedden este tartották a Csengeiben a paksi gazdasági élet szereplőinek. Szűcs András ügyvezető, vezető tervező Pálfi Katalin kolléganőnknek elmondta, igen aktívak voltak a résztvevők, akik többek között a Paksi Atomerőmű ZRT, a Paks 2 ZRT és a Rosszatom vezető soraiból is érkeztek.
2: Véget ért most itt az első workshop, amit tulajdonképpen a város fejlesztéséért, a város jobb átételéért szerveztetek. Az első az a gazdasági témakörben jött létre, a lényeget, hogyha esetleg kiemelné.
3: Szűcs András vagyok, az Ampersand stúdiónak az ügyvezetője és vezető tervezője. Paks település tervével foglalkozunk, és rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy a társadalmi bekapcsolása lehető legmagasabb szinten valósuljon meg. Van egy honlap, amit a tervezés folyamatára biztosítunk, ez a paks.ampersand.studio honlap. Itt végig lehet követni a teljes tervezési folyamatot. Ezen az oldalon már megjelenik ezeknek a workshopoknak a felhívása is, ugyanis a következőkben csütörtökön fogjuk tartani az intézményi workshopot, illetve a lakossági workshopot. Nekünk van már előképünk a településről, hónapok óta részt veszünk itt a településnek az életébe, amennyire csak lehet, tehát járjuk az utcákat, fényképeket készítünk, próbálunk beszélgetni az emberekkel, megpróbáljuk megérteni, megérezni a települést. De ahhoz, hogy igazán jó tervet tudjunk letenni a végén az asztalra, rendkívül fontos az, hogy a különböző csoportokat, különböző résztvevőit a településnek így egyenként is meg tudjuk szólítani. Ez egy remek alkalom volt ez a mai, nagyon-nagyon örülök, hogy eljöttek a gazdasági szereplőknek a képviselői, részt vettek ezen a mai alkalmon. Több csoportba próbáltuk feltárni azt, hogy milyen gazdasági, ipari, kereskedelmi és szolgáltatási hiányok, előnyök, lehetőségek, értékek, fejlesztési szándékok, fejlesztési vágyak, illetve milyen jövőképek alakulhatnak ki ezekben a témakörökben. Legkésőbb a jövő héten próbálunk amúgy ezen a honlapon összefoglalókat közzétenni. Pár szóban már a kollégákkal kiértékeltük a mai napot, és ennek az eredménye az az, hogy ugyan gazdasági workshopnak indult, de mégis arról beszéltünk, hogy a városi lakosság számára milyen igények vannak, ami gazdasághoz, iparhoz, kereskedelemhez, szolgáltatásokhoz kötődnek, és az eredményeket is leginkább ebbe tudjuk megfogalmazni. Nagyon-nagyon arányban az energetika részéről, tehát hogy a gazdasági, ipari szektornak a szereplői vettek túlnyomó részt ezen az eseményen, de ezek mellett szolgáltatás és kereskedelmi szegmensek résztvevői is itt voltak ezen a mai alkalmon.
2: Nevesíthetünk, tehát a Paksi Atomerőmű, illetve a Paks 2 Atomerőmű, illetve a Rosszatom, tehát a legeslegnagyobb vállalkozók vezetői részéről.
3: Igen, ők itt voltak, tehát hogy nevesíthetjük őket, ők teljes mértékben részt vettek, és nagyon aktívan vettek részt ebbe a mai beszélgetésbe, és nagyon sok olyan témát is hoztak be, amik nagyon izgalmasak, és nagyon örülünk neki, hogy egyáltalán amúgy erről lehetett beszélgetni. Azt nagyon látjuk, hogy Paks már most kihívással küzd, de ez az igazából semmi újat nem fog szerintem elmondani itt a hallgatók számára, hogy a paksi kihívások például a Dunaparttal, a Dunával való kapcsolódás, ennek a lehetőségének, a tárházának a bővítése, ez mindegyik csoportba előkerült. Közlekedési problémák, közlekedési gócpontoknak a feltárása, oda esetleg javaslatok megfogalmazása, hogy hogyan lehet a balesetveszélyes zónákat csökkenteni, hogyan lehet ezt a kitettséget valahogyan visszaabszorítani. A munkahelyek kapcsán előjöttek azok a kérdések, hogy milyen területekre van szüksége esetleg még Paksnak, amiket be kell vonni esetleg még a fejlesztésbe, vagy ezekre nincsen szükség. Ezekben is történtek állásfoglalások. Az értékek mentén, akár a prelátus, akár az olyan területek piac környékének a feltárása, az Erzsébet szállónak a környezetének az alakítása, a főutcának a valamilyen jellegű átalakítása, a Sárgödör térnek a kérdésköre, a sportközpontoknak a kérdésköre, mármint hogy ez a terület, amilyen központilag sportot szolgál ki, ennek a kérdésköre, illetve az, hogy az egyes lakóterületeknek milyen lefedettsége van, hol okoz problémát, hogy az egyik helyre el kell jutni, vagy a másik helyre el kell jutni, ez mind-mind érintettük ma. A következő napokban irodai körülmények között is részletesen feldolgozzuk ezt, összevetjük, és abból próbálunk majd egy áttekintő képet nyújtani mindenki számára, akit érdekel.
1: A következő workshopra ma 10 óra 30 perc és 13 óra között várták az önkormányzati, oktatási, szociális, egészségügyi, kulturális és egyéb intézmények képviselőit, akik közösen értékelték a település jelenlegi helyzetét és megfogalmazták a jövőbeni fejlesztési igényeket az alábbi témák mentén. Intézményi ellátottság, szolgáltatási kapacitások, elérhetőségi problémák, közlekedési kapcsolatok, demográfiai folyamatok hatásai, fejlesztési lehetőségek, intézményközi együttműködések. Majd lakossági workshopra kerül sor ma 16 óra 30 perc és 19 óra között a Csengei Dénes Kulturális Központ nagy termében. A helyben élők tapasztalatainak, problémáinak és fejlesztési javaslatainak, valamint Paks jövőképével kapcsolatos elképzeléseinek feltérképezése az alábbi témák mentén történik. Melyek Paks legfontosabb értékei, hol vannak a város fejlesztendő területei, milyen szolgáltatások, közterületek vagy közlekedési kapcsolatok hiányoznak, hogyan lehetne élhetőbb, vonzóbb és fenntarthatóbb a város, milyen jövőképet képzelünk el Paks számára. Véleményüket, javaslataikat, tapasztalataikat és ötleteiket online is elmondhatják az emberek kérdőívek formájában. A paks.ampersand.studio honlapon a workshopok kiértékeléseit és kérdőíveket is megtalálják az érdeklődők.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Ez volt a Coldplay és a 2024-es We Pray. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi hírösszefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Forddal közlekedik, nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
2: Atomenergetikai múzeum.

0: miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden, adta hírül a Magyar Távirati Iroda. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. A főváros finanszírozásában első alkalommal szerveznek utcazenész fesztivált Budapesten. Az MTI értesülései szerint július 30-án és augusztus 1-én, valamint augusztus 6-a és 8-a között 10 helyen várják majd a közönséget. Lakossági fórumot tart a mai napon Paksváros önkormányzata a város hosszú távú fejlesztési stratégiájának és az új településrendezési tervének előkészítése kapcsán. A szervezők minden érdeklődőt várnak 16:30-ra a Csengely Dénes Kulturális Központba, hogy véleményükkel hozzájáruljanak Paks jövőjének alakításához. Július 5-ig kell benyújtaniuk az évvégi eredményt igazoló dokumentumokat azoknak a pálfai diákoknak és hallgatóknak, akik a szociális tanulmányi támogatást 2,5 évre nyerték el, emlékeztet a pálfai teleház és könyvtár. A támogatás második részletének kifizetése július 15-éig történik meg a megadott bankszámla számra. A program célja továbbra is a pálfai szociálisan rászoruló fiatalok tanulmányainak támogatása.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Ismét távozik Kostas Fleverakis, az ASE vezető edzője. Helyét Ivicas Kelin veszi át, adta hírül a klub a közösségi oldalán. Az 52 éves horvát szakember jelentős nemzetközi tapasztalattal érkezik Paksra. Pályafutása során holland bajnoki címet, több kupagyőzelmet és évedzője elismeréseket is szerzett. Kellin elmondta, megtiszteltetés számára a felkérés, és olyan csapatot szeretne építeni, amely a bajnokságban bárki ellen versenyképes lehet.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
2: A pontos idő 15 óra 3 perc, június 25-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb pergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hírösszefoglalót, mi folytatjuk tovább, mégpedig zenékkel, mégpedig ezt az órát a legendás Billie Eilish kezdi. 2024-ből fogjátok hallani a Birds of a Feather-t. Let's go!
1: És most! Egy újabb óra!

Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 35 Celsius fok van odakint, tovább fokozódik a kánikula. A narancs figyelmeztetés van kiadva hőségre, és nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Hát folyamatos emelkedés hőmérséklet ügyileg, holnap már 36 fok lesz a max, szombaton 38, vasárnap 39, jövő hét hétfőn pedig 40 fokra számíthatunk, mint napi csúcshőmérséklet. Ennél fogva mindenkinek azt tanácsolom, hogy a kánikula ellen feltétlenül hidratációval védekezzen. Ígyatok sok vizet, hogy pótoljátok a napközben elveszített folyadékot, illetve a napkáros sugarainak most különösen ki vagyunk téve, éppen ezért kalap vagy sapka legyen rajtatok, magas faktorú naptejjel lehet még védekezni, illetve a napkáros sugarai a szemet roncsolják legfőképpen, ezért UVB szűrős napszemüveg legyen rajta.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

Ez volt Mark Embortól a 2024-es Belong Together. Lionel Richie rosszul lett a színpadon, írja 24.hu, félbeszakadt a koncertje. Megpróbált ülve énekelni, ám nem lett jobban. Azt írják, ez egy ma délelőtti cikk, hogy a Minnesota-i koncertjén a 77 éves énekes előadás közben rosszul kezdte magát érezni, majd nem is tért vissza a színpadra. A Deadline cikkét vette át a 24.hu. Richie egyébként épp új turnéja, a Sing a Song All Night Long első állomásán lépett fel St. Paul városában, amikor a Dancing on the Ceiling című száma közben rosszul lett, igazi profi módjára végig énekelte a dalt, ám többször leült a színpadra, közölte is a közönséggel, hogy szédül, így le kell ülnie. Ezt követően még eljátszott a zongorán a Three Times a Lady című dalát, majd távozott a színpadról, ahová nem is tért vissza, így a koncert idő előtt félbeszakadt. Végül Dino Soldo szaxofonos jött ki helyette, aki közölte a rajongókkal, hogy Richie nincs jól, így nem fog visszatérni. Az énekes állapotáról egyelőre nem osztottak meg bővebb információkat. Remélem, hogy hamarosan rendbe jön. Anne-Marie és Niall Horan következik. 2021-ből fogjátok hallani az Our Song-ot.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül. Rossz ötlet. Zene szünet nélkül. Jobb. Jobb. Sokkal jobb. Hazafelé. Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM. Összeköt.

Empire of the Sun-t hallottatok, ez volt 2025-ből a Walking on a Dream, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek az elképesztő kánikulában fürdő júniusi délutánnak a lendületét. Dua Lipa következik az Illusion-nel 2024-ből.

Jax Jones-t hallottátok, ez volt a 2024-es Never Be Lonely. Óra vége van, ez azt jelenti, hogy hamarosan közlekedési hírek, utána reklám következik, aztán Gabi következik a hír összefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Bátaszék után a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és 178-as kilométer között lezárták, mert aszfaltoznak. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A 6-oson Hird határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületeken kell áthajtani. A 61-es úton Pincehely közelében a 44-es kilométernél vízvezetékeket javítanak, a fél útpályát felbontották. Az 51-esen pedig Baja belterületén a 157-es és 158-as kilométer között fenntartási munka miatt a fél útpályát lezárják, és még valami Baján a 161-es és 162-es kilométer között optikai hálózat fejlesztéséhez kábeleket telepítenek. Útszűkület időszakosan félpályás lezárás zavarja a forgalmat.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összetört! Mindjárt folytatjuk!

0: slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön, jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: Szombaton ismét toplista, és hozok néhány újdonságot. Többek között bemutatkozik majd Shakira Die Die című felvétele, ami azért erősen kapcsolódik a 2026-os lap.

0: Bocelli és David Guetta egymásra találtak, a More Than a Game pedig egy újdonság, és szintén új belépő lesz a héten a Top 50-ben. Ezen nagyszerű felvételek mellett még 48-szal találkozhatunk, éppen ezért ne hagyjátok ki a hétvégi Top 50-et, pörgessük le együtt a kedvencek listáját.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
4: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
5: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Oroszország kész tárgyalásokat folytatni Ukrajnával a tavaly augusztusi Anchorage-i orosz-amerikai csúcson megbeszélt feltételek, a terepen kialakult valóságos helyzet és az orosz vezetés által megfogalmazott elvek alapján, jelentette ki Vlagyimir Putyin a keddi moszkvai kormányülésen, adta hírül az MTI. Az orosz elnök szerint az ukrán dróntámadások nem befolyásolják a hadműveletek menetét, miközben a frontvonalakon továbbra is az orosz erők előrenyomulásáról számolt be. A Védelmi Minisztérium közlése szerint az orosz légvédelem 47 ukrán drónt semmisített meg, és több front szakaszon is előretörést értek el az orosz csapatok. Június 26-án péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli, közölte kedden közös közleményben a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, értesült az MTI. Ahogy a közleményben írják, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit,

0: látogatott el a 10 éves Paksi Szivárvány Egyesület vasárnap délelőtti programjára. Az érzékenyítő programon nem csak az általa hajtogatott lufi figurákat lehetett kapni, hanem azt is megtanulhatták a résztvevők, hogy hogyan lehet segíteni egy vakembernek, vagy milyen eszközök segítik manapság a vakok hétköznapjait. Lakatos Norbert rádiónknak így foglalta össze, hogy hogyan tudunk segíteni egy vakembert az utcán vagy a boltokban.
1: Ugye a vakember az fehér bottal, illetve kutyával tud közlekedni, és úgy tudnak nekünk segíteni, főleg ugye a kereszteződésekbe, ahol lámpa biztosítja az átkelést, hogyha nem sípol. Ugye az első és legfontosabb az érintés, hogy megérintsenek minket, mert ugye nem tudjuk, hogyha oda mellénk áll valaki, és azt mondja, hogy jó napot, nem biztos, hogy nekünk köszön. Tehát az első és legfontosabb az érintés, és meg kell kérdezni tőlünk, hogy tudnak-e valamivel segíteni. És akkor mi azt mondjuk, hogy igen, ebbe és ebbe kérnék a segítséget, vagy pedig azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, de nem, mert meg tudjuk oldani egyedül. Vagy például a vásárlásnál, ugye hát, ha bemegyek egy nagyobb bevásárlóközpontba, ahol mindent át szoktak pakolni körülbelül havonta, ott ugye mindenféleképpen kell a segítség, mert egyedül nem tudunk bevásárolni.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
3: A pontos idő 16 óra 3 perc, június 25-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak a hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Tom Grennan következik, ahogy ezt beígértem az előző óra végén, a Shadowboxing 2025-ből, de még ebben az órában Gabi visszatér, hogy egy tudósítással kedveskedjen nektek. Let's go!
2: És most egy újabb óra.

Ez volt Luis Capaldi és a 2025-ös Loved the Hell Out of You. Nos, június 25-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Vilmos, Viola, Vilma és Maxim nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Ray Daltoné a szó, 2024-ből fogjátok hallani az All We Got című számot. Let's go!

Ez volt Sam Smith és a 2023-as I'm Not Here To Make Friends. Nos, még két track következik, egy Kygótól és a One Republic-tól, egy pedig James Blunt-tól, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza a Gabi tudósításával, nem másról lesz szó, mint Lakatos Norbert a Vaklufi is vasárnap délelőtti a Paksi Szivárvány Egyesületnél tett látogatásáról. Kygó és One Republic következik 2025-ből a Chasing Paradise.

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Kolibri Hungary.
2: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
3: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
4: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: A művek ünnepi nagy koncert Gártonyban július 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a broadway.hu oldalon és a helyszínen.
7: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Lakatos Norbert, a Vakluf is járt Pakson vasárnap délelőtt a 10 éves Paksi Szivárvány Egyesületnél. A programon Norbi elmesélte a résztvevőknek, hogy hogyan segíthetnek egy vakembernek például az utcán vagy a boltokban, és természetesen a beszélgetés végén mindenki az általa választott Luffy figurával térhetett haza. Norbi valaki eredetileg látóként született, Harmad Gabi kolléganőnk beszélgetett. Azt is elmesélte neki, hogy 28 évesen hogy veszítette el a látását, és mennyi időre volt szüksége ahhoz, hogy elfogadja ezt az új helyzetet.
2: Amikor erről szoktam beszélni, akkor sokan tátognak és nem hiszik el. Én beleléptem egy szögbe, és kaptam egy csontváz gyulladást, és mivel gyerekkori cukorbetegségem is volt, a csontváz gyulladás támadta meg a retinámat, és a retinámat tette tönkre, és így vakultam meg az egyik pillanatra a másikra. 7 évenbe került az, hogy ezt elfogadjam, hogy eddig láttam, és most pedig vakon kell tovább élni az életem. 7 évig kerestem azt a munkát, ahova szívesen bejárok, szívesen csinálok, és megtaláltam ezt a Luffy hajtogatást. És azóta most már 11-12 éve hajtogatom a gyerekeknek a Luffyt.
1: Lakatos Norbi a Paksihoz hasonló szemléletformáló előadásokat rendszeresen tart. Mint mondja, bizonyára nem volt véletlen az első ilyen irányú felkérés, ami olyan jól sikerült, hogy ezen felbátorodva azóta óvodákba és iskolákba jár előadásokat tartani.
2: Ezek teljesen véletlenül jöttek, bár nem hiszek a véletlenekbe. Felkértek egyszer egy kis településen, hogy a vakvezető kutyámmal menjünk el, és akkor beszéljek arról, hogy mit lehet és mit nem lehet a vakvezető kutyával. És nagyon-nagyon jól sikerült ez az előadásom, és ez hozta azt a lépést, hogy rájöttem arra, hogy a felnőttek nem nagyon tudják, hogy mit kell egy vakkal, hogyan lehet nekünk segíteni, hogyan lehet minket átkísérni az úton, vagy bármilyen segítséget nyújtani nekünk, és akkor ezért elindítottam ezt a szemléletformáló előadást. Óvodákba, iskolákba szoktam járni, és elmondom a gyerekeknek, hogy hogyan tudnak nekünk segíteni, mert ők szerintem erre nagyon, nagyon érzékenyek.
1: Norbi egyébként azt mondta, hogy az utcán, ha vakembernek segíteni akarunk, először is a köszönés mellett érintsük meg, hiszen ebből tudják, hogy nekik köszöntünk. Másrészt kérdezzük meg, hogy segíthetünk-e, és ha igen, akkor szabad a pálya. Ha bevásárlóközpontban vakvezető kutyával látunk valakit, akkor segíthetünk például a bevásárlólista összegyűjtésével is. Norbi elmondása szerint a mesterséges intelligencia manapság nagyon sok mindenben tudja segíteni a vakok hétköznapjait.
2: Most már ugye rengeteg mindenre lehet, főleg a mesterséges intelligencia megjelenéseivel. Ez segít akár a tárgyak felismerésébe, hogy ne sózzam meg a kávémat, hanem inkább cukrozzam, vagy bármi másba. Vagy például képek felismertetésbe, hogy a fényképen mit lehet látni, vagy a közlekedésbe, mert sokan például használják arra, hogy a jelzőt, lámpákat meg tudja mondani, hogy most váltott zöldre. Pénzfelismerő van a telefonon, színfelismerő van a telefonon, tehát azért egész szép, sok alkalmazás van most már a vakoknak, sőt, van egy távszem alkalmazásunk is, ahol lehet élő személlyel is beszélni, aki ugye segít a videokameránkon keresztül megoldani különböző problémákat, nem egy vak ismerősön, például Windows telepített már vakon.
1: Lakatos Norbi nemzetközi versenyeken is megmérettette magát, és bár a dobogóra nem ért fel, de ennek ellenére pozitív élményei voltak.
2: Voltam 2 nemzetközi versenyen is, Szlovéniába 2016-ba, illetve Amerikába, San Diego-ba 2018-ba. Köszönhetően például a Paksi Atomerőműnek, akik támogattak pénzbeli juttatással, és így sikerült kijutnom. Ott 12 perces versenyen vettem részt, 40 országból 2000 indulóval, akik mind láttak, én voltam egyedül, ugye vak. De például Szlovéniában nem vették azt észre, hogy én nem látok, csak az utolsó nap a versenyen bemondta a konferencié, hogy az első asztalnál ülő fiatalember látását vesztett, tehát vak, és úgy hajtogatja meg a versenyen a rózsaszín párducot, és akkor oda tömörültek körém, és az azért tök jó érzés volt, hogy tényleg, hogy mindenki nekem szurkolt ott, és a többiek pedig, akik mellettem dolgoztak ott, őket nem nézte senki szinte.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Felül,
1: mint a piszkos kölyök, minden lider sztáncol. Nem izgat az élet, ránk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lider sztáncol. Nem izgat az élet, ránk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor.

Justin Biebert hallottátok, ez volt a 2025-ös Daisies. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi hírösszefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Ez a Box FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden, adta hírül a Magyar Távirati Iroda. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. A Tisza pártország gyűlési képviselője Mellétei Barna Márton törvényjavaslatot nyújtott be az ügynök akták nyilvánosságra hozatalának előkészítésére és a rendszerváltás előtti titkos szolgálati iratok teljes körű felülvizsgálatára, írja az MTI. A javaslat egy 11 tagú tanácsadó bizottság létrehozását is kezdeményezi, amely a minősített iratok felülvizsgálatát segíteni és tájékoztatná a nyilvánosságot az eredményekről. Paks 2 ZRT a társaságnál folyó feladatok az új paksi telephelyű atomerőműves blokkok létesítésének előkészítésére.

0: Etesi Ibolya Anett édesanyja rádiónknak elmondta, hogy az összegyűjtött összegből ki tudnak utazni Barcelonába, és az izomlazító műtétre jövő hétfőn kerül sor a katalán fővárosban.
1: 4.690.000 forint jött össze alatt a két nap alatt, ami ugye azt jelenti, hogy most ki tudunk menni Barcelonába, most szombaton megyünk, hétfőn műtik az Anettet, és jövő héten hétfőn műtik, és akkor elvileg szerda csütörtök fele jövünk haza. Hát nekem, amit ki kellett ebből fizetnem, 1,5 millió forintot még ki kellett. Most azt hiszem 1.900.000 valamennyit utaltunk át Barcelonába. 4.900 euró egyébként maga a műtét most jelen pillanatban. Ugye kifizettük a szállásunkat, kifizettük a repülőjegyet, és akkor fennmaradó meg majd a terápiára.
0: Etesi Anett szerint nagyon jól sikerült a rendezvény.
2: Szerintem eléggé jól sikerült a kamionos tali, nagyon jók voltak a fellépők, akik jöttek, szerintem nagyon jól sikerült. Pénteken talán a kamionos felvonulás, ez nagyon jó volt, de szombaton a fellépők, az Anzibár, a Lord nagyon jók voltak egyébként.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
4: A pontos idő 17 óra 3 perc, június 25-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, hogy azt beígéretem az előző óra végén, Blanka kezdi ezt az órát. 2024-ből fogjátok hallani a Karamiát. De még ebben az órában Pál Fikati is jelentkezik egy másik tudósítással. Let's go!
3: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
5: Paks FM.
3: Összeget.
6: I got a

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Aut Lászlóné Rózsika szeretettel meghívja minden kedves régi és új ismerősét, valamint a művészetek iránt érdeklődő vendégeket festménykiállítása megnyitójára, ami a Tolnai Művelődési Központban lesz június 30-án 17 órakor. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban legközelebb holnap, azaz 26-án pénteken lesz vetítés. Először 16 órától vetítik a Toy Story 5. részét. 18 órától egy premiért tekinthetnek meg a mozi látogatói, az Univerzum Védelmezői című science fiction lesz, 8 óra 30 percre pedig ismét egy premier következik, a Szürke Zóna című thriller.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

A felé visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, Rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek.

Ez volt Kamrad és a 2025-ös Be Mine. A recorder.blog.hu írja, hogy hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, budapesti utcazene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározott szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. Budapest mindig is a kultúra és a tehetségek városa volt. A Budapest Play célja, hogy a város utcái újra találkozási pontokká váljanak, ahol a zene összeköti az embereket, miközben lehetőséget adunk feltörekvő előadóknak a bemutatkozásra és a továbblépésre, mert a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltánt idézve Karácsony Gergely főpolgármester. A verseny társszervezői Sevestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. Zenészként a legnagyobb érték a bemutatkozás lehetősége a szakmai közönségnek, ezért hatalmas lépés ez a példás összefogás a zenei szereplők és a főváros között. Az utcazene pedig a legtisztább módja, hogy a közönséghez kapcsolódjunk és azonnali visszajelzést kapjunk. Mindenkit arra biztatunk, hogy jelentkezzen a versenyre, mondta Sebestyén Áron, a fesztivál egyik szervezője. A versenyre június 23-ától lehet jelentkezni. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén július 30-31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6-a és 8-a között. A közönség ezen a 6 napon szavazhat kedvenceire, a közönségdíjas előadó pedig fellépési lehetőséget kap az idei Szigeten. A szakmai zsűri további 5-6 zenészt juttat be a Sziget utcazenei programjába, emellett a legjobbak értékes szakmai díjakban részesülnek, többek között a Budapest Park Parklab programjában és Backstage Campjében való részvételben, stúdiófelvételi lehetőségben és hangszerutalványokban. A szervezők 3 éves szakmai együttműködést vállalnak annak érdekében, hogy a Budapest Play hosszú távon is a főváros kulturális életének meghatározó eseményévé váljon. A kezdeményezés partnerei között van a Sziget, a Budapest Park, a Budai Utca Zene Fesztivál szervezői, a Dugattyús, a Buda Szóda, a Fény utcai piac és a Visit Hungary. Na, annyi legalább elmondható, hogy zenében dús nyarunk van az iszonyatos hőmérséklet mellett. Rita Ora-é a szó. You Only Love Me, ez következik Shift Geek 2023-as remixében.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Paks új település tervének készítése elindult. Paksváros önkormányzata, a lakosság, a helyi gazdasági szereplők, az intézmények, a közösségek véleményére, ötleteire, tapasztalataira is kíváncsi, így workshopokat szerveztek számukra. Cseh Tamás országgyűlési képviselő is tiszteletét tette a gazdasági élet szereplői számára összehívott workshopon. Az itteni tapasztalatait osztotta meg a hallgatókkal, illetve Pálfi Katalin kolléganőnkkel.
2: Véget ért a gazdasági workshop, és nagyon sok hasznos dolog elhangzott itt, nagyon sok és fontos gazdasági szereplői részt vettek, és nagyon aktívan részt vettek ezen a mai napon. Cseh Tamás országgyűlési képviselő, hogyan látta ezt a mai napot, ezt a mai workshopot? Mik azok a fontos fő momentumok, amik úgy érzed, hogy fókuszba kerültek, és valóban foglalkozni kell vele a jövőben? Esetleg volt-e olyan, ami még eddig nem került szóba vagy nyilvánosságra, tehát volt-e egy-két újdonság is?
3: Hát mindenekelőtt azt gondolom, hogy fantasztikus lehetőség volt ez mindenkinek arra, hogy önmagába, illetve együtt is végig gondoljuk, hogy mi az aktualitás, honnan, hova szeretnénk eljutni. Számomra nagyon üdítő volt az, hogy senki nem érkezett ötletek és elképzelések nélkül, hanem itt mindenkinek volt határozott véleménye, és ezt ki is fejtette, és ehhez tudtam én is csatlakozni.
2: Néhány konkrétum, hogyha elhangozhatna, amik úgy a te füledet is megütötte.
3: Én azt gondolom, hogy olyan problémák kerültek elő, amik a tervező urak, hölgyek számára nyilván újdonság, hiszen ők most érkeztek ehhez a településhez. A mi számunkra egyértelmű, hogy szükség van például az ipari területeknek a bővítésnek a lehetőségére, hogy ezt feltérképezzük, hogyan, merre lehet még ipari kapacitás számára felszabadítani, kijelölni területeket. Aztán egy kisebb volumen ugye a közösségi tereknek a megjelenése, a fejlődése, hiszen jogos panasz és jogos észrevétel, hogy nincs hova elmenni, a fiataloknak nincs hol összegyűlni, megállni. Vannak erre nekünk felnőtt fejjel válaszaink, de mégis szakemberek fogják a kezünket, akkor ez egy jobb és értelmesebb megoldás lesz. Aztán visszatérő téma volt ugye a főutca közlekedése, hogy például reggel 7:30 és délután 3:30 hogyan lehet a pontból B pontba eljutni. Ennek szükséges, hogy legyenek alternatív megoldásai. Nem lennék egyébként a helyükbe, amikor majd javaslatokat kell tenniük, de hát ezt várjuk tőlük, hogy mint szakemberek elmondják, hogy akkor ezekre a problémákra, ezekre a felvetésekre a szakma milyen válaszokat tud adni. Még egy dolgot kiemelnék, ami eszembe jutott, a Dunapartnak a hasznosítása. Itt több konkrét helyszínt mi feldobtunk, ami nekik, megint csak azt mondom, hogy egyenlően esett a latba, de majd amikor a részletekbe belemennek, akkor nagyon nem lesz mindegy, hogy a Gesztenyefasoron, a Villany utca végén, az ÖMV kúttal szembe, vagy a Kubik gödröknél, vagy éppen az Asse csónakházánál lehet olyan közösségi tereket kialakítani, amiket mi a szívünkbe hordozunk, és elképzeljük bármelyik helyszínen, csak történjen valami. Nagyon hasznosnak tartottam emiatt, és azt gondolom, hogy a jövőben izgalmas lesz végigkísérni ennek a folyamatnak minden állomását, hogy ebből a nagy összevisszaságból, ebből a rengeteg egyébként önmagunkban hasznos ötletekből hogyan lesz majd egy rendszer. Ugye el is mondta tervező úr, hogy nem lesz mindenkinek elégedettségére, mert azért vannak korlátok, vannak ugye a szabályok, de jó lesz ezen újra és újra végig menni, hogy akkor tényleg azokból az ötletekből mi az, ami valóra is válhat.
2: Hát látunk mi már terveket évekkel, évtizedekkel ezelőtt, amik azóta is tervek maradtak, és ugye ott maradtak a fiókban.
3: Én azt gondolom, hogy most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy minden, ami ehhez kell, az együtt áll. Tehát együtt áll egy szakembergárda a város részéről, tervező urak, hölgyek részéről. A lakosság is szerintem ugyanilyen aktív. És hát nyilván a kormányzati oldalról azt gondolom, hogy a küszöbön álló Európai Uniós és a felforrósodó gazdaságból fakadó források, azok le fognak csapódni és segítik ezeknek a terveknek a megvalósulását.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Bonnie M. Sunny át hallottátok Rehab remixében 2025-ből. Én ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, én Graca Levente vagyok, és holnap reggel az Élesztőben találkozhatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A Monteverest csúcsára készülnek humanoid robotok. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya. Megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat. És megérkezett Kína a Föld második holdjához. Többek között ezekről a témákról lesz szó következő tudományos magazinunkban, illetve a nyárhoz kapcsolódó témákról is. Például megvizsgáljuk majd az ózonrétegünk állapotát, illetve felidézzük a felfedezésének a történetét. Szó lesz arról, hogy miért van az, hogy valaki szinte szúnyogmágnesként működik, mást viszont alig csípnek meg, és körbejárjuk majd a mobiltelefonos lehallgatás kérdését is. Vajon valóban a mobiltelefonunkban lévő mikrofontól kell tartanunk? Hozni fogom a választ, én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
6: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
7: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
6: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Oroszország kész tárgyalásokat folytatni Ukrajnával a tavaly augusztusi Anchorage-i orosz-amerikai csúcson megbeszélt feltételek, a terepen kialakult valóságos helyzet és az orosz vezetés által megfogalmazott elvek alapján, jelentette ki Vlagyimir Putyin a keddi moszkvai kormányülésen, adta hírül az MTI. Az orosz elnök szerint az ukrán dróntámadások nem befolyásolják a hadműveletek menetét, miközben a frontvonalakon továbbra is az orosz erők előrenyomulásáról számolt be. A Védelmi Minisztérium közlése szerint az orosz légvédelem 47 ukrán drónt semmisített meg, és több frontszakaszon is előretörést értek el az orosz csapatok. A Tisza párt országgyűlési képviselője Mellétei Barna Márton törvényjavaslatot nyújtott be az ügynök akták nyilvánosságra hozatalának előkészítésére és a rendszerváltás előtti titkos szolgálati iratok teljes körű felülvizsgálatára, írja az MTI. A javaslat egy 11 tagú tanácsadó bizottság létrehozását is kezdeményezi, amely a minősített iratok felülvizsgálatát segíteni és tájékoztatná a nyilvánosságot az eredményekről. A Kereszt utca 4 szám alatti parkoló felújítása kivitelezési szerződésének aláírása megtörtént, ezáltal megkezdődhet a parkoló felújítása, tájékoztatta szerkesztőségünket Paks város önkormányzata. A tervek szerint 22 térköves parkoló kerül kialakításra a területen. A munkaterület átadására Nagy Balázs alpolgármester a körzet képviselője jelenlétében június 24-én délelőtt került sor. Színes családi programokkal várja az érdeklődőket a Gerjen jövőjéért alapítvány június 27-én a Gerjeni játszótéren megrendezett nyárnyitó

0: Évre nyerték el, emlékeztet a Pálfai Teleház és Könyvtár. A támogatás második részletének kifizetése július 15-ig történik meg a megadott bankszámlaszámra. A program célja továbbra is a pálfai szociálisan rászoruló fiatalok tanulmányainak támogatása.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Oroszország kész tárgyalásokat folytatni Ukrajnával a tavaly augusztusi Anchorage-i orosz-amerikai csúcson megbeszélt feltételek, a terepen kialakult valóságos helyzet és az orosz vezetés által megfogalmazott elvek alapján, jelentette ki Vlagyimir Putyin a keddi moszkvai kormányülésen, adta hírül az MTI. Az orosz elnök szerint az ukrán dróntámadások nem befolyásolják a hadműveletek menetét, miközben a frontvonalakon továbbra is az orosz erők előrenyomulásáról számolt be. A Védelmi Minisztérium közlése szerint az orosz légvédelem 47 ukrán drónt semmisített meg, és több front szakaszon is előretörést értek el az orosz csapatok. A Tisza pártországgyűlési képviselője Mellétei Barna Márton törvényjavaslatot nyújtott be az ügynök akták nyilvánosságra hozatalának előkészítésére és a rendszerváltás előtti titkos szolgálati iratok teljes körű felülvizsgálatára, írja az MTI. A javaslat egy 11 tagú tanácsadó bizottság létrehozását is kezdeményezi, amely a minősített iratok felülvizsgálatát segíteni és tájékoztatná a nyilvánosságot az eredményekről. A Kereszt utca 4 szám alatti parkoló felújítása kivitelezési szerződésének aláírása megtörtént, ezáltal megkezdődhet a parkoló felújítása, tájékoztatta szerkesztőségünket Paks város önkormányzata. A tervek szerint 22 térköves parkoló kerül kialakításra a területen. A munkaterület átadására Nagy Balázs alpolgármester a körzet képviselője jelenlétében június 24-én délelőtt került sor. Színes családi programokkal várja az érdeklődőket a Gerjeni Jövőjéért Alapítvány június 27-én a Gerjeni játszótéren megrendezett nyárnyitó mulatságon. A 15 és 19 óra között zajló rendezvényen két légvár, csoki és cukorágyú, pingpong és csocsóasztal, valamint kézműves foglalkozások gondoskodnak a jó hangulatról. Az esti program 20 órától zenés nyári este folytatódik. A helyszínen büfé is üzemel, a szervezők minden korosztályt várnak. Július 5-ig kell benyújtaniuk az évvégi eredményt igazoló dokumentumokat azoknak a pálfai diákoknak és hallgatóknak, akik a szociális tanulmányi támogatást két fél évre nyerték el, emlékeztet a pálfai teleház és könyvtár. A támogatás második részletének kifizetése július 15-éig történik meg a megadott bankszámla számra. A program célja továbbra is a pálfai szociálisan rászoruló fiatalok tanulmányainak támogatása.
0: Helyi híreinket

0: mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden, adta hírül a Magyar Távirati Iroda. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. A főváros finanszírozásában első alkalommal szerveznek utcazenész fesztivált Budapesten. Az MTI értesülései szerint július 30-án és augusztus 1-én, valamint augusztus 6-a és 8-a között 10 helyen várják majd a közönséget. Paks 2 ZRT a társaságnál folyó feladatok az új paksi telephelyű atomerőműves blokkok létesítésének előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásához keres, teljes munkaidőben legalább 8 év szakmai tapasztalattal rendelkező pénzügyi számviteli és adószakértő munkatársat paksi munkavégzési helyjel tette közzé a társaság közösségi oldalán. A pozícióra jelentkezni a Paks 2 atomerőmű ZRT karrier portáján keresztül lehetséges. Lakatos Norbert a Vakluf is látogatott el a 10 éves Paksi Szivárvány Egyesület vasárnap délelőtti programjára. Az érzékenyítő programon nem csak az általa hajtogatott lufi figurákat lehetett kapni, hanem azt is megtanulhatták a résztvevők, hogy hogyan lehet segíteni egy vakembernek, vagy milyen eszközök segítik manapság a vakok hétköznapjait. Lakatos Norbert rádiónknak így foglalta össze, hogy hogyan tudunk segíteni egy vakembert az utcán vagy a boltokban.
2: Ugye a vakember az fehér bottal, illetve kutyával tud közlekedni, és úgy tudnak nekünk segíteni, főleg ugye a kereszteződésekben, ahol lámpa biztosítja az átkelést, hogyha nem sípol. Ugye az első és legfontosabb az érintés, hogy megérintsenek minket, mert ugye nem tudjuk, hogyha oda mellénk áll valaki, és azt mondja, hogy jó napot, nem biztos, hogy nekünk köszön. Tehát az első és legfontosabb az érintés, és meg kell kérdezni tőlünk, hogy tudnak-e valamivel segíteni. És akkor mi azt mondjuk, hogy igen, ebbe és ebbe kérnék a segítséget, vagy pedig azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, de nem, mert meg tudjuk oldani egyedül. Vagy például a vásárlásnál, ugye hát, ha bemegyek egy nagyobb bevásárlóközpontba, ahol mindent át szoktak pakolni körülbelül havonta, ott ugye mindenféleképpen kell a segítség, mert egyedül nem tudunk bevásárolni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most...

0: Best-of élesztő a Paks FM-en.
1: Itt van velem ugyanis a stúdióban Szélsipos Andrea, a Deák Ferenc Általános Iskola kiváló pedagógus elismeréssel kitüntetett pedagógusa és több iskola úszás oktatója. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok én is a neked is, és a hallgatóknak is.
1: Na hát először is gratulálunk ehhez az elismeréshez,
2: köszönöm
1: amit
2: szépen.
1: A Klebersberg központtól kaptál, vehettél át. Múlt héten, ugye? Nem, múlt hét
2: előtt. Múlt hét kedden.
1: Igen, múlt hét kedden. Igen, már egy kicsit összefolynak itt nekem a napok. Na hát akkor egy kicsit beszélgetünk rólad, a pedagógusi életpályádról, filozófiádról, gondolataidról, amik így a pedagógiához kapcsolódnak. Kezdjük onnan, hogy mi inspirálta, hogy pedagógus legyél, és ezt a pályát választ.
2: Mielőtt erre válaszolnék, annyit szeretnék mondani, hogy ugye ezt a díjat nem csak én kaptam meg, hanem még ketten Paksol, Molnárné Vargyas Anita, a Gazdag Erzsi Általános Iskola pedagógusa, illetve Ványiné Német Ildikó, a Paksi Bezerédi Általános Iskola pedagógusa is, úgyhogy ezúton is, illetve ott helyszínen is gratuláltunk egymásnak, de ezúton is gratulálok nekik, és én nagyon boldog vagyok, hogy egyszerre három paksi pedagógus is megkaphatta ezt a díjat.
1: Ez így van egyébként, Ildikó érkezik is hozzánk a holnapi napon, Andival fog beszélgetni, Anita viszont nem szeretett volna ilyen rádiós beszélgetésben részt venni, de természetesen neki is gratulálunk ezúton is. Na és akkor visszatérve hozzád, Andi.
2: Hát, hogy válaszoljak a kérdésedre, hogy mi inspirált a pedagógus pályán. Mondhatom, hogy első körben talán az, hogy megszületett a húgom. És 4,5 év, majdnem 5 évvel fiatalabb nálam, és valamiért én azt éreztem gyerekkoromban, hogy őt nekem így nevelgetnem kell, és én nagyon sokszor meg is kaptam a szüleimtől ezt a intelmet, hogy ne nevelgesd a húgodat. Tehát, hogy valószínűleg már így gyerekkoromban ez a pedagógus véna, ez így elindult bennem, vagy bennem volt, illetve nekem édesanyám is pedagógus, most megy el egyébként nyugdíjba,

0: tanítónőként dolgozott több mint 40 éven keresztül. És hát az, hogy mikor dőlt el, hogy tényleg pedagógus leszek, az szerintem az egyetemi évek alatt kristályosodott ki. Ugye én a testnevelési egyetemre jelentkeztem, a Cészabóné Kocsinszki Ilona tanárnőnek a inspirálására, mert ő látta bennem azt a fantáziát, hogy nekem ez az egyetem jó lenne, és ott döntöttem el, hogy én a tanári pálya fele szeretnék majd orientálódni. Ugye a sportnak választhattam volna másik szegletét is, de ott annyira megtetszettek a tanítási gyakorlatok, illetve az élmények, amiket szereztem, hogy úgy éreztem, hogy én ebben szeretnék foglalkozni.
1: Sőt, ha jól tudom, neked talán valamelyik nagypapád is ugye sportoló volt, illetve...
0: Hát a nagypapám a sport területén dolgozott masszőrként.
1: Aha, ja, értem, tehát, jó. Valamiért úgy emlékeztem, hogy ő is igen, sportban volt.
0: Igen, atléta.
1: Apukád meg atléta igen. Volt, így van. És mint tudjuk, villamosmérnök, és amely a tesódat említetted, ugye ő volt az, aki azt mondta, hogy de hát apa, nincs is Pakson villamos. Hát így igaz. Oké, visz tovább menve egy kicsit a pedagógusi pályát kapcsán. Mik voltak a mérföldkövei a te eddigi pályafutásodnak?
0: Hát az első az ugye maga a testnevelési egyetem kiválasztása, ugye amit a Dina néninek köszönhetek. A második az, amikor Paksra kerültem 2010-ben, és akkor nem nagyon lehetett válogatni a testnevelő tanári pozíciók közül, így egyedül ezt az úszás oktatói pozíciót tudtam megpályázni, amit eleinte egy kicsit ilyen kudarcként éltem meg, mert hogy hát fiatal testnevelő, hát hogy én aztán mindent is szeretnék tanítani, és hogy lekorlátozzák a képességeimet csak az úszásra. Aztán ahogy elkezdtem ebbe dolgozni, rájöttem, hogy igazából én ezt szeretném csinálni. Tehát, hogy annyira teljes így az életem, hogy csak úszást tanítok a testnevelésen belül, hogy igazából nincs hiányérzetem. Sőt, azt érzem, hogy ez a testnevelésnek egy olyan szeglete, ami annyira... nagy felelősséggel is jár, hiszen az úszás az egy olyan képesség, amit mindenkinek szerintem meg kell tanulnia, hiszen soha nem lehet tudni, hogy mikor kerül akár az ember életébe az, hogy nem tud úszni. Úgyhogy én ezt úgy is próbálom művelni, ezt az úszásoktatást, hogy ezt a fajta felelősséget érzem, hogy nekem ebbe azért komoly energiát kell beletegyek, hogy tényleg úgy menjenek el a tanítványok, hogy tudnak is, és megtanulnak legalább vízbiztosan úszni, ha technikailag nem is a legtökéletesebben, de vízbiztosan. Avval, hogy ugye úszásoktató lettem, a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola pedagógusa is lettem, és nekem előtte soha nem volt kapcsolatom ezzel az iskolával, mert én a Móra Ferenc Általános iskolába jártam, viszont nagyon-nagyon örülök, hogy ebbe az iskolába kerültem, mert egy nagyon jó kollektíva fogadott, nagyon jó vezetőim vannak jelenleg is, és nekik köszönhetően kaptam végül is ezt az elismerést, mert ők terjesztettek föl az igazgatónő, illetve Lismájerné Bog Brigitta igazgató helyettes, és tehát ezek azok, amik ilyen fontosabb mérföldkövek. Okay. Bízom benne, hogy lesz több is
1: hát
0: még.
1: Valószínű azért még.
0: Jelenleg pedig ez a díj.
1: Igen. Na és ha már említetted, egyébként pont azt akartam kérdezni, hogy meglepetés volt ez számodra ez az elismerés, de akkor feltételezem, nem tudtál arról,
0: nem,
1: hogy felterjesztettek, úgyhogy gondolom, hogy akkor az volt. És hogyan fogadtad?
0: Hát ez pont ugye már az uszoda bezárt, a június első napjaiban ott töltöttem az iskolában az időmet, és hát én most ezt a elmúlt 3 hetet ilyen biciklis oktatással töltöttem, és a gyerekeknek, a 4-eseknek tanítottam meg a biztonságos kerékpáros közlekedésnek az alapjait, és pont egy ilyen óra előtt kint voltam felügyeleten a gyerekekkel, amikor odahívott az igazgatónő Pulainé Galambos Erika, és így nyújtotta felém a kezét, hogy gratulálok, és nagyon mosolygott. Én először azt hittem, hogy viccel. Tehát, hogy valamit csináltam, és ez most egy ilyen poén lesz. És akkor kezet fogtunk, és akkor mondta, hogy ehhez az elismeréshez gratulál. És akkor én hát ilyen sokkot kaptam körülbelül, tehát nem tudtam, mit, csak annyit kérdeztem, hogy de miért én? De miért én? Tehát, és akkor mondta, hogy hát mert az a sok munka, a sok dolog, a plusz dolog, amit végeztem az iskoláért, ők úgy gondolták, hogy én ezt megérdemlem. És utána hát ilyen fél sokkos állapotban voltam, de hát össze kellett szednem magam, mert kezdődött a biciklis foglalkozásom. Előtte gyorsan fölhívtam még a családba mindenkit, a férjemnek úgy mutatkoztam be a telefonba, hogy a szekszárdi tankerület kiváló pedagógusával beszélsz, amire ő annyit válaszolt, hogy ezt eddig is tudtam. Úgyhogy hát nagyon örültem neki, tehát hogy meglepett, nem számítottam rá, és nagyon boldog voltam.
2: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Igen, hát ezt gondolom, hogy azért egy nagyon nagy elismerés. Főleg így, hogyha az embernek tényleg a főnökei ismerik el a munkáját, mert sokszor pont az szokott egy munkahelyen az emberek szívfájdalma lenni, hogy valahogy a főnök soha nem érzik maguk mögött a főnököt annyiban.
2: De mondjuk nálunk ez szerintem pont nem így van, mert mi mind az Erikától, mind a helyettesektől szóban is és írásban is nagyon sokszor kapunk dicséretet, elismerést.
1: Hát valószínűleg ő se véletlenül kapta a gyermekeinkért díjat, mert ott meg, ha jól emlékszem, akkor a tantestület, a kollégák terjesztették föl őt erre a díjra. Oké, tovább menve egy kicsit beszélgessünk a pedagógiai alapelveidről. Tehát mi az a pedagógiai alapelv, amit minden körülmények között a szem előtt tartasz?
2: Hát egyrészt a következetesség. Én gyerekkoromban is azokat a pedagógusokat szerettem, akik kiszámíthatóak voltak, akiknél lehetett tudni, hogy milyen lépésre mit fog válaszolni. Én magamat szigorú pedagógusnak tartom, főleg az uszoda is egy olyan helyszín, ahol muszáj szigorúnak lennem, mert egy 70 centis vízbe, ha mondjuk szaltózik a gyerek, annak végzetes következménye is lehetnek. Tehát én nagyon úgy is kezdem minden oktatást, hogy lefektetem a szabályokat a gyerekekkel, és ahhoz évvégéig tartom is magamat. De ugyanakkor tehát szeretettel próbálok ugye hozzájuk fordulni, megértő is vagyok, tehát nagyon sokszor vannak ilyen felmentések, vagy például az úszás közben mondjuk, ha valaki rosszul érzi magát, ki kell menni mosdóba, tehát ilyen szempontból engedékeny vagyok, mert nyilván ismerem a víznek is a fizikáját, meg a gyerekeknek is a lelki világát, tehát hogy próbálom ezt az egyensúlyt, hogy szigorú is vagyok, de közben azért engedékeny is.
1: Egyébként a tanári szerepfelfogás és a pedagógia, az oktatás világa a pályakezdésed óta változott valamit? Ezt tapasztalod?
2: Hát maga az alapelvek nem. Nyilván a gyerekek változnak. A szülők változnak, tehát nekünk is ehhez alkalmazkodni kell, de az alapelvek, amiket én megfogalmaztam, hogy mik azok a szabályok, amik mentén oktatok, azok nem változtak. Maximum a kivitelezésben van árnyaltabb változás, de az alappillérek azok megmaradtak.
1: És mivel lehet a mai gyerekeket motiválni, hogy látod a legjobban?
2: Nekem könnyű dolgom van, mert a vizet azt általában szeretik, tehát hogy az úszás során nekem a legnagyobb fegyelmező eszközöm az, hogy ki kell jönni a vízből, és le kell ülni. Tehát ilyen szempontból is szeretem egyébként az úszást oktatni, hogy nem kell harcolnom velük, hogy bemenjenek, hanem avval kell harcolnom, hogy ott bent minden rendben legyen, és avval tudom őket úgymond büntetni, ha egy kis gondolkodási időt adok nekik a parton. De egyébként hát nehéz, ugye a technika ellenünk dolgozik. Én úgy gondolom, hogy nekünk is haladni kell a korral, tehát valamilyen szinten ezeknek a gyerekeknek a lelki világát, illetve a mostani érdeklődését is figyelembe kell venni, és egyébként motiválhatóak, tehát hogyha le lehet őket kattintani erről a virtuális világról, akkor ezek a gyerekek ugyanazok a gyerekek, mint mi voltunk, mit tudom, 20 évvel ezelőtt, tehát ugyanúgy szeretnek fogócskázni, bujócskázni, stb., csak meg kell találni azt a módszert, hogy hogyan tudjuk őket leszedni a digitális világról.
1: Hát és ez azért nem egy könnyű feladat, de mondjuk
2: egyszerű.
1: A vízbe szerencsére nem lehet bevinni a laptopot meg a telefont.
2: Igen. Tehát ilyen szempontból, hát bízom benne, hogy a technika maximum úgy szeretném, hogyha begyűrűzne, hogyha nekem lenne egy nagy kivetítőm, és az úszás technikákat ki tudnám nekik vetíteni.
1: Értem. Hát igen, ilyen szempontból talán szerencsés, hogyha a testnevelést vagy ilyen úszás oktatást oktat az ember. Egyébként milyen készségeket tartasz a legfontosabbnak a 21. század fiataljai számára?
2: Hát fontos az, hogy életre valóak legyenek, tehát hogy megállják a helyüket a világban, itt látok nehézséget a mai szülők nevelésében, hogy nem adnak kellő önállóságot a gyerekeknek. Nagyon sokszor nem feltételezik azt, hogy az a pici gyerek, az képes mondjuk egyedül elmenni az iskolába, vagy egyedül hazasétálni. Tehát én ebbe a saját gyerekeimet is egyébként nem korlátozom, tehát nekem a fiam már volt, hogy első osztályosként Dunakömlődre hazabuszozhatott. Nyilván előtte megmutattuk, hogy hol kell felszállni, hol kell, mit kell megnyomni, stb. Végig kísértük az útját, mert egyébként van önállósága, hajlamosság a gyerekekbe. Tehát szívesen, sőt, ezt ilyen pozitív élményként élik meg, hogy hú, én egyedül mehettem mondjuk iskolába. Tehát én a mai szülőket arra biztatom, hogy hagyjanak egy kicsit több önállóságot a gyerekeknek, mert tényleg meg tudják azt csinálni, amire az életkorukból adódóan képesek. Tehát ez nagyon fontos. Fontos az, hogy kellő magabiztossággal rendelkezzenek, ebben is a szülőknek nagyon fontos szerepe van, hogy dicsérjék meg a gyerekeket. Ugye az elismerés, amit mi is ugye munkahelyen kapunk, az mind megerősít abban, hogy amit csinálok, azt jól csinálom, és csináljam tovább. És ugyanez van a gyerekeknél is, hogyha megdicséred, és azt mondod, hogy na, ebben milyen ügyes voltál, akkor fogja tovább fejleszteni magát, és tovább dolgozni. Tehát ez is egy olyan, hogy ez is rajtunk szülőkön is múlik, illetve pedagógusokon is, tehát nekünk is fontos, hogy minél többet dicsérjük őket.
1: Egy gyors kérdésre maradt még időnk, nagyjából egy percünk van. Ugye a pedagógus sokat, sok mindent tanít a diáknak, de te pedagógusként mit tanultál a diákjaidtól?
2: Nagyon sok kreativitást egyébként, főleg az úszás órákon látom, hogy egy-egy eszközt hogyan és mint lehet még alkalmazni, tehát én sokszor volt az, hogy ezt megtanultam, vagy ellestem tőlük, illetve azt is, hogy amit az egyetemen tanultam, az nem feltétlenül a gyakorlatban úgy kivitelezhető, hiszen mi azt tanultuk, hogy elsőként a hátúszást tanítjuk, mert ott kint van a gyerek feje, és akkor attól kevésbé fél, na ez a gyakorlatban nem így van. Tehát előbb dugja be a fejét a víz alá, mint hogy a hátára feküdjön. Tehát az elmélet és a gyakorlat, hogy nem mindig találkozik, ezt is ugye a gyerekek által tanultam meg.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Itt van már velem a stúdióban Mizál Iglesias Povel, egykori kubai válogatott kézilabdázó, aki jelenleg Pakson él. Szia Miza, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt, Gabi! Köszönöm a meghívást.
1: Na hát arról fogunk beszélgetni, ugye neked egy nagyon izgalmas sportkarriered van, hiszen válogatott kézilabdázó voltál, mint ahogy azt az imént említettem is, de Pakson élsz jelenleg. Viszont kezdjük onnan, hogy hol születtél és hol nőttél fel?
2: Kubában, kubai származásom van. Egy kis falu születtem, San Luis, és 12 éve koráig éltem San Luisba, de akkor már kezdtem úgy mondjuk, hogy Kubába a sportrendszer ez egy pirámid, és akkor úgy kezdtem egy speciális azok a sportolók, aki különlegesek voltak, és úgy kezdtem, és akkor San Luisban születtem 12 éves koráig, és utána hogy mondom, elköltöztem Pinar del Rióba, a fő a székhelyi városba.
1: Uh-huh. És mikor kezdtél el kézilabdázni, és kinek a hatására?
2: Ez egy tök véletlen volt, mert én aszmás vagyok, és gyakran látogattam a központ, a gyógyászati központ a San Luisban, és képzeld el, három hónap előbb történt egy nagy verseny, egy Pan-American Games játék, ahol egy anyámnak unokatestő szerepelt, nagyon híres sportoló volt. Sőt, amikor én elkezdtem a válogatóval, ő mindig ott volt. És hogy ő miatt kezdtem el a kézilabdázás, és véletlenül volt, mert egy olyan krízis a gyógyászati központban látogatás, mert a krízis miatt voltam, és jöttek szembe, vagy szembük az anyám meg engem, két edző. És akkor kicsi voltam, így 10 éves körülbelül, és mindegyik akarta engem, tudod, mint a sportoló. Egy súlyemelő edző volt, a másik kézilabdázó. Emlékszem, mint már lenne, kérdeztem az anyámnak, hogy melyik az unokatestőnk. És akkor úgy derült ki, hogy kézilabdáz nem volt kérdés. Én a kézilabdázó akartam lenni.
1: És aztán elkezdtél kézilabdázni, elkezdtél edzésekre járni, és mikor dőlt el az, hogy profi kézilabdás leszel?
2: Tehetséges voltam. Persze volt egy nagy példakép, és akartam nyilvánvaló úgy lenni, mint ő, olyan nagy sportoló, de ahhoz kellett dolgozni, és tényleg kellett a tehesség. Úgyhogy transzitáltam, vagy követettem a folyamat, a sportolás, és voltam olyan 14 éve, amikor újra, és mondom újra, mert talán korábban, 12 éves, 13 éves már, ez volt a szándékom, hogy, tudod, ahogy mondtam előbb, nagy legyek, a sportolás szinte, de utána volt egy olyan, nem voltam motiválva. A motiváció ledönt, és aztán egy nagy verseny után azt mondott, döntöttem, hogy na, én a válogatónál akarok lenni része, vagy venni része.
1: Aha, értem, értem. És mennyi áldozatot kellett hoznod azért, hogy válogatott sportoló lehessél?
2: Jó kérdés. Sokat beszélek a barátaimnak, ekkori barátaimnak, a mai nap tartsunk a barátság, és jön föl, amikor csináltam dolgokat velük, amikor nem volt ezt a szelirány, hogy válogató leszek, csináltam dolgok velük, amikor már a válogatónál voltam, és volt terveim, mert ott kúval mindenki akar jó sportoló lenni, akkor ott kezdtek a szállászatot. Mi minden nap eszettünk, és mellett is kellett tanulni. Húsoly, buli, néha-néha nem voltam otthon hétvégén, sőt, amikor mentem a háza, kevesebb, mint 24 óra töltöttem a szüleimnek. Szóval edzés 70-től 70-ig, vagy a csapat, ami hivatalos, vagy hogy mondom, ezt külön-külön edzettem, tud, aki akar elérni egy olyan szinten, többet kell dolgozni, mint a többiek, szóval, ja.
1: Igen, szóval akkor a buliról meg lemondtál, mert buliról nem volt. Nagyon kevés.
2: Volt, amikor nem szabad.
1: Volt, amikor nem is szabad, így van.
2: Tengerparton például, ott volt a gyönyörű tengerpartunk, és nem mentem, mert akkor ezt a munka, ami végeztem hónapok, hétek, elment volna. Úgyhogy pihenés, kajaszás, edzés, tanulás.
1: Aha.
2: Ez új volt sokai.
1: Igen, azért ez eléggé feszített tempónak tűnik. Mikor hívtak először a kubai válogatottba?
2: Ja, 1994. Azóta először a junior válogató lettem része, vagy vettem része, és utána másfél éve utána hivatalosan a felnőtt válogatónál. Úgy töltöttem 14 éve.
1: 14 évig voltál válogatott? Az nem semmi. No. És mit éreztél akkor, amikor a válogatottba bekerültél, amikor behívtak?
2: Szeretem a kihívások. Ez egy kihívás jelentett. Kubába, ahogy mondtam az előbb, minden sportoló. Ez egy a szituáció állandóan, ez egy, hogy mondom ezt, kimenekülő úton.
1: Menekülési út.
2: Ez jelenti, hogy úgy értem, hogy több lehetőségek vannak nekünk a sportoló, magas szinten a sportoló, mint az átlagos kubai.
1: Aha, tudod, értem.
2: Kimenni, ismerni, vásárolni dolgokat, ami normálisan nem kaptunk otthon. Ja.
1: Igen, szóval ez egy menekülési út volt igazából nektek kubaiaknak egy picit, értem, és ezért egyrészt kihívás volt, másrészt pedig örültél neki, mert így kinyílt a világ.
2: Kinyílt a világ, pontosan én egy kis faluból számozott gyerek, majdnem felvilág már utazott, vagy ott volt a lehetőség, utána jön ez a áldozatot, ami kell hozni, mert a verseny, mindenki akarta a legjobb lenni. Szóval igen, kihívás, felelőssége. Ja.
1: Igen. És mire vagy a legbüszkébb az eredményeid közül? Meséljük el a Paks FM hallgatóinak, hogy mi volt az, amit sportolóként elértél?
2: Van szép pillanatokat itt a karrierem során. Már sikerült nekem a világ bajnokság elérni szépeket. Például szerintem, mint csapat, a legnagyobb vagy a legasszia, ami az eredmény, ami nekem a legbuszke hoz, ez az, hogy először a mi csapatunk 1999 a világbajnokságban Egyiptom. Mi, a kubai csapat volt az első amerikai kontinens csapat, aki a 8 legjobb csapat a világban része vettek egy világbajnokságban. Ez történt először a paramerikai kézilabda történet. És én voltam rész ezen a, hogy mondom ezt?
1: Versenyen. Világbajnokságon, igen. Te ott voltál, igen.
2: A másik ez az, hogy pár alkalmon lettem a legjobb kapus a paramerikai kontinens játék. Uh-huh.
1: Ez ilyen ezen csak amerikai országok vesznek
2: csak
1: részt,
2: ugye? Az egész kontinens, a középen,
1: dél.
2: Uh-huh. So, igen, lettem.
1: A legjobb kapus?
2: Legjobb kapus.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: És ha jól tudom, valamelyik olimpiára is kijutottatok.
2: Kijutottunk.
1: Ez melyik volt?
2: A Sydney.
1: Sydney olimpián ott volt.
2: Sydney olimpián. Megint öröm. Több, mint büszkeség, ez öröm hozott nekem, mert különleges éreztem magamat. Csak munka is ott, csak a bolygó legjobb emberek vannak találkozatot. A sporton, beszélek a sportról. Persze. So, yeah, ez nagy öröm volt a Sydney olimpia. Nem sikerült így csapatként elérni ezt a eredmény, ami tudtunk, hogy képes vagyunk elérni előbb a világban, Egyiptom világbajnokság volt egy csapat, és öt játékos ezen a csapatból voltak itt Magyarországon. Képviseltek Magyarországon utána.
1: Uh-huh.
2: Szóval igen, ők az olimpiáin nem voltak, mert úgy döntöttek, hogy kimenekülnek. Uh-huh. És itt maradnak Magyarországon. Veszprémi játékosok. Nagy figurák, és sajnos nem voltak velünk, úgyhogy itt eredménye, ha beszélünk az eredményéről, nem sikerült, de ez egy nagy dolog.
1: Persze, megint. Kijutni is nagy dolog egy olimpiára.
2: Ez már,
1: Azért annak is van, persze, annak is van súlya. Na és akkor beszéljünk arról, hogy hogyan kerültél Magyarországra.
2: Magyarországon kerültem a sport miatt. Sikerült, én gondoltam, hogy már Kuba, ez kicsi lett nekem, és akkor igen, én is akartam másodszor próbálni a szóló. Ja, mert volt egy olyan tapasztalat, hogy én játszottam Franciaország 1998 először, aztán két éve játszottam a franciaországi bajnokság profiként, és utána letett 10 éve. Visszamentem Kubába, ott ragadtam el, szerintem a legjobb évek a karrierem, és utána úgy gondoltam, hogy na, a karrierem vége felé megyek, próbálok jutni Európa megint, mert nekem még van mit mutatni, és el akarok, tudod, kihívás.
1: Uh-huh.
2: És akkor új sikerült találni egy, hogy mondanánk ezt, nem szponzor, hanem képviselő.
1: Képviselő? Menedzser?
2: Menedzser. Yeah. Uh-huh. Nem tudtam, hogy lehet használni ezt a szót.
1: De lehet, igen. Yeah.
2: Szóval egy menedzser lát az én videó, tettem egy videó YouTube-ról, valaki megláttat, érdeklődött utána, úgyhogy új jöttem ide, játszottam Budapesten. Egyébként egy szép eredmény is a Magyar Kupában második lettem.
1: Aha.
2: So, ez is egy szép eredmény. És,
1: így jöttem
2: Magyarországon sportolás.
1: Mennyire más kultúra Kuba és Magyarország? Mi a tapasztalatod?
2: Tapasztalat?
1: Nagyon más?
2: Más, mindig más. A sport adta nekem ezt a lehetőséget, hogy csak kultúra, vagy egy pár kultúra ismerkedjek.
1: Uh-huh.
2: És mindig más. A magyar, úgy teszem, hogy a magyarok elég családi centrikusok, mi is, de ugye én a Karibból származok, és még euforikusabbak, mint ti.
1: Aha, igen, ti vidámak vagytok, élni, bulizni.
2: Van rengeteg problémák.
1: Parti, szalsza.
2: Rengeteg problémák, ami az ember nem tudják elképzelni, de úgyis mindig van egy kis hely a vidámság.
1: Aha, pozitívak vagytok.
2: Szerintem, persze, nálunk nincs olyan hosszú tél, mert olyan hideg se. Nálunk általában az ember imádkoznak, hogy már ne süssen olyan erős a nap. So,
1: szerintem, igen. Na és akkor azt meséld el, kérlek, mert szerintem ez egy, amennyire én tudom, ez egy nagyon szórakoztató történet, vicces történet, hogy hogy ismerted meg a feleségedet, aki paksi, és igazából így érkeztél te Paksra.
2: Igen. Na, so, akkor játszottam Cegléden.
1: Aha, Cegléden, aha.
2: Egy közös ismerős miatt tudta, hogy én mert voltam Németországban, ott terveztem játszani, és mentem, csináltam próba, meccseket, meg minden szuper jó sikerült, és aztán jött a karácsony időszak. És a közös ismerősünk tudta, hogy én fogom ekkor menni Németország, látogatni barátom. És ő tudta, hogy vagy Heidi Rokona.
1: Igen, ez a valaki.
2: Heidi Rokona, igen. És akkor mondta, hogy az unokát tesóm, ő is megy ezen a repülőgébe Németországban. Heidi ment látogatni és úgy is ment. Én nem tudtam, hogy ő az, csak kerestem, néztem. Aztán ő megtalált. Ugye.
1: Téged könnyebb volt felismerni.
2: Könnyebb volt. És akkor, igen, ő megtalálta, és volt egy nagy sor, emlékszem.
1: Valamelyik boltba, ugye?
2: Nem,
1: repülőtéren. Igen.
2: És már hívták, nyitotta a kapu, csak kellett bemenni a repülőgép, és volt egy nagy sor. Én egy kicsit nem találtam magamat, és a Heidi hívta engem. Mitartán mögöttünk elkezdtek panaszkodni, hogy hol van ez, itt van egy, mi is várunk. Heidi azt mondta, ez a férjám.
1: És az lettél.
2: És az lettem. De akkor nem volt szándék, akkor, de ez volt a legrövidebb 45 perc, ami sose repültem én. Rövid volt.
1: Na, hát ez nagyon, imádom ezt a történetet. Amikor ezt először hallottam, azt mondtam, ha egyszer eljössz hozzám, ezt el kell, hogy meséld itt. Jó, és akkor figyelj, még egy picit mesélj arról, ugye te állampolgársági vizsgát is tettél Magyarországon, és hogy élted ezt meg? Milyen volt? Nehéznek találtad?
2: Nagyon nehéz. Büszke vagyunk, ugye, hogy a finn valamikor hasonló nyelv volt.
1: A magyarhoz.
2: Ja, a magyarhoz. Ezután, amit tanultam a vizsgán, derítettem ki, hogy a magyar ered a finnból.
1: Igen, igen.
2: Oké?
1: Okay? Finnugor eredetű.
2: Nagyon nehéz. És mondom, büszke vagyunk most, mert én is magyar vagyok.
1: Uh-huh.
2: Most. És nekem sokat könnyebb most, hogy tudok itt kifejezni magamat.
1: Aha.
2: Mi mindig akadozok, néha, de örülök, mert az elején ez nagyon magyarosan kemény volt.
1: Nehéz volt, igenis kemény.
2: Nagyon nehéz volt.
1: Így van.
2: És ugye a stresszes. Heidi sokat segítetted, a feleségem, mert ő ugye nagyon okos, imádja utazni, és érdeklődik ez történelem dolgok is, és akkor sokat segített, beszélgettünk erről, kutattam, regények olvastam, belemerültem. Igen, nehéz volt. Most megcsinálnám újra, és könnyebb lehet.
1: Az biztos.
2: Mert akkor nagyon nehéz volt. Igen.
1: Igen. És mivel foglalkozol most? Ugye a profi kézilabda labdázó karriered az már véget ért, és mit csinálsz azóta?
2: Azóta főleg a masszázs. Pár dolgot csinálok, például foglalkoztam itt a boxi csapat, kézilabdás csapat. Sajnos ez megszűnt, de kapcsolatban maradtam a kézilabda, ez az én életem nagy része. De most jói sportmászor vagyok, úgyhogy itt ezen foglalkozok most.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Suki Koktél.
1: A hétvégi napok indításához ezen a héten is koktélt kínálunk. A házigazda Sukert József.
2: Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 1 órás Suki Koktél Mix szól a Paks FM-en. Utána pedig 7-től 9-ig Nosztalgia Kívánság műsorral várlak benneteket. Már most kérhetitek kedvenceiteket a 0629-411-001-es számon, SMS-en vagy Viberen keresztül.
1: Suki Koktél. Minden hétvégén 6-tól 7-ig koktél mixben tálalva. 7-től 9 óráig Nosztalgia Kívánság műsor. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok! Oroszország kész tárgyalásokat folytatni Ukrajnával a tavaly augusztusi Anchorage-i orosz-amerikai csúcson megbeszélt feltételek, a terepen kialakult valóságos helyzet és az orosz vezetés által megfogalmazott elvek alapján, jelentette ki Vlagyimir Putyin a keddi moszkvai kormányülésen, adta hírül az MTI. Az orosz elnök szerint az ukrán dróntámadások nem befolyásolják a hadműveletek menetét, miközben a frontvonalakon továbbra is az orosz erők előre nyomulásáról számolt be. A Védelmi Minisztérium közlése szerint az orosz légvédelem 47 ukrán drónt semmisített meg, és több front szakaszon is előretörést értek el az orosz csapatok. Június 26-án péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli, közölte kedden közös közleményben a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, értesült az MTI. Ahogy a közleményben írják, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Lakossági fórumot tart a mai napon Paks város önkormányzata a város hosszú távú fejlesztési stratégiájának és az új településrendezési tervének előkészítése kapcsán. A szervezők minden érdeklődőt várnak 16:30-ra a Csengely Dénes Kulturális Központba, hogy véleményükkel hozzájáruljanak Paks jövőjének alakításához. Összegyűlt a műtéthez szükséges pénz a 4. Kőcsényi jótékonysági kamionos találkozón, amelyet a Paksi Etesi Anett gyógyulása érdekében szerveztek június 12-13-án. Etesi Ibolya Anett édesanyja rádiónknak elmondta, hogy az összegyűjtött összegből ki tudnak utazni Barcelonába, és az izomlazító műtétre jövő hétfőn kerül sor a katalán fővárosban.
4: 4.690.000 forint jött össze alatt a két nap alatt, ami ugye azt jelenti, hogy most ki tudunk menni Barcelonába, most szombaton megyünk, hétfőn műtik az Anettet, és jövő héten hétfőn műtik, és akkor elvileg szerda csütörtök felé jövünk haza. Hát nekem, amit ki kellett ebből fizetnem, 1,5 millió forintot még ki kellett. Most azt hiszem 1.900.000 valamennyit utaltunk át Barcelonába, 4.900 euró egyébként maga a műtét most jelen pillanatban. Ugye kifizettük a szállásunkat, kifizettük a repülőjegyet, és akkor fennmaradom meg majd a terápiára.
3: Etesi Anett szerint nagyon jól sikerült a rendezvény.
5: Szerintem eléggé jól sikerült a kamionos tali, nagyon jók voltak a fellépők, akik jöttek. Szerintem nagyon jól sikerült. Pénteken talán a kamionos felvonulás az nagyon jó volt, de szombaton a fellépők, az Anzibár, a Lord nagyon jók voltak egyébként.
3: Vasárnap este sikeresen lezajlott Nagy Dorogon a Kastélyparki nyári est, melynek során páratlan kulturális zenei élményben lehetett része azoknak, akik ellátogattak erre a különleges eseményre, adta hírül a település közösségi oldalán. Az est első felében Straub Dezső és Rózsás Viki lépett színpadra, majd a baj

0: És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
1: Paks FM.
2: Paks FM.
1: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: slágereivel. Hírek a Pax FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden, adta hírül a Magyar Távirati Iroda. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. A Tisza pártország gyűlési képviselője Mellétei Barna Márton törvényjavaslatot nyújtott be az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának előkészítésére és a rendszerváltás előtti titkos szolgálati iratok teljes körű felülvizsgálatára, írja az MTI. A javaslat egy 11 tagú tanácsadó bizottság létrehozását is kezdeményezi, amely a minősített iratok felülvizsgálatát segíteni és tájékoztatná a nyilvánosságot az eredményekről. Paks 2 ZRT a társaságnál folyó feladatok az új paksi telephelyű atomerőműves blokkok létesítésének előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásához keres teljes munkaidőben legalább 8 év szakmai tapasztalattal rendelkező pénzügyi számviteli és adószakértő munkatársat paksi munkavégzési helyet tette közzé a társaság közösségi oldalán. A pozícióra jelentkezni a Paks 2 atomerőmű ZRT karrierportáján keresztül lehetséges. Összegyűlt a műtéthez szükséges pénz a 4. Kőcsényi jótékonysági kamionos találkozón, amelyet a paksi etesi Anett gyógyulása érdekében szerveztek június 12-13-án. Etesi Ibolya Anett édesanyja rádiónknak elmondta, hogy az összegyűjtött összegből ki tudnak utazni Barcelonába, és az izomlazító műtétre jövő hétfőn kerül sor a katalán fővárosban.
2: 4.690.000 forint jött össze alatt a két nap alatt, ami ugye azt jelenti, hogy most ki tudunk menni Barcelonába, most szombaton megyünk, hétfőn műtik az Anettet, és jövő héten hétfőn műtik, és akkor elvileg szerda csütörtök felé jövünk haza. Hát nekem, amit ki kellett ebből fizetnem, 1,5 millió forintot még ki kellett. Most azt hiszem 1.900.000 valamennyit utaltunk át Barcelonába, 4.900 euró egyébként maga a műtét most jelen pillanatban. Ugye kifizettük a szállásunkat, kifizettük a repülőjegyet, és akkor fennmaradó meg majd a terápiára.
1: Etesi Anett szerint nagyon jól sikerült a rendezvény.
3: Szerintem eléggé jól sikerült a kamionos tali, nagyon jók voltak a fellépők, akik jöttek. Szerintem nagyon jól sikerült. Pénteken talán a kamionos felvonulás ez nagyon jó volt, de szombaton a fellépők, az Anzibár, a Lord nagyon jók voltak egyébként.
1: Lakatos Norbert a Vaklúf is látogatott el a 10 éves Paksi Szivárvány Egyesület vasárnap délelőtti programjára. Az érzékenyítő programon nem csak az általa hajtogatott lufi figurákat lehetett kapni, hanem azt is megtanulhatták a résztvevők, hogy hogyan lehet segíteni egy vakembernek, vagy milyen eszközök segítik manapság a vakok hétköznapjait. Lakatos Norbert rádiónknak így foglalta össze, hogy hogyan tudunk segíteni egy vakembert az utcán vagy a boltokban.
4: Ugye a vakember az fehér bottal, illetve kutyával tud közlekedni, és úgy tudnak nekünk segíteni, főleg ugye a kereszteződésekbe, ahol lámpa biztosítja az átkelést, hogyha nem sípol. Ugye az első és legfontosabb az érintés, hogy megérintsenek minket, mert ugye nem tudjuk, hogyha oda mellénk áll valaki, és azt mondja, hogy jó napot, nem biztos, hogy nekünk köszön. Tehát az első és legfontosabb az érintés, és utána meg kell kérdezni tőlünk, hogy tudnak-e valamit segíteni. És akkor mi azt mondjuk, hogy igen, ebbe és ebbe kérnénk a segítséget, vagy pedig azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, de nem, mert meg tudjuk oldani egyedül. Vagy például a vásárlásnál, ugye hát, ha bemegyek egy nagyobb bevásárlóközpontba, ahol mindent át szoktak pakolni körülbelül,

0: dorogi önkormányzat vár mindenkit a következő kastélyparki nyári estére is, melynek időpontja augusztus 8-a 20 óra, fellépői pedig a Dívák lesznek.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Ismét távozik Kostas Fleverakis, az ASE vezető edzője. Helyét Ivicas Kelin veszi át, adta hírül a klub a közösségi oldalán. Az 52 éves horvát szakember jelentős nemzetközi tapasztalattal érkezik Paksra. Pályafutása során holland bajnoki címet, több kupagyőzelmet és évedzője elismeréseket is szerzett. Kelin elmondta, megtiszteltetés számára a felkérés, és olyan csapatot szeretne építeni, amely a bajnokságban bárki ellen versenyképes lehet.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: összekött. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Szombaton ismét toplista, és hozok néhány újdonságot. Többek között bemutatkozik majd Shakira Die Die című felvétele, ami azért erősen kapcsolódik a 2026-os

0: Andrea Bocelli és David Guetta egymásra találtak, a More Than a Game pedig egy újdonság, és szintén új belépő lesz a héten a Top 50-ben. Ezen nagyszerű felvételek mellett még 48-szal találkozhatunk, éppen ezért ne hagyjátok ki a hétvégi Top 50-et, pörgessük le együtt a kedvencek listáját.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombat

0: slágereid. Te ízlésed. A te rádiód.
1: Paks FM.

0: Paks FM.
1: Paks FM.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A Mount Everest csúcsára készülnek humanoid robotok. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya, megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat, és megérkezett Kína a Föld második holdjához. Többek között ezekről a témákról lesz szó következő tudományos magazinunkban, illetve a nyárhoz kapcsolódó témákról is. Például megvizsgáljuk majd az ózonrétegünk állapotát, illetve felidézzük a felfedezésének a történetét. Szó lesz arról, hogy miért van az, hogy valaki szinte szúnyog mágnesként működik, mást viszont alig csípnek meg, és körbejárjuk majd a mobiltelefonos lehallgatás kérdését is. Vajon valóban a mobiltelefonunkban lévő mikrofontól kell tartanunk? Hozni fogom a választ, én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
1: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
4: Feel like a drop in the ocean.

0: Manás FM.
1: Összekött.
2: Velünk, mint a piszkos kölyök, minden lidér sztáncol. Nem izgat az élet, ránk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidér sztáncol. Nem izgat az élet, ránk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor.